0: a térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 200 000 diák, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő

0: Őóta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbéremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
1: Időjárás.
0: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
1: Sütj fel nap, sütj fel nap.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: És nem csak hallani, hanem látni is tudtok bennünket, méghozzá Lakihegy Rádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán is, nem csak minket Bettivel, hanem vendégünket is. Köszöntjük itt a stúdióban Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulás Sziget-Szent Miklósról. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: De most nem csak ilyen mi voltodban kérdezünk, hanem ahogy már konferáltuk, ugye három gyermek édesanyja vagy, közülük az egyikük most megy ráadásul első osztályba, úgyhogy mint szakember és mint tapasztalt édesanyja kérdezünk téged, hogy hogyan ne őrüljünk bele itt az iskola kezdésbe, bár itt pont a zene alatt arról beszéltünk, hogy valljuk már be, hogy lehet, hogy nagyon sok szülő, most nyilván ne értse senki félre, de azért bekészít egy pezsgőt, mert hogy lehet, hogy a szülőknek pont, hogy nem ez a stressz, hanem az elmúlt 10 hét volt, hogy hagyjuk meg a nyarat, igen, meg hát hogy nem ennyi.
3: Hosszú volt.
2: Igen. Szóval, hogy azért logisztikázni kellett a nyarat is.
4: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy amikor május van, akkor azt várjuk, hogy legyen már vége az iskolának, és hogy a gyerekek végre tudjanak pihenni, meg te magad is, és hogy ne kelljen rohangálni egyik edzésről a másikra, egyik fejlesztésről a másikra, meg szakkörökre, meg stb. És így szerintem augusztus végére már így elfáradunk, és azt mondjuk, hogy kezdődjön már az az iskola.
2: Igen, viszont hogy ugye arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy hogyan is kezdődjön el az az iskola, hogy azért itt pont az előbb beszélgettünk arról, hogy az immunrendszerre is hatással van az akár, hogy ugye megváltozik a napi rend, az étkezési szokások megváltoznak, korábban kell felkelni, anya, apa rohangál, ráadásul hogyha valaki oviból elsőbe megy, és még van mellette két másik gyerek, és most itt egész konkrétan rácélzok, szóval, hogy más dinamikája lesz így a reggeleknek, a napoknak. Te például a kislányoddal így hangolódtatok az első osztályra?
4: Hát nálunk úgy van, hogy mivel hogy már van nagyobb testvérei, mi például már májusban megvettük az iskolatáskáját. Uh-huh. Tehát, hogy mi így kezdünk rá készülni, beszélgettünk, ugye a mai napom az arról fog szólni délután, hogy mindenkinek elkészítem a matek dobozát, a rajzdobozát, a természettudományi dobozát, és akkor ugye ezeket visszük be majd szülőire, uh-huh. És hogy én azt gondolom, hogy mi esetünkben a legkisebbiknek azért annyival sokkal szerencsésebb, hiszen ott van a bátyja is, meg a nővére is, akik egyébként segítenek neki, tehát látja azt, hogy tanulni kell, például a fiammal is majdnem minden nap, most az utolsó héten volt házi feladat, és elfelejtettük megcsinálni. És köszöntöm a tanítónénit. És akkor most azt csináljuk, hogy beosztottam, hogy akkor most ezek hogy kell megcsinálni.
2: Tényleg, hát
3: időben vagytok végül is tulajdonképpen. Most még azért annyira nem vagytok elmaradva.
4: Meg a kötelező olvasmányok.
2: Tényleg egyébként ezen gondolkozom, hogy hány szülő foghatja fejét, hogy komolyan volt lecke, meg kötelező, miért nem mondtad? És egy nap alatt kell behozni mindent.
4: Igen. Egyébként ez izgalmas, főleg ezek a kötelező olvasmányok, és tudod, így nézed a kötelező olvasmányoknak a listáját, vagy amit kapott, és akkor így mondod, hogy hát...
2: Igen.
4: Például a lányommal olvastuk Romeo és Júliát, én nagyon szerettem.
2: Na jó, de a nyelvezete az már nem a mai.
4: A nyelvezete az is nagyon-nagyon nehéz. Igen. És ugye hát volt egy szenvedési sor mindannyiunknak.
3: Igen. Főleg egyébként nekem a kedvencem az volt, amikor ez egy dolog, hogy olvasd el, de írjál még egy olvasónaplót is belőle. Hát nem, ez nem kellett mindig, de lehet, hogy ez
2: mondjuk
3: még egyébként mindig
2: imádtam.
3: Van.
2: Nekem ez volt a kedvenc tantárgyam. Na de visszatérve egy kicsit a suli kezdésre, ugye azért arról sokan lehet olvastak, hallottak, hogy nem mostanában, de még az is elképzelhető, hogy majd a jövőben. Például 10 perccel rövidebbek lesznek, legalábbis általános iskolában ez lenne a cél, a tanítási órák, és ugye pont itt a zene alatt mi is beszéltünk arról, hogy milyen hát megterhelő lehet egy óvodás gyereknek hirtelen iskolapadban
3: hát
2: találni magát.
3: Igen.
2: Például, hogy nincs délutáni alvás, itt már nagyon sok nem játék van, hanem azért, vagy nem tudom, mert lehet, hogy nagyon sok elsős, vagy tanítónéni azért erre odafigyel, hogy legyen egy ilyen átmenet. Te egyébként mit gondolsz, Gabi, erről, hogy mondjuk rövidebb tanórák lennének a jövőben?
4: Én szerintem ez egy nagyon okos döntés lenne. Én nagyon szerencsés vagyok, mert a két nagyobbik gyermekemnek pont ugyanolyan tanítónéni voltak, ahol mondjuk szerintem a 45 percet nem tartották be. Nem tudom, mert nem voltam ott, de én azt gondolom, hogy egy jó pedagógus nagyon jól fel tudja mérni azt, hogy a diákjai azért mégiscsak kicsik. Itt van 6 éves, persze van, aki 7 éves, de azért ők még kicsik, és nekik kell szerintem a pihenés. Én hallottam olyan alternatív iskoláról, ahol például párnát visznek be a gyerekek, és akkor ebéd után ők nekik van egy 40 perc, 30 perc ilyen csendes pihenő, és szerintem ez nagyon humánus, mert tényleg szerintem egy 6 éves gyerek még kicsi.
3: Hát meg csak kell néha az az átmenet, amit ugye te is mondtál, Szandi, az iskola meg az óvoda között, mert ilyen gyors váltásban, hogy na, akkor innentől kezdve üljél, tudom, egy napi ilyen 4 órája van nagyjából egy elsősnek is, meg egy másodikosnak, és akkor az ott 45 percig ott üldögéljél a 10 perces vagy negyed órás szünetekkel, azért az nagy váltás, mondjuk
2: még
3: egy
2: nekem is
3: után,
2: 45 de... percig. Én abszolút, tapasztalom magamon egyébként, de hát ezt szerintem mindenki tudja, hogy mikor van az a pont, amikor jól esik egy kicsit felállni, kicsit másra koncentrálni. Úgyhogy én nekem tetszik az az ötlet, amikor egy pedagógus, hát nem azt mondom, hogy eltér, mert nem térhet el úgy a tantervtől, de hogy vannak ilyen egyéni módszerei.
3: Hát, hogy felmérje azért a helyzetet, igen.
2: Igen. Van bármi olyan javaslatod, Gabia, hogy tényleg így a reggelt hogy kezdjük? Mit tudom én például annyi, hogy keljünk fél órát korábban, hogy ne rohanj, vagy este már akár készítsük ki a ruhát, vagy nem tudom, bármi.
4: Ez így nagyon jó
2: hangzik.
4: Én azt gondolom, hogy ebben nem biztos, hogy én vagyok a legideálisabb, akit megkérdeznek, de mi arra szoktunk minden áldott reggel példát statuálni, vagy nem tudom, így próbálkozunk, ez a legjobb, hogy mindig időben kelünk föl.
2: Van olyan jó, gyermekem, te idő előtt, mert te hajnalban.
4: Én hajnalban kelek, igen. De hogy én azért is kelek hajnalban, mert mikor a gyerekek már felébrednek, akkor én már teljesen szinte készen vagyok.
2: Egyébként ezt más szülő is már hozza, a Palotai Anita is.
4: Tehát, hogy kész van a reggeli nekik, az uzsonna, a bekészített minden, és ugye valamikor még a kocsiba is bekészítem már a dolgokat, tehát próbálok a gyerekekhez alkalmazkodni, ugye 3 különböző gyerek, 3 különböző ébredési gyakorlattal rendelkezik, valamelyik gyerekem nagyon gyorsan kell föl, én például szeretem, ha este kikészítik a ruhájukat. Mi nálunk mindig úgy van, hogy például a legkisebbiknek mindig, amit én készítettem ki, egy A verziós ruha, meg egy B verziós ruha.
3: És akkor választhatod?
4: Majd ő eldönti, hogy melyiket akarja, de a nagyok egyébként meg kikészítik, vagy nagyjából tudják, hogy mit akarnak felvenni, hogy ők velük nem kell. Tehát arcmosás, fogmosás, öltözünk, és akkor menni kell. És ők tudják pontosan, hogy mit tudom, 7 óra 10-15-kor el kell, hogy induljunk, hogy beérjünk az iskolába. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy anya meg apa lelkileg rendben legyen. Tehát ez valamiért nagyon-nagyon fontos, mert a gyerekek mindent éreznek rajtad. Tehát érzik azt, hogyha feszült vagy, érzik azt, ha kiegyensúlyozott van. Én valamikor reggel énekelek neki, a fiam mondja, hogy jobb is már kell is föl, a lányok azok nem. De hogy én azt gondolom, hogy így mentálisan is fel kell erre készülni, hiszen lesznek nekik is nehéz napjaik, főleg a hét második fele az általában a legtöbb családnak azért nehezebb, mint a hét első fele.
3: Hát meg gondolom, ha azt látják a gyerekek, hogy anya, apa is full stresszes reggel, ezt hova raktam, meg így látszik, hogy elhagyják az agyukat ők is, akkor tényleg ne lepődjünk meg, hogy a gyerekek is sokkal feszültebbek lesznek. Nem akarnak úgy felöltözni, lassabbak, jobban hisztéznek.
2: Igen, szerintem is ezt a belefektetett munkát nem lehet megspórolni, aminek viszont az az eredmény, most a belefektetett munka alatt azt értem, hogy időben átgondolni, felkészülni, tényleg nem az utolsó pillanatban. Én magam is tapasztalom, hogy amikor olyanok a reggelek, hogy nem készítettem elő, nem gondoltam át, későn keltem, akkor ott a gyerek is a csúnya szóval hisztisebb, de nem azt nem, tehát ez semmi köze a hisztihez, ez nyilván az ember, tehát tényleg rajtam múlik, de hogy fontos az, hogy legyen egy ilyen. Meg amit az előbb mondtál, Gabia, az is akkor egy jó tanács szerintem, hogy legyen meg a sorrend, a rutin, az, hogy elfogad nálunk. Például most újonnan az van, hogy reggel szokott mesét nézni a kislányom, de most az az első, hogy felöltözünk. És már, tehát, hogy eddig úgy volt, hogy mesét, mert, na, de ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye átalakul mondjuk a reggeli rutin a nyárhoz képest. És ugye az is azért egy folyamat.
4: Én például azt tartom jónak, hogy nyáron nem kell olyan sok, tehát ugye a szabályok azok legyenek nagyon lazák. Mert most nem tök mindegy, hogy 10 órakor fekszik le, vagy 11-kor, mert lehet, hogy délután 11, vagy délelőtt 11-ig alszik. Tehát ugye a gyerekeknél is van az, hát ők is pihenniük kell, ki kell heverniük az iskolát. Én például nem tartom jónak, hogy járjanak edzésre sem.
2: Nyáron.
4: Tehát, hogy így nyugodtan pihenjenek, viszont hogyha van valami nehézségük, valami ben képességben mondjuk fejlesztésre szorulnak, akkor oda rá lehet feküdni arra az adott területre. De én azt gondolom, hogy szabadjára kell őket engedni, hát nekik is jár az, hogy pihenjenek. Viszont az is igaz, hogy elkezdik az iskola, itt szabály van, itt be kell érni az iskolába, ez nem játék, és akkor elkezdődnek a kaszakörök, az edzések, a stb.
3: Hát az első egy-két hét, az nekik is egy ilyen átállás, abban biztos vagyok. Én emlékszem a saját gyerekkoromból, hogy az az első egy-két hét, ilyen, azt se tudtam néha, hol vagyok. Pedig azért igyekeztem előtte, én azért már próbáltam mondjuk egy héttel úgy hangolódni, kicsit előbb felkelni, amikor már nagyobb voltam, mondjuk nem 7-8 éves.
4: Nálunk például ez nagyon szigorú volt otthon, nálunk augusztustól minden egyes tantárgyat elő kellett venni, és az anyukám meg az apukám ellenőrizte. Tehát történelem, irodalom, matek, angol, stb.
3: Nehogy elfelejts valamit.
4: Igen. És előre kellett tanulnunk, tehát át kellett nézni mindent.
2: Mondjuk most az is eszembe jutott, hogy ne csak az általános iskolásokról, meg a kicsikről beszélgessünk, hogy azért például a tiniknél is, a fiatal felnőtteknél az egyetem, az egy egészen más. Nekem is van a családban, aki egyetemre megy, ráadásul tényleg úgy, hogy egy kis gimnáziumba járt, szinte csak fiúk voltak, mert ilyen informatikai világban, és most kinyílik a világ, Pestre alig járt be, most már oda fog ingázni, tehát hogy azért ott is. Meg hozzáteszem a másik, hogy most ezt mosolyogva mondom, de valahol furcsán hangzik, hogy behozom a gyász kérdését, de én tudom, hogy például az én unokatestvérem, akinek a fiáról van szó, hát valahol el kell gyászolnia, hogy a kicsi fiam felnőtt.
3: Most már tényleg felnőtt, nem?
4: Igen. Nálunk a legnagyobb keresztlányom az most megy egyetemre, hát én nagyon büszke vagyok rá nagyon, és ezt így százszor elmondom neki, ahogy találkozunk. És igen, én azt gondolom, hogy a szülőnél is megjelenik a gyász, hiszen most már csak az, hogy magasabb nálad.
2: Nincs meg, annyira már szüksége rád, már nem kell szemvíz, csak anya nem áll tök ciki, majd veszek a metro aluljáróba, vagy
4: igen,
2: nem tudom.
4: Vagy most nem alszom otthon, aha, most a páromnál alszok, tudod, és akkor igen. Biztos, telefon.
3: Jó, főleg, aki elmegy mondjuk koleszbe, és ehhez nem kell egyébként nagyon vidékinek lenni, mert nekem volt olyan ismerősöm, illetve hát így csoporttársam, aki mondta, hogy ő egy kicsit el akar így szakadni otthonról, és inkább elment koleszbe, pedig nem lakott nagyon-nagyon messze. Hát, szóval ez is tök érdekes, igen.
4: Én azt gondolom, hogy ez a köldök zsinort anya és gyerek között ezt azért lazítani kell, hiszen segítenünk kell őket ahhoz, hogy felnőjenek. És ha én abba belegondolok, hogy én 19 éves koromban már nem laktam otthon a szüleimnél.
2: Igen.
4: És én azóta nem is élek velük együtt. Uh-huh. Tehát, hogy és a mostani fiatalok meg most azért nagyon, más, nagyon, nagyon otthon vannak. Én el sem tudnám képzelni azt, hogy mondjuk 20 évesen a szüleimmel
2: 20,
4: laktam.
2: Ma már 30 évesen
4: hát
2: is
4: laktam. És teljesen 21 évesen már saját élet, tehát, hogy úgy volt, teljesen fenntartottam magamat, tehát és ez olyan érdekes.
2: Megváltozott igen. Ilyen szempontból is. Igen, a mama hotel fogalmáról már mi is
3: sokat beszéltünk.
2: Igen. Egyébként, ha már itt tartunk szülőknél, és akkor itt most mint szakember kérdezlek, hogy van olyan, hogy esetleg valami külső segítséget kér mondjuk egy édesanya, hogy valahol feldolgozza azt, hogy most már ez az anyai szerep nyilván megvan, de nem olyan aktívan, mint addig.
4: Igen, és ez elő szokott fordulni, és ugyanígy ez a gyász, amit mondtál, hogy a gyász, hogy elgyászolja azt, hogy neki már felnőtt a gyereke, és a másik nagyon fontos még, hogy párkapcsolat. Mm-hmm. Tehát párkapcsolat miatt is jönnek, hogy nem találják egymást. Hogy kirepültek a gyerekek, és van egy... hatalmas nagy űr, és most jöttek rá arra, hogy valójában ideig családot üzemeltetek, és párkapcsolatot nem. És ugye most itt ilyenkor az van, hogy megpróbáljuk azt, hogy hogyan tudnak újból kapcsolódni egymáshoz. És hát ez sajnos vagy sikerül, vagy nem, mert nagyon sok párnál teljesen elment az érdeklődési kör.
3: Hát így van az évek alatt, gondolom.
4: Így van. És nem azért, mert nem tisztelik, vagy nem szeretik egymást, hanem azért, mert megváltozott a helyzet, megváltozott az életük.
2: Igen, meg szerintem van olyan helyzet is, nem, amikor a gyerek miatt együtt maradunk, de most már nincs a gyerek, mert elment egyetemre, mert koleszban van, és akkor most mi van?
4: Hát ugye ilyenkor sokszor megjelenik a válás, tehát, és ezt el kell fogadnunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem azért válnak el a párok, mert nem szeretik egymást, hanem annyira elfejlődnek egymástól, hogy már nem tudnak kapcsolódni.
2: Hát igen, sok témát lehetne érinteni így az iskola kezdés kapcsán, és örülök, hogy így végigmentünk, hogy akkor óviból suliba, és akár az egyetem is, mert az is egy nagy változás az egész családi rendszerre. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Nyéki Gabrielának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek, ha pedig valaki esetleg ilyen helyzetben van, Gabit megtalálja, tapasztalt szakember, úgyhogy tud esetleg segíteni. Köszönjük szépen,
4: köszönjük
2: Gabi.
4: Szépen. Én is köszönöm, hogy
2: kitartás holnap reggelre.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szentmiklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
6: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell, hogy mentő mellénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
5: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
6: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk a horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finom szerelékes horgászversenyt, aztán gyerekversenyre is megyünk még. Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, Pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját. Ide is megyünk.
5: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szent Miklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes, akár 200 forintos áron kínálnak a készletereig. A szervezők mellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal kezdjük is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Szeptember 1-e van, bizony, elkezdődött az iskola, ez azért az utakon is látszik. Hiába fél hét után vagyunk néhány perccel. Az az igazság, hogy térségünkben már torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán, de lassan tudtok autózni jelenleg az 51-es úton is. Taksonytól kezdve élénk forgalomra kell készülnötök, Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába is jelenleg lassú a haladás. Hát ma már bizony mindenki induljon el időben. Egyébként a műúton egészen jól tudtok autózni, bár térségünkben még, ahol élénkebb a forgalom, az a Gerinc út Sziget-Szentmiklóson, valamint a Petőfi Sándor utcában is erősödik jelenleg a forgalom, és a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is torlódásra kell készülnötök. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor tudjátok, azt várjuk. Jönnek is az elérhetőségek, mindenkinek jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez ma is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Szeptember 1-e van. Az egonok, a farkasok, az egyedek, illetve a kendék ünneplik a névnapjukat. Több nagyon különleges név, de ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor köszöntsétek fel. Szeptember 1-e van, tényleg egészen hihetetlen, és a mai napon bizony elkezdődött az iskola. Sokszor szokták mondani, tudjátok, hogy a szülők valószínűleg pezsgőt bontanak, hogy na végre vége van a nagyon-nagyon sok hetes, hát talán nem is tudom, 8 hét az iskolai szünet, és bizony, hát valljuk be, azért nem egyszerű megoldani, hogy a gyerekek ilyenkor legyenek nagyszülőknél, legyenek táborokba, de hogy tényleg ki legyen velük azért a 8 hét alatt, mert hogy bizony ennyi szabadsága azért senkinek nincsen. Egyébként az óvoda sem sokkal egyszerűbb, bár azért tény is való, hogy ott mondjuk csak 4 hét volt a leállás. Na de szeptember 1-e van, a gyerekek visszaülnek az iskolapadba, a kisebbek bemennek a bölcsödébe, illetve bemennek az óvodákba. Na de nézzük is meg, hogy szeptember 1-éhez milyen jeles napok tartoznak. Hát ma van a második világháború emléknapja is szeptember 1-éhez. Ez is fűződik, mert hogy 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a második nagy háború, amelyet az utókor második világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő pusztító és bizony embertelen időszakról. Aztán képzeljétek el, hogy a mai napon született, bár 154 éves lenne a mai napon, Brühl Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endrének volt a múzsája. Aztán szintén 154 évvel ezelőtt Európában harmadikként Budapesten alapították meg az Iparművészeti Múzeumot. Az 1872-es évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó mű- és iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott, első kiállítását egyébként még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték meg. Aztán 1896-ban a Lechner Ödön és a Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött, amelyet októberben avattak fel. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kaptak helyet, számuk pedig meghaladja azóta is a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint 5 osztályra tagozódnak: bútortextil, ötvös művészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és az úgynevezett kisgyűjtemények osztálya. Aztán ezen a napon készült el a budai körvasút is 134 évvel ezelőtt. A gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a déli pályaudvartól a Margit körúton, a mai Bem József utcán a Dunaparton át jutottak el egészen Óbudára. Aztán 41 évvel ezelőtt találták meg az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát. Francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével találták meg Új-Fundlandnál. Aztán 47 évvel ezelőtt ezen a napon pedig a Pioneer 11 űrhajó elsőként érte el a Szaturnust.

Ez volt 1979. szeptember 1-én. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 42 évvel ezelőtt Tina Turner első lett az amerikai poplistán, erre a sikerre egyébként ő több mint 20 évet várt. A Václav Got to Do With It című dala lett egyébként első ezen a listán. Aztán 13 évvel ezelőtt hunyt el sajnálatosan Csernai Pál válogatott labdarúgó edző, aki elsősorban az NSK-ban vált egyébként sikeressé. És 37 évesek lettek a mai napon Bill és Tom Kaulica Tokyo Hotel zenekar két tagja. Az ikertestvérek Lipcsében születtek, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Végezetül pedig 32 éves lett a mai napon Carlos Sainz Jr., spanyol autóversenyző. A kétszeres rally világbajnok Carlos Sainz fia, ő 1994. szeptember 1-én született. Ezek voltak tehát a mai évfordulóink itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Süsfel napban, mielőtt még mondanám, hogy milyen témákkal készültünk nektek ma reggel, szeptember 1. napján, előtte még a The Beavers 4/6 című dala szól itt a Lakihegy Rádióban. Maradjatok velem, mert utána jövök vissza.

A The Beavers dalaszolt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, szeptember elseje van. Ez a sűs felnap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betty vagyok, és ígértem ugye a zene előtt, hogy megnézzük, hogy ma reggel milyen témákkal is foglalkozunk. 7 óra után hívjuk majd telefonon hazai Tímeát, a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársát, mert hogy bizony ezen a héten 3 napos Dunaharaszti városnapok lesznek, és ezen kívül még más aktualitást is érintünk majd vele Dunaharasztival kapcsolatosan. Aztán kedv van, tudjátok, ma este 8 óra után az Itt élünk című térségi riport műsorunk jelentkezik. A ma esti adásban a 20 éve megalakult Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületről lesz szó. Ebből a ma esti adásból hozunk nektek 7:30 és 8 óra között majd egy rövid részletet. Aztán 8:30 után pedig vendégünk lesz majd Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Picikét visszautalunk majd természetesen az augusztusi Summerfestre, ezen kívül pedig az előttünk álló programokról beszélgetünk, mert hogy bizony lesz bőven. A sárgaház.com weboldalon tudtok a programokkal kapcsolatosan tájékozódni, viszont 8:30 után, tehát érdemes majd minket követni. A beszélgetést egyébként majd élőben, videós formában is tudjátok nézni a Lakihegy Rádió közösségi oldalain Lázár Gergővel. Aztán egy picikét elkalauzolunk titeket 9 óra után a musicalek világába, mert hogy Erdélyi Csilla, a Szigetszentmiklósi Csillag Musical Stúdiónak a vezetője érkezik hozzánk, ugyanis évkezdés van náluk is, és ilyenkor Csilla azért mindig el szokta árulni, hogy most milyen darabbal fognak majd készülni, illetve hogy pontosan hány éves gyerekeket vár, és mire is lehet majd számítani a Csillag Musical Stúdiónak az évad kezdésénél. Tehát maradjatok ma reggel is velünk, délelőtt 10 óráig Bredák Szandival itt vagyunk a mikrofonok mögött. Ez a Süs felnap az ébresztő műsorunk. A Blaha Louisiana Úszunk az árral című dalával megyünk tovább, aztán még Justin Bieber Speed Demon című dala is belefér, 7 órakor pedig jönnek majd a legfrissebb hírek. Maradjatok velünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember 2. felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
4: Időjárás.
5: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
4: és Somogyi Betty.

0: Kezdjük általában.
1: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aztán erősödik a reggeli forgalom, jelenleg a Budapest környéki főbb útvonalakon is. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán tudtok lassan autózni, de az M4-es autópályán Üllőnél is torlódás van, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében lehet lassan haladni, de torlódás van az 1-es főúton is Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán tudtok lassan autózni, bár egyébként lejjebb már Taksonynál és Dunavarsánynál is élénk forgalomra kell, hogy készüljetek. Aztán nagyon lassan lépésben lehet haladni jelenleg a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakasz viszont még jól járható. Élénk a forgalom a Gerinc úton is Szigetszentmiklóson, illetve a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán is jelenleg torlódást látok a térképen. Szintén lassan lehet haladni a Petőfi Sándor utcában Szigetszentmiklóson, hát nagyjából szokásosan a Temesvári utcától kezdve kell élénkebb forgalomra készülnötök, tehát nagyjából a Lakihegyi lakóparktól kezdve. Vezessetek óvatosan, ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatjuk is az elérhetőségeket, jó utat!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
3: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
1: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
5: és Somogyi Betti, sziasztok.
1: Ez tartol a héten, és rá kellett néznem, hogy tényleg a héten már itt tartunk, de valóban Dunaharasztina Városnapok rendezvény sorozat, mert hogy nagyon sok rendezvény lesz és program lesz majd a Városnapok keretein belül. Erről múlt héten már beszélgettünk Hazai Tímeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával, viszont vannak még ehhez kapcsolódóan olyan programok, amikről nem beszéltünk a múlt héten, úgyhogy most emiatt hívtuk újra Timit, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel!
5: Jó reggel!
6: Jó reggel! Szervusz!
1: Ugyanis hát látjuk, hogy egyrészt elstartol, majd 6-án reggel 9 órától a 11. haraszti futónap, és közben meg majd rotyog a lecsó a Hősök terén. Szóval, hogy még ezek is egyébként a Városnapok programsorozathoz kapcsolódóak?
6: Így van, ez hagyományosan, ez a két rendezvény a Városnapokkal együtt kerül megrendezésre, és hát így van, ahogy mondod, ez már a 11. haraszti futóparti, és a 15. lecsófőző verseny, és elképesztő vicces egyébként, amikor jönnek be, befutnak a futóversenynek a résztvevői, ugye eljönnek a Hősök tere mellett, és befutnak a Baktai térre, akkor a rotyogó lecsók, azoknak az illata száll a levegőben, úgyhogy ez a kettő, ez tényleg hagyományosan együtt van, ugye a lecsófőző sokáig egyébként a Dunaparton volt. A lecsófőzők már évek óta az ÖNÖSZ, vagyis az Önkéntes Összefogás Dunaharasztiért Egyesület csapata rendezi és valósítja meg a Hősök terén. A Nádor Lakóparkért Egyesület pedig a futóversenynek a gazdája, és már 11 éve csinálják ők ezt hihetetlen érdeklődéssel. Annyira sokan jelentkeztek idén is egyébként a futóversenyre, hiszen erre eredetileg regisztrálni kellett, különböző távok, még váltóra is lehetett egyébként regisztrálni, és különböző távokon, 9, 6 és 3 kilométeres távokon lehetett volna regisztrálni, de ezek már beteltek, de az 1 kilométerre még úgy érzi, hogy szeretne benevezni, szeptember 6-án vasárnap kipróbálni, hogy 1 kilométer végig tud-e futni csak a verseny kedvéért, a barátai kedvéért, az alkalom kedvéért, azt szeretettel várják még a nádorosok. Meg lehet találni egyébként a Nádor Egyesület, Lakóparkért Egyesületnek a Facebook oldalán a regisztrációs ívet, és még szeptember első napjaiban talán még lehet regisztrálni, úgyhogy mindenkit bíztatunk rá, hogy hajrá, hajrá, és közösségben futni mindig sokkal könnyebb és jobb, és talán lesz belőle egy egészségvédő, tartós jó szokás is.
7: Igen, abszolút, mert hát látjuk, hogy egy kicsik és nagyok is együtt futhatnak, tehát akár a család több tagja, vagy több generáció is, aztán meg ha majd jól kifutották magukat, akkor esetleg ehetnek egy finomat, mert hogy ugye rotyognak a lecsók is, vagy hát egy lecsó, vagy több lecsó, vagy hogy lesz ez, hogy szokott
6: hát
7: ez lenni?
6: Annyira több lecsó, hogy itt azért 50-60 bográs sokszor együtt megtelni a finomságokkal, és hát amit el tudtok képzelni, szóval amit ugye mit teszünk bele, hogy honnan van a hagyma, a kolbász.
7: Mindennek sztoria van, ugye, története?
6: De mindenkinek megvan a tuti receptje, mindenkinek megvan, hogy tojást teszünk bele, nem teszünk bele, ezekkel természetesen lehet ugye nagyokat vitatkozni, ellesni a trükköket, és a végén egy vakkóstolás van, ahol a zsűri kiválasztja a különböző helyezetteket, és ugye mindenki minden évben nagyon-nagyon várja azt, hogy na vajon ki fogja megnyerni a lecsófőző fesztivált, és kié lesz a legjobb lecsó. De én azt gondolom, hogy igaziból mindenki nyertese annak, aki eljön erre a rendezvényre, hiszen itt tényleg úgy képzeljétek el, hogy megtelik a Dunaharaszti Hősök tere, ugye, ami az egyik legnagyobb közösségi tér, ahol össze lehet jönni Dunaharasztin, és különböző baráti társaságok, egyesületek találkoznak egymással, együtt vágják a paradicsomot, a hagymát, a kolbászt, a szalonnát. Isteni illat van, természetesen ott vannak a hideg üdítők és a hideg sörök is. És akkor még azt nem is mondtam, hogy a tálalást is díjaz a zsűri, tehát nem csak az a kérdés, hogy milyen íze van ennek a lecsónak, amiről nem lehet tudni, hogy ki főzte meg, ezek vakkostolásos módon dönti el a zsűri, hogy ki lesz az első helyezett, de és arra is figyel, hogy az hogy van föltálalva, fatányéron, vagy kis csuporban, vagy különböző zöldségekkel körbe rakva, tehát kreatívabbnál kreatívabb tálalásokat szoktunk látni, készülnek a jó fényképek, a felvételek, és hát mindenki jól lakik, úgyhogy nagyon várjuk az egészet, ez vasárnap délelőtt zajlik a Baktai tér és a Hősök tere magasságában, ott, ahol egyébként a Városnapok rendezvény sorozata van, és a Baktai téri színpadok, azok pedig ugye a különböző produkciókkal szórakoztatják a megjelenteket.
7: Igen, miután ugye a múlt héten már beszéltünk a Városnapokról, és ez a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján egyébként teljes egészében visszahallgatható, ezért most így nem fogunk külön kitérni, de csak így bedobálok gyorsan neveket, hogy például ott lesz Bárány Attila és Kollár, de sok Kollár, ez egy retro diszkó lesz, úgy tudom, hogy dunaharaszti kötődésű az apukája is egyébként.
6: Igen, Kollár, ugye így szokták hívni a
8: harasztia. Igen.
6: A Kollár és a kis Kollár.
7: Ja, igen. Aki egyébként egészen jól befutott, hiszen országos rádióban, fesztiválokon is jár, lesz dunaharaszti táncválasztó, de lesz ugye Tom Peti és barátai.
8: Igen, most ugye beszéltünk telefonon, mert...
7: Így van, pénteken ez is megtalálható a YouTube csatornánkon, mert hogy képzelti, mi elárulták, hogy visznek majd egy új dalt is, úgyhogy lesz majd ilyen dalpremiér dunaharaszti. Bizony.
8: De a Punani Masszív is érkezik.
7: Igen, illetve Vastag Tamás is, akkor hát nyilván a Kóklersz, akkor a Blues Rádió Budapest, szóval, hogy óriási buli lesz, illetve ugye lesz az a kezdődik, hogy egy év képekben Tóth Gábor sajtófotósnak a fotói, de Sárik Péter trió és Falusi Marian, szóval, hogy elképesztő buli lesz. Igen. Nagyon szépen köszönjük egyrészt a szervezést.
6: Még egy fontosat szeretnék mondani, ha már a lecsóról és az étkezésről beszéltünk, hát elkezdődik az iskola. Akárhogy is nézzük, szeptember elseje van, és elkezdődik az iskola, és az étkezésre szeretnénk fölhívni a figyelmet, ugye Dunaharasztin az a menet, hogy mindig előre kell fizetni a gyerekeknek a menzáját. Tehát aki esetleg elfelejtette volna befizetni augusztusban a gyerekeknek a menzáját, a Menzapjúr felületen meg tudja tenni, és a levelezésben biztos talál egy e-mailt, amit kapott egyébként, hogy itt van, ide kell kattintani, itt lehet befizetni a gyerekeknek az iskolai étkezését. kérjük a szülőket, hogy akinek esetleg elkerülte a figyelmét, az tudja pótolni. Fontos, hogy a gyerekek, főleg a picik, akiknek egyébként az elsős gyerekeknek a haraszti általános iskolákban legtöbbében ugye beépül az órarendbe az étkezés, hogy senki nem maradjon éhes, mindenki tudjon figyelni. Az iskolában egy óriási váltás az óvoda és az iskola a gyerekek számára, úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani, hogy a lecsó az bizony eszembe jutatta ezt is, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy ez a rendszer mindig előre fizetést kér, tehát szeptemberben majd az októberi étkezést fizetjük, és aki elfelejtette esetleg eddig rendezni ezt a számlát, az még természetesen megteheti.
7: Hát azt mondanám, ha marketinges lennék, hogy micsoda termékkapcsolódás, de itt micsoda témakapcsolódás, és milyen fontos, hogy ezt elmondtad és eszedbe jutott. Nagyon szépen köszönjük Hazai Tímeának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának, és akkor hát jó munkát és egyben kikapcsolódást, még az jó is lehet, hogy összefutunk is. Majd igen. Itt a városnapok köszönjük. Alkalmával.
6: Köszönjük szépen, köszönjük, és várunk szeretettel mindenkit Harasztira.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az 5 napos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szentmiklósi lepkekert jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
5: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell, hogy mentő mellénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
4: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szentmiklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
5: Mindenkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szentmiklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgászegyesülettel közösen tartunk meg.
4: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
5: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még. Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülő gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját. Ide is megyünk.
4: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
3: Sporthíreink.
4: Ismét csatlakozott Sziget-Szentmiklós férfi kosárcsapatának keretéhez Dean Reiber. Az előző évben a BKG-val az NB1-ben ezüstérmet szerző amerikai légiós már a nyár elején megállapodott a folytatástól a csapattal, és egy nagyobb nyári szünet után most érkezett meg hazánkba, hogy bekapcsolódjon a felkészülésbe. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, természetesen játékosuk nem lazsált az elmúlt időkben, és jó formában érkezett meg Magyarországra. Hozzátette, idén is igazi erőssége lehet az együttesnek, és őt nem kell előről tanítani, ismeri a rendszert, és azonnal be tud csatlakozni az edzésekbe és a felkészülési meccsekbe is. Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szentmiklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezetőedzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
3: Időjárás.
4: Kedden többnyire gomoly felhős napos idő valószínű, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Napközben kicsi a csapadék esélye, estétől azonban északnyugat felől már várhatók záporok, zivatarok. Az északi szél mérsékelt marad, délután 29-36 fok valószínű.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési infokkal folytatjuk is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. A 61-es főúton egy kamion pályaelhagyásos balesetet szenvedett előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében. Jelenleg félpályás lezárásra kell készülni. Aztán egy picikét közelebb egy kamion, illetve egy személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél még mindig le van zárva a külső sáv, a torlódás pedig már nagyjából 4 kilométeres. Ezen kívül arra is felhívja a figyelmet az Útinform, hogy szemmel látható az iskola kezdés miatti erősödő forgalom a budapesti bevezető utakon. A szokásos útvonalakon kívül az 1-es főúton Herceghalomtól, a Biatorbágyról kivezető úton, illetve a 6-os főúton Dióst felől, az M7-es Török-Bálinti szakaszán és az M2-esen az M0-as autóút előtt is arra szól jelenleg a kocsisor. Itt a Csepel-szigeten pedig még mindig élénk a forgalom, a gyártelepi Hévát járónál Szigethalmon, illetve a Gerinc úton Sziget-Szent Miklóson is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Torlódás van az 51-es úton is, már gyakorlatilag Dunavarsánytól kezdve Taksonyon át, egészen Dunaharasztig lassan tudtok autózni, és Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába is lassú haladásra kell, hogy készüljetek. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a sűs felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, szeptember 1-e van. Sziasztok, kedves hallgatók, a mikrofonok mögött változatlanul Bredák Szandi és Somogyi Betti. Kedvan, tudjátok, az azt jelenti, hogy este 8 óra után jelentkezik ismét

0: az Itt élünk című térségi riportműsorunk. Ezúttal a 20 éve megalakult Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületről lesz szó. Patek Edina Érces Ferenccel, az egyesület elnökével beszélget. Szó lesz majd a kezdetekről, az alapításról, az elmúlt 2 évtized munkájáról, a közösségről, illetve a szeptemberi jubileumi ünneplésről is. Természetesen, ahogy már megszokhattátok, most is hoztunk nektek egy rövid részletet a ma esti adásból. Hallgassátok meg!
1: 20 év egy egyesület életében, már olyan évforduló, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ilyenkor egy kicsit megáll az ember, visszanéz, számba veszi, honnan indult, kik voltak vele, és mit sikerült megvalósítani. És ahogy említettem, a tervek szerint szeptember 25-én külön meg is ünneplik a 20 éves évfordulót. Beszéljünk egészen konkrétan erről az eseményről, és azt már így előzetesen elárulom, hogy azért ez valamilyen szinten kapcsolódik a Taksonyi Mustrához is, ami szeptember 26-án zajlik majd.
2: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulós jubileumi ünnepsége, úgy ahogy elhangzott, szeptember 25-én lesz, délután 4 órára várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Két részre oszthatjuk a rendezvényünket, ilyen rendezvényünk még ugye eddig nem volt, nem voltunk 20 évesek, és nem volt még jubileumi ünnepségünk. A sátor ugye már rendelkezésünkre áll, ezt megkaptuk az önkormányzattól, önkormányzatunk támogatja ezt az ünnepségünket ezáltal, és hát itt a sátorban 3 részre oszthatjuk a műsor, 14 órától gyermekzenés műsor lesz a gyermekeink részére, aztán 15 óra 30-tól nagy büszkesége Taksonynak a Kleine Spatzen zenekar Taksonyi nagy színpados debutáló fellépése fog itt történni. Nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas és tündéri zenész gyermekeink, unokáink játszanak ebben a zenekarban. Ez egy óriási kezdeményezés. Már több településen szerepeltek a környezetünkben. Taksonyban is egy nagyon rövid bemutatkozásuk volt búcsúkor a templom előtt, főtéren, és egyesületünk úgy döntött, hogy szeretnénk őket felkérni, és hát itt lenne egy ilyen nagy színpados debutáló fellépésük. Ezt nagyon nagy örömmel várjuk. Illetve a harmadik rész pedig maga azt mi úgy hívjuk, hogy Borest. Ez 18 óra 30-tól fog kezdődni, eltart késő estig, amelynek keretében hagyományos taksonyi sramlis zene mellett lehet szórakozni, beszélgetni, kikapcsolódni, táncolni. A külső részen, a Szent Anna téren, mindezek mellett közben kézműves foglalkozások lesznek a gyermekek részére. Itt gondoltunk külön a bölcsődeskorú gyerekekre, az óvodáskorú gyerekekre, aztán népjátszótér, interaktív közösségi játékok, légvár, a Gleznár Vidámpark kisvasutat biztosít, és mindez minden teljesen ingyen használható lesz a gyermekeink részére. Szeretnénk egy hagyományt indítani ezen a rendezvényünkön, ezen az ünnepségünkön, amit a gyermekeink részére hosszú távon képzelünk el, hogy majd egy jó néhány év múlva visszatekintve lehessen a gyermekeknek megnézni, hogy mi volt 2026-ban, 27-ben, de előtt többet nem árulnék el, ez legyen egy pici meglepetés. Illetve ugye Szent Mihály napja előtt vagyunk nem sokkal, és hát ilyenkor a régebben a hagyományoknak megfelelően tábortűzzel is kedveskedtünk a kint lévőknek, és 2 évvel ez nem történt meg valami miatt, viszont most nagyon sokan megkerestek minket, hogy lesz-e, tudunk-e biztosítani ilyet, úgyhogy most lesz az eseményünkön tábortűz is, és hát ami még szintén nem volt, az pedig kitelepül a mi rendezvényünkre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, az Országos Tűzmegelőzési Bizottságának a sátra. Ők elsősorban a gyerekeken keresztül juttatják el azokat a szükséges információkat, ami a hétköznapunkban, otthonunkban a tűzvédelem, a tűzbiztonság, a tűzmegelőzés érdekében vannak. Gyermekeink itt kiváló játék lehetőségeken keresztül találkozhatnak azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzvédelem. Ilyen nem volt a mi rendezvényeink között, és hát még néhány apró meglepetésen dolgozunk, hiszen most gőzerővel dolgozik a szervező csapatunk ezen a rendezvényen, de nagy vonalakban ez adja majd a 20. évfordulós jubileumi ünnepségünknek a menetét.
1: Ahogy említetted, illetve én is ugye mondtam, hogy szeptember 25-én lesz ez a 20 éves jubileumotok, de valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódtok szeptember 26-ához, a Taksonyi Mustrához. Hogyan teszitek közösen ezt az önkormányzattal?
2: Már ezen az ünnepi rendezvényünkön, 25-én is a gyermekeink sok olyan, amit meglepetésnek neveztem az előbb, sok olyan kérdésfelelek játékkal, tesztekkel, interaktív megoldásokkal találkozhatnak, pontgyűjtésekkel, amelyeknek a végén a beváltása az valamilyen jutalomformája jobban fog megtestesülni, de ugyanezt azért a felnőtteknek is kipróbáljuk, és az a mostani ismeretünk szerint úgy néz neki, hogy ennek az eredményét majd a Mustrán, a nagy sátor mellett lévő lokálpatrióta sátorban fogjuk tartani, tehát így összekapcsolódik a két rendezvény, szeretnénk azokat, akik a mi bögrecsárdánkat meglátogatják, és a mi hagyományainkat bögrecsárdán keresztül megélik, illetve megmutatjuk a fiataloknak, hogy milyen bögrecsárdák voltak Taksonyban az elmúlt évtizedekben, milyenek üzemeltek, ennek keretén belül az előző napig felnőtteknek szóló kérdésekre válaszokat, ezeket való itt fogjuk kiértékelni, és itt fogjuk ezeknek a győzteseit kihirdetni a másnapi Mustra rendezvényen.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval és az Itt élünk című térségi riport műsorunkkal. Patek Edina tehát Érces Ferenccel, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökével beszélget, mert hogy 20 éve alakult meg az Egyesület, erről lesz szó majd a ma esti Itt élünk című térségi riport műsorunkban, és ebből a beszélgetésből hoztunk nektek ide a Süsfelnapba egy rövid részletet. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. 8:30 után vendégünk lesz majd Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Aztán pedig 9 óra után pedig érkezik majd hozzánk Erdélyi Csilla is, a Szigetszentmiklósi Csillag Musical Studio vezetője, hiszen kezdődik az új évad.
3: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változási életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták.
6: Időjárás.
7: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Berta.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk kis a sűs felnapot az ébresztő műsorunkat. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópont előtt. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, ha tehetitek, akkor próbáljatok megkerülni. Ezen kívül szemmel látható az iskola kezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. A szokásos útvonalakon kívül az egyes főúton Herceghalomtól, a Biatorbágyról kivezető úton is erős a forgalom, illetve a 6-os főúton Dióst felől, valamint az M7-es autópálya Török-Bálinti szakaszán is jelenleg lépésben tudtok autózni. Itt a térségünkben pedig még mindig Dunavarsánytól kezdve az 51-es úton is élénk a forgalom, Dunaharasztitól kezdve pedig még inkább torlódásra készüljetek a főváros irányába. Lassú a haladás továbbra is a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakasz viszont jó hír, de most már egészen jól autózható. Az M0-es déli szektorában itt a térségünkben sem látok semmilyen fennakadást, ott jelenleg mind a két irányban jól tudtok autózni. Ahol viszont még élénk a forgalom, az Szigetszentmiklóson a gyártelepi Hévátjárónál van, illetve a Gerinc úton is továbbra is lassan tudtok autózni. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a sűs felnap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött pedig változatlanul Somogyi Betti.
3: És Bredák Szandi, sziasztok.
0: És itt vannak velünk vendégeink is, méghozzá Kis Roland, a Szigetszentmiklósi Sétány Tenisz és Bistró tulajdonosa, és Auer Mário, a Bistró üzletvezetője. Sziasztok, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
5: Sziasztok.
4: Jó reggel.
0: Nem csak hallhattok, hanem láthattok is minket egyébként, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, alakí egy rádió közösségi oldalán, pontosabban itt nézem félszemmel mindjárt, úgyhogy hamarosan videós formában is láthattok minket. Na de ami ennél is fontosabb, hogy tegnap Szigetszentmiklóson közmeghallgatást tartottak, ahol konkrétan a Sétány Tenisz és Bistró nem volt egy külön topik, viszont mégis tárgyalták, és ha jól tudjuk, ti nem is kaptatok erre külön meghívást. Nem. Mi történt pontosan, ott voltatok-e?
4: Ott voltunk, igen, előtte volt egy gazdasági bizottsági ülés, ezzel meg lettek hallgatva a felek. Az is egy érdekes topik volt, ott azért sok érdekes információ elhangzott, sok új információ elhangzott egyébként számunkra is, akár a Dunai Point Nemzeti Parknak a hozzáállása a témával kapcsolatban, mert azért most több felületen, több fronton támadják a Bistrót. És nagyon-nagyon-nagyon sok bullshit van ebbe az egészben, hogyha tudok így fogalmazni. Volt a közmeghallgatás, nyilván ez így különleg nem volt kiemelve ez a téma, hogy a Sétánytenisz és Bistrónak mi lesz a sorsa, hanem egyébek kategória volt. Nyilván ez nem véletlen valamilyen szinten, tehát azért ez egy elég botrányos téma, meg botrányos szituáció. Szerintem nyilván sokan nem akartak, hogy erről azért tudjanak meg felszóljanak, azért így is voltak bőven, meg azért elhangzottak jó kérdések. Nagyon választ nem kaptunk ezekre, de érdemes belemenni ezeknek a részleteibe, hogy mi is zajlik, meg mi történik velünk pontosan. Mert ez nagyon furcsa az időzítés, és tök szomorú egyébként, hogy ezért kell nekünk ide bejönni, és nem mondjuk a két nappal ezelőtt megjelent Street Kitchen cikk miatt. Szóval egyébként májusban voltak nálunk, és olyan jó is, meg rossz is, hogy ez így most jelent meg, mert elveszi a fókuszt arról, hogy egyébként ez egy milyen csodálatos dolog, hogy ezt elér gasztronómiailag, és felhelyeztük a várost a gasztró térképre. Erről kell beszélni.
3: Igen, egyébként az is egy jó téma, úgyhogy remélem majd egyszer
0: arról is tudunk bővebben, igen.
3: Kicsen írt rólatok. Azért helyezzük képbe az embereket, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, mert számunkra is egy kicsit rejtély volt, hogy most mi ez a nagy berobbanás, mert hogy ugye azt azért lehet tudni, az nyilvános, hogy amúgy december 31-én egyébként is megszűnne a Sétány Tenisz és Bistró működését biztosító bérleti szerződés, amiről ugye a gazdasági bizottság is tárgyalt. Akkor most itt miről van szó?
4: Arról van szó, hogy van három ház, de beszélhetünk mondjuk négy házról, akiket kifejezetten zavar a bisztrónak a működése.
3: A házban lakók,
4: ugye? Házban lakók, így van, a közvetlen a bisztró szomszédságában. akiket kifejezetten zavar a bisztró működése, és ez a 3-4 lakó felülírja egy 43 ezres város érdekeit. Jelenleg ez
3: és történik. És folyamatosan tettek bejelentéseket, hogy őket éppen mi zavarja?
4: Persze, nyilván ez folyamatos, és itt az is elhangzott a gazdasági bizottság ülésen, és kikérem magamnak, hogy a konszenzus az nem jött létre, és miattunk nem jött létre. Ez a bizottság ülésen is elhangzott, hogy a lakókkal nem tudtunk konszenzusra jutni, és ez miattunk volt. Ez nem igaz. Jó, tehát ezt kikérem magamnak, ez egy hazugság több formáját, tehát több formában próbáltuk mi ezt prezentálni, megmutatni a kezdetektől, tehát 2022 óta mi tök nyitottak vagyunk az egészre, de a mentalitás az, hogy mindegy mi van, Minden, csak szűnjön meg. Így azért nehéz konszenzusra jutni. Volt egy zajvédőfalnak az ötlete is felmerült még 2-3 évvel ezelőtt. Mi erre is nyitottak voltunk, csak mert azt hangzott el a bizottságülésen, hogy miért nem voltunk nyitottak, mert ez beruházás. Nem. Én szívesen beruházok egy zajvédőfalra, azonban az ott lakó kiemelték, hogy ők nem szeretnék egy 4 méter magas betonfalat nézni a kertjükből, amit egyébként tökéletesen megértek, mert ki akarna egy betonfalat nézni. Tehát, hogy...
3: Bocsát, még itt leragadnék, hogy most akkor december 31-én amúgy is megszűnne, azt amúgy is tárgyalnátok, tárgyalná a képviselőtestület, a városvezetés. Akkor most itt miről van szó, hogy előbb megszűnjön?
4: Így van, előbb megszűnjön, most találtak ilyen nem tudom, ilyen furcsaságokat, csatorna, közmű problémákat.
3: Ami az elmúlt x évben nem volt annyira.
4: Jó, persze, nyilván ez nem volt fontos, nem volt probléma, minden engedélyünk megvan, működési engedélyünk van. Itt hivatkoznak egy 26 négyzetméteres engedély nélkül épített építményre vagy területre. Szeretném jelezni itt is, 2022 óta üzemeltetem a bisztrót. Minden illegálisan felhúzott építmény az előttem ott volt. Én elhiszem, hogy jó leverni egy 26 éves srácon a 2000-es évek mutyjait, de nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Tehát én elhiszem, hogy csatornáról beszélünk, meg illegálisan felhúzott építményekről. Igen, én bővítettem. Minden bővítmény és minden épülettoldás az mobilis, azok konténerek, azoknak nincs beton alapja, és nem igényel építési engedélyt. Ezt azért tegyük hozzá. Az, hogy a városvezetés próbál most fogást találni rajtam egy 26 éves fiatal vállalkozón, aki egyébként évek óta a város érdekeit nézi, és azon vagyok, hogy itt legyen kulturális fejlődés, az egészen elképesztő és szomorú.
3: Városvezetést mondtál, de azért itt kijavítalak, mert nem mindenki.
4: Nem mindenki,
3: például
4: van,
3: Miklós
4: Éva
3: képviselő, Miklósért Városvédőkör Egyesület képviselője is írt egy igen hosszú posztot, Gyurcsik József, közösség a Fejlett Momentum képviselője is reagált. Ugye Kocsis Éva például azt írja, hogy az előterjesztés bár sok fontos szempontot sorol, mégis zavaros abból a szempontból, hogy úgy tesz javaslatot a szerződés megszüntetésére, hogy nem tisztázza, rendes vagy rendkívüli felmondással tervezi ezt meglépni, és az sem mi lenne az indok. Ráadásul kiemeli, hogy a felmondást a testület a döntéssel a polgármesterre bízná. Tehát itt ugye le van írva, hogy a szerződés megszüntetéséről
5: igen.
3: van Tehát szó.
5: Ugye azt is írja, hogy a rendkívüli felmondásra tulajdonképpen csak bérleti díj nem fizetés esetén kerülhetne sor, ami hát ugye nem történt meg nálatok.
4: Persze, nyilván. Itt olyan dolgok is le vannak írva, hogy mi kevesebbet fizetünk az önkormányzatnak egyébként 20 000 forinttal. Mi erről nem tudunk. Tehát mi nem kaptunk elő információt, hogy mi tehát nem fog jelentkezni, ti mennyit fizettek? Én lehet, hogy kevesebbet, akkor fizetnék többet. Tehát ez nem fog megtörténni. Nekem tehát lehet, hogy meg kellett volna keresni, hogy nem akarsz egy picit többet fizetni. De egyébként ezt is szeretném kiemelni, hogy ha bár igaz, én 20 000 forinttal kevesebbet fizetek, mint amit az önkormányzat tovább fizet vagy utal. Azért én 2022 óta nagyjából meghúszoroztam a forgalmat azon a helyen. Tehát, hogy azért ez valamit számít, főleg iparűzési adóba egy évbe. Tehát, hogy itt is lehet nézni a mérleget, meg a mérlegnek a két oldalát, de elhiszem, hogy 20 000 forintot jó belírni egy határozatba, hogy ajaj. Tehát, hogy az egész vicces, és az is vicces, hogy a csatornát rajtunk próbálják leverni, ez egy bérlemény. Az önkormányzattól béreljük ezt a területet. Hogy lehet a helynek működési engedélye, és előttünk is volt működési engedélye, ha a közművek nincsenek rendben? És miért a bérlőnek kötelessége rendbe tenni a közműveket? Kérdezem én.
3: Hát meg nekem még mindig ugye az az érdekes kérdés, hogy miért most? Tehát miért hogy most? Igen, miért most? Ez egy jó kérdés. Az elmúlt évek során üzemeltetőként te hogy látod? Mesélj egy kicsit, hogy éled meg mindezt? Azt tudjuk, hogy igen, keveset aludtatok az este.
6: Nagyon-nagyon keveset aludtunk természetesen. Én nagyon-nagyon szomorú voltam azért, mert azt éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Tehát hiába vagyok ott a gyűlésen, hiába teszek föl kérdéseket. Én kitöröltem az összes kérdésemet, mindent, amit leírtam, kitöröltem, és csak szívből kérdeztem dolgokat, megkérdeztem, hogyha ezt a kultúrát hozza oda, Roli, akkor mi van akkor, hogyha más kapja meg az üzemeltetést? Miért nem maradunk meg annál, ami már jó, működik és bevált? Uh-huh. Attól, hogy most három vagy négy embert így zavar a dolog, én mindig a kompromisszum híve vagyok. És nem hiszem azt el, hogy Roli az nem próbált ebbe a kompromisszumba belemenni, vagy bármilyen kompromisszumba.
3: Meghívtátok már párszor egy jó kajára, vagy valamire?
4: Persze, hogy ne, úristen, persze. Hát az elején plastikkártyát dobáltam postaládákba.
3: Komolyan?
4: És valaki él is vele, és valaki azóta is jár le, és rendszer, meghallja, hogy koncert van, kiül a teraszra, és majd is le.
6: Hát tehát, hogy mennyire fájdalmas az, hogy azt mondja a polgármester, hogy személyes támadásnak veszi, amit te csinálsz, meg hogy te lázadozol, vagy valahogy így fogalmazott, mert nem emlékszem, de...
3: Egyébként szerintem ezt túlmutat a Rolandon, most mindenféle hovatartozás nélkül mondom, hogy csak rá kell nézni a komment szekcióra.
4: Igen,
6: igen, ami így van, nagyon
4: szépen
6: eső.
4: Köszönjük, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a támogatásnak, és innen is egyébként, bocsánat, hogyha feszültebb vagyok, vagy hogyha pattogok, és igen, nekem ez nagyon fontos, és tényleg köszönöm azoknak a képviselőknek és embereknek tényleg a hozzájárulását és támogatását, akik ott ültek tényleg a bizottságülésen, és jó dolgokat mondtak, és mellettünk voltak. Tényleg nem az egész városvezetésre értem ezt, de engem fölháborít, ami zajlik, mert 26 éves fiatal vállalkozókat szerintem támogatni kell, akik valami jó dolgot tesznek egy városért. Én nekem ez a véleményem, és nem érzem ezt a polgármester úr részéről.
6: Igen, és ok nélkül nem fogsz belállni valamibe. Tehát ismerlek. Tudom, hogy nem fogsz ok nélkül valamibe így belállni.
4: Furcsa az egész, mert itt azért az is elhangzott, és szerintem ez nyugodtan elmondhatom, mert hogy ez a bizottsági ülésem volt, bocsánat, a közmeghallgatásom volt, uh-huh. Mikrofonok előtt, kamerák előtt a polgármester ezt elmondta, hogy vigyük máshova a helyet.
3: Más városba?
4: Találjunk neki egy racot, azt vigyük el odébb.
6: Hogy akkor menjünk más városba? Vigyük ezt máshova? Uh-huh.
3: Tehát, hogy mi tudtatok válaszolni?
6: 30 éve szigetelni, hogy itt szeretnék lenni, itt szeretnék maradni, itt akarok dolgozni. Tehát nagyon sok vendéglátó helyen megfordultam itt Szigetszent Miklóson, és csak itt szeretnék megmaradni.
3: Uh-huh. Számomra az is egy nagyon érdekes kérdés, tök egyszerű kérdés, hogy mi itt azt látjuk a kommentekből, több képviselő is ezt jelzi, hogy ők szeretik ezt a helyet, a kultúrát, a zenét, hogy akkor itt most kiről beszélgetünk, mert ugye a városvezetés is, a képviselőtestület is máshogy látja ezt a dolgot. Tehát van szerintetek egy olyan vagy két olyan ember, aki nem szeretné valamilyen oknál fogva most ez? Biztos. Vagy nyilvánosságra van hozva, vagy mi az ok, vagy ezt el van úgy... kicsit mismásolva, de hogy van egy indok, ami miatt ezt nem szeretnék, hogy ti üzemeltetek.
4: Ezt én úgy hívom, hogy halászkert szindróma.
3: Uh-huh. Én értem, mire.
4: Ez úgy jó, hogy halászkert szindróma, ez már gyakorlatilag megmutatta a városnak a történelme ezért, és ezért mondom, hogy az Emlékek a partról című filmet, azt egyébként helyi iskolánkban szerintem vetíteni kéne, mint oktatóanyag. Mert identitást ad, és helyi történelmet. Hogy mi a városnak a történelme. És ez a történelme.
3: Hogy a gyerekek is megismerjék.
4: Van
3: persze.
4: Valami jó hely, működnek jó helyek, és fel lehet sorolni számtalan jó helyet. Az Árpád kocsmától, a Vizesés, a Vaddió, a Halászkert, egy csomó hely van, és volt. Ezek így mind voltak, aztán előbb-utóbb megszűntek. És miért szűntek meg? Az elégedetlen lakók, meg bejelentések, meg betelefonálók miatt, ezek miatt szűntek meg. Mi nem szeretnénk a Halászkert sorsára jutni, és szeretnénk befejezni ezt az átkot, hogy szeretnénk lezárni, ami rajta ül a városon, hogy itt bármi születik, ami jó, az előbb-utóbb annak vége lesz, és úgy fogunk róla beszélni 5 év múlva, hogy jaj, emlékeztek a sétánybisztróra? Volt egy jó hely. Ó, kár, hogy már nincsen.
5: Igen. Egyébként a Jakab Gergely, ugye az Emlékek a partról című dokumentumfilm készítője is írt egy posztot meg mellétek át.
3: Igen.
4: köszönjük neki is,
5: köszönjük. Támogat titeket.
4: Itt nagyon sok minden egyébként nem jól működik. Itt próbáltak abba kapaszkodni a Natura 2000, hogy itt zavarjuk a...
3: Bocsánat, de egyébként, ha már itt tartunk, akkor szintén Kocsis Éva írja a posztjában, ugye, hogy a Dunai-Poly Nemzeti Parktól is volt egy állásfoglalás, konkrétan a kormányhivatal állásfoglalást kért, és azt válaszolták, hogy javasolja a bisztró által használt területek leválasztását, és kiemelte, hogy védett fajokat nem veszélyeztet a bisztró.
4: Így van. Tehát igazából ez is megdőlt, hogy mit... És azért, bocsánat, mondom...
6: Ha a természetvédelmet nézzük, én világéletemben horgáztam. Itt Sziget-Szentmiklóson kezdtem el kisgyerekként horgászni, és már akkor arra tanítottak, hogy pakoljak el magam után, szedjem össze a szemetet, és ezt itt, mint üzletvezető is tovább vinném. Tehát szeretném fenntartani ott a rendet, szeretnék szemétszedést.
3: Nem, csak azért sajtozom, mert hogy így, ahogy ti elmondjátok, nyilván, hogy meghallgatjuk a másik oldalt is, de hogy nem, mi is értetlenül állunk a dolog abszolút mögött, de nyilván igen. Lehet, hogy van olyan, amiről mi nem tudunk, ezért majd nyilván.
4: Én azt még hozzátenném, hogy itt kapaszkodnak ebbe a Natura 2000-be, meg hogy természetvédelem, annyira sokat foglalkoznak velünk, tök őszintén elmondom, tényleg én nem fog ebbe köntörfalazni. Előttünk az a terület egy dzsumbuj volt, és kész. Ennyi. Ezt vagy elfogadják, vagy nem. Ezt a területet és placot rendben tartjuk, és rendben tartottuk az elmúlt 4 évben. És ültettünk, és nyírjuk a füvet, és trágyázzunk, és öntözünk, és mindent csinálunk annak érdekében, hogy ez egy szép zöld terület legyen, és jól nézzen ki a Dunapart. Ez van. Ellenben a teniszpálya mögött, csak hogy ezt is azért behozzam, itt beszélgetnek a lakók is Natura 2000-ről, emeletnyi magasan, és akkor szeretném tényleg, hogy ezt mindenki megérteni, emeletnyi magasan áll 3 éve a zöld hulladék, a szemétkupac, alatta meg a hullámpala. Azt mikor fogják elvinni, ha ennyire érdekli az ott lakókat, meg egyébként meg ennyire kapaszkodnak a Natura 2000-es területekbe? Az is Natura 2000-es terület. Miért van szemétlerakó ott? Miért használják zöld hulladék?
3: Ezt, amit mondtál, ezt a bisztró saját költségén állta ezt a rendbetételt ott?
4: Persze, hát ezt évek óta csináljuk. Mm. Egyetlen terület van, amihez nem nyúlunk magunk körül, az a teniszpályának a túloldala.
5: Mm. Ja, ahol a szemét van.
4: Ahol a szemét van. Mm-hmm.
3: Menjünk egy picit tovább, mert ugye a gazdasági bizottság úgy döntött, hogy a jövő héten a bizottsági tagok és az illetékes hivatali dolgozók részvételével folytatódik a sétánybisztró ügyének a tárgyalása. Ezt is Kocsis Éva politikusnak, a képviselőnek a posztjából idéztem, olvasom. Szóval, hogy ennek még itt nincs vége. Mi lesz, hogyha elkasszálják?
6: Nem tudom, mit mondok az alkalmazottaknak. Mit mondok nekik?
3: Meg ennek a sok kommentelőnek.
5: Hát meg a sok városlakónak, igen, aki szeret titeket.
4: Hát igazából, hogyha nagyon laikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy minden csoda 3 napig tart, és nagy felháborodás, aztán utána előbb-utóbb az emberek elfelejtik, úgyhogy elfelejtettek egyébként 100 másik helyet előttünk is. Ezért mondom, hogy ide el se szeretnénk jutni, és mindent meg fogunk tenni, ezt már előbb is elmondtam, amikor legutóbb, amikor itt voltam, személyes küldetésem, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez ne legyen tovább egy alvó város. 20 évig az volt, mindent megtettek érte kőkeményen, hogy itt ne legyen semmi.
3: Azt írtad, hogy soha elég. Nem akartunk politizálni, azonban belekényszerítenek minket egy olyan helyzetben, muszáj kiállnunk magunkért, tehát akkor ti kiálltok végig. Nem adják.
4: És bocsánat, nekem többen szóltak, hogy óvatosan fogalmazzak, meg vegyek vissza az indulatból, meg ne legyek indulatos, meg figyeljek oda, hogy fogalmazok. Én nem vagyok politikus, szeretném kiemelni. Én nem vagyok politikus, én egy vállalkozó vagyok, aki egyébként úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot tett a városért, és annak kulturális fejlődése érdekében. És bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni. Polgármesterek választási ígéreteit teljesítem. Évek óta. És még csak közpénzt se lopok. Szóval ez jó lenne, eljutna a fejekbe, és jó lenne, hogyha úgy próbálnának hozzánk állni, hogy mi kompromisszumkészek vagyunk továbbra is. Szeretnénk, hogy ez a dolog működjön, és fennmaradjon.
3: Amúgy az ott lakók mit kérnek? Tehát mi a kompromisszum?
4: Az, hogy mondjuk
3: el. Ennyi? Az
5: hogy ők azt szeretnék, hogy teljesen megszűnjön.
4: Igen, és csak, hogy erről is beszéljünk, hogy mi lesz a bisztró sorsa, ha nem kapjuk meg a hosszabbítást. Mivel, hogy a területet béreljük, minden építmény saját, legyen ezzel mindenki tisztában.
3: Várj, bocsánat, tehát a területbérlés, de az, ami rajta van,
4: az minden,
3: az a saját
4: tulajdonatok. Így van, persze.
3: Tehát hát csak minden... a földterületed bérlés.
4: Pontosan?
3: Az most mindegy, hogy mi van rajta, akár le is dózerolhatjátok.
4: Így van, és szeretném, hogyha ez eljutna mindenkinek a fejébe, hogyha esetleg ilyen van a dolognak a hátterében, hogy itt mutizás van, meg a haveroknak a kijátszás, meg valaki kinézte ezt a helyet, fú, de jó, ezt én is csinálnám, aj, de menő, ez tényleg nagyon szexin néz ki, tehát ez jó hangzik, de úgy pályáz erre mindenki, és azt lássa potenciának ebbe a helybe, hogy ott van, kap egy üres földterületen, az utolsó csavarig elbontok mindent, és fölszámtok.
5: Tehát akkor mindent lebontanátok.
4: Mindent, tehát úgy, ahogy van. úgy, ahogy van.
3: Ezt elmondtátok egyébként a közmeghallgatáson?
4: Nem.
3: Ezt most mondjátok el először?
4: Először.
3: Wow. De ezt komolyan gondolod?
4: Komolyan. Van egy tök jó sorozat, The Bear, az a címe, a Mackó, ez egy aki vendéglátással foglalkozik, annak érdemes elkezdeni. Ott abban van egy ilyen jelenet, hogy felgyulad a konyha, és a tulajdonos csak áll, és nézi, és nem csinál semmit. És vele együtt megszűnik minden problémája. Én ebbe vagyok. Én mindent megtettem.
6: Aztán mégis eroltam a tüzet,
4: de attól függetlenül nekem rengeteg próbálkozásom volt a városba, mindent elkaszáltak. Én nekem nem kell küzdenem azért, hogy anyagilag fennmaradjak, mert tudom, és bocsánat, ez nem nagy kép, és sikeresek vagyunk abban, amit csinálunk, és jól csináljuk azt, amit csinálunk, ezt tudom. És ezt máshol is meg tudjuk csinálni. Én nagyon szívesen elviszem máshol. Ha ide nem kell, és ebbe a városba, ennek a városnak erre nincs igénye, és a polgármester úgy látja, hogy ez nem jó a városnak, akkor elviszem máshol.
3: Jó, ez záró kérdés, már nagyon kifutunk az időből, hogy van egyébként bármi javaslat a városvezetés, most akkor nevezzük így, de tudjuk, hogy nem minden városvezető szeretné ezt, hogy ne legyen a sétányítanész is biztró, de hogy van rá javaslat, hogy mi legyen helyette? Tehát, hogy van valami elképzelés, hogy nincs. Akkor cserébe mit kap, mert lehet, hogy nem tudom, hogy nem akarok ötleteket adni, de hogy van valami javaslat?
6: Egy pályázat. Azt mondták, hogy ki lesz írva egy pályázat.
4: De hogy írnak egy pályázatot, ha itt nincsenek rendben a dolgok, tehát, hogy mi alapján írnak ki pályázatot, ha azok a háttér dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy elvileg legálisan üzemeljenek, mert hogy mi ugye azt, ugye mi legálisan üzemelünk ezek szerint, tehát hogy nem jön ki, tehát egyszerűen nem látom, hogy akkor ez hogy tud működni. Ez egész pályázat kérdés, ez egy bullshit.
3: Oké, beszélünk még, mert
5: igen, beszélünk, mert hogy igen, a tárgyalás az ugye még
4: jövő héten. És még egyszer köszönjük szépen egyébként azokat, akik minket támogatnak, és ez igaz egyébként a városvezetés, és bocsánat, hogy így fogalmazok, de igen, és ez egy fontos téma, és ennek hangot kell adni, mert még egyszer mondom, nem szeretném, hogy ez a hely is a halászkert sorsára jusson. Volt már 100 ilyen helyünk, nem szeretném, hogy a sétánybisztró is erre a sorsra kerüljön. Köszönöm.
5: Folytatjuk még, köszönjük szépen a beszélgetést Kis Rolandnak, a Sétány Tenisz és Bisztró tulajdonosának, illetve Auer Máriónak, a bisztró üzletvezetőjének.
4: Köszönjük.
6: Köszönjük szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
7: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
9: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
10: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
11: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
10: Szaladok is, főnök úr.
12: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szentmiklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
14: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. Fede a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen, ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
13: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szentmiklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
14: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szentmiklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesületek közösen tartunk meg.
13: Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halasztelek.hu e-mail címen.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
15: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
8: Süsfelnap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópont előtt. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, ha tehetitek, akkor próbáljatok megkerülni. Ezen kívül szemmel látható az iskola kezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. A szokásos útvonalakon kívül az egyes főúton Herceghalomtól, a Biatorbágyról kivezető úton is erős a forgalom, illetve a 6-os főúton Dióst felől, valamint az M7-es autópálya Török-Bálinti szakaszán is jelenleg lépésben tudtok autózni. Itt a térségünkben pedig még mindig Dunavarsánytól kezdve az 51-es úton is élénk a forgalom, Dunaharasztitól kezdve pedig még inkább torlódásra készüljetek a főváros irányába.

0: Lassú a haladás továbbra is a második Rákóczi Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakasz viszont jó hír, de most már egészen jól autózható. Az M0-es déli szektorában, itt a térségünkben sem látok semmilyen fennakadást, ott jelenleg mind a két irányban jól tudtok autózni. Ahol viszont még élénk a forgalom, az Szigetszentmiklóson a gyártelepi Hévát járónál van, illetve a Gerinc úton is továbbra is lassan tudtok autózni. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Sűs Felnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Somogyi Betti.
3: És Bredák Szandi, sziasztok.
0: És megérkezett hozzánk, most így gyors váltás így a vendégek között, Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, szervuszt.
0: Ismét láthatok is minket, mert élőben közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Utaljunk egy picikét vissza a Summerfestre, ami azt gondolom, hogy idén is óriási siker volt, és rengeteg jó kis program és koncert volt.
4: Hát röviden összefoglaló, pont ezt gondoljuk mi is.
0: Na,
4: egyébként.
0: Jó, tényleg,
4: úgyhogy ugorhatunk is tovább, mert ez nagyon szépen jól összefoglaltad. Valóban azt kell mondanom, hogy minden egyes elemére, ami a Summerfestben idén megvalósult, legyen akár a gyerekprogram, és legyenek akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek, ami nagyon fontos, hogy egy szabadtéri rendezvényre biztosan mindenki unja már, mikor ezt mondom, de valóban most is nagyon jó időnk volt, tehát szerencsénk volt az időjárással, egy alkalommal volt, amikor nem is vagyok benne biztos, de talán esett valami. Úgyhogy mondhatom, hogy zavartalan volt az időjárás, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, ott a Bolgár-Ivók út melletti területen, ami nagyon jól bevált, és azt gondolom, hogy jövőre ez ilyen formában folytatásra érdemes. Illetve a nagy parkolóban, a Szent Erzsébet téri új parkolóban, ez már lehet, hogy csak én nevezem ilyen új parkolónak, tehát a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfestén azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan, akik tényleg rendszeresen jönnek akár erre a rendezvényre, hogy olyan teljes magabiztossággal mozogtak. Tehát nem nagyon kellett keresgélni, hogy hol van a kapu, ott a nagy zöldszínű háló közepette.
0: Mentek céltudatosan.
4: Igen, hogy hol lehet jegyet venni, hogy hol kell leülni, nem kellett ott a szektorokat magyarázni. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon jól ment, és hát maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni, ugye egy sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény, nyilván ez 80 főt jelent, de ugye hát a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, négy külföldi vendégország volt itt a Szigetszentmiklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok. Mindegyik azt gondolom ebben az évben tényleg egy kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott, de itt voltak velünk a Ráckevei Kéve Néptánc Együttes, illetve több funkcióban itt volt velünk a Napraforgók Néptánccsoport, akik mind-mind fantasztikus táncokat mutattak be, akár a táncpanorámákon, akár a 20-ai gála műsoron, amikor all in mindenki fönt volt a színpadon, és hát volt két koncertünk, mondjuk úgy, hogy új felállásával itt volt először a Csík zenekar, illetve idén másodjára itt volt velünk a Párnograszt együttes, és mind a ketten egy nagyon-nagyon jó koncertet adtak, és rengetegen eljöttek, és rengetegen érdeklődtek a programok iránt, úgyhogy csak pozitívumokat tudok elmondani az idei Summerfestről.
3: Ez jó hír. Mi is ugye több szempontból beszámoltunk róla a videós formában is, és tényleg mi is azt tapasztaltuk, hogy jó kis összejövetelek voltak, meg programok voltak. A Gyerek Summerfesten is több ízben részt vettünk, és tényleg szuper volt. Na de nézzük meg, mert úristen, mennyi program. Itt már is
0: lesz
3: a hétvégén,
0: igen, szeptemberben is.
3: 5, második Csepel-szigeti veterán találkozó, Pumpa Kupa, és ott van a Miklósi városnapok is, úgyhogy bőven lesz még program. Veterán találkozó, ez lesz a második, mert hogy a tavalyi az egészen sikeres.
4: Igen, mert a tavalyi volt az első.
3: Igen, igaz. Igen. Mi kettő, így nekem is megy el
4: számára. Frappánsan, lesz a második. Valóban, ugye tavaly viccelődtek többen a veterán találkozón, hogy majd akkor itt katonaviselt férfiak fognak ide jönni, de ugye itt veterán autókról beszélünk természetesen, és hát Csepel szigeti, tehát nem kizárólag Csepel autógyári termékekről, járművekről beszélünk természetesen, hanem úgymond mindent, ami veterán autónak minősül, a személyautótól a buszon át a teherautóig, de még motorokat is nagy szeretettel várunk. A regisztrációk alapján legalább 100 járművünk lesz, ami egy sokkal nagyobb
3: létszám,
4: mint ami a tavalyi évben volt, ezáltal a helyszínt adó Osan-sziget parkolóban kétszer akkora helyet fogunk egyébként elfoglalni, mint az előző évben. A programot egy felvonulással fogjuk kezdeni, tehát 9 és mondjuk 9:30-10 között érdemes figyelni minket a Szigethalom műút, Gyári út, Bajcsi-Zsilinszky út, Petőfi utca, Massányi Károly utca, második Rákóczi-Ferenc utca útvonalon, ahol 10 pár darab teherautóval és busszal fogunk elvonulni, reklámozva azt az eseményt, ami majd utána 10 órától 3 óráig tart itt az Osan parkolóban. Ott nyilván a legfőbb műsorszám, ez nem jó kifejezés ide, tehát a legfőbb része a rendezvénynek, hogy ezeket az autókat meg lehet ott tekinteni. Van, amit csak kívülről, amelynek ott tud lenni végig a gazdája, az belülről is meg lehet tekinteni, ez után tavaly is nagyon nagy volt az érdeklődés. Szerintem többen hagyták félbe a bevásárló listájukat az üzletben, hogy ezeket az autókat megtekinthessék, de most is vannak kifejezetten, akik csak ezért fognak kijönni már az előzetes jelzések alapján. A gyermekeket itt ennek a napnak a keretében egy kis vidámparkkal is fogjuk várni, szintén itt az autók tömkelegében lesznek elhelyezve ilyen játékok, illetve a színpadról egy DJ páros, illetve Kocsis Barna Péter fogja majd egy kicsit szórakoztatni a jelenlévőket, és egy kicsit a hangulatot fokozni a különféle zenéikkel. És hát a naphoz hozzá tartozik, hogy egy zsűri fog majd egy szépségversenyt tartani itt az autók között, ilyen abszolút kategóriás verseny lesz, tehát autók és teherautók egymás ellen fognak versenyezni ebben a szépségversenyben. De lesz lehetőség a közönség részéről is szavazatot leadni.
3: Ja, azt hittem a szépségversenyre részt venni.
4: Igen. Az egy másik műfaj lesz, most éppen az autókat fogjuk zsűrizni ilyen értelemben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis tartalmas program lesz, amit természetesen nyilván férfiak vonzódnak leginkább ehhez a témához, de természetesen mindenkinek ajánlom a családoknak is, mert tényleg tavalyi évben is olyan gyönyörű járművek keveredtek elő. Nem is tudom, hogy hol tudják ezeket évközben a gazdáik tartani, hogy ilyen szép állapotban tudjanak megjelenni itt az eseményeken. De így volt tavaly is, és ahogy mondtam, idén ez nagyobb létszámú lesz. Egyre többen érdeklődnek ezután a program iránt. Igazából nem kiemelve, de csak egyetlen egy dolgot, hogy mondjuk a rendőrdíszszázad autói is itt lesznek. Tehát rendőrségi relikviák, régi rendőrségi járművek is meg fognak jelenni ezen a programon, ami rendkívül nagy megtiszteltetés számunk. Hogy ők mondjuk úgy, hogy önként és dalolva saját maguktól jönnek, mert hallottak erről a rendezvényről is, és jónak tartják, és szeretnének részt venni. Úgyhogy ha majd eljutunk a harmadik találkozóig, akkor már nem is tudom, lehet, hogy az Osanban bent is
3: kilövi magát a rendezvény, igen.
4: Mert már lassan kinőjük ezt a parkolót is, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit summa summarum szeptember 5-én szombaton 10 órától délután 3 óráig a második Csepel-szigeti veterán találkozóra. A belépés természetesen díjtalan erre a programra.
3: Pumpa kupa.
0: Igen.
3: Igen.
0: A következő hétvége.
3: Ráadásul az így duplázott?
4: Az dupla igen. Igen, itt nincs félreértés, és nem kettős látás alakult ki, és nem kell orvoshoz menni. Tehát lesz egy Sziget pumpa bemutató, amely 11-én pénteken lesz, délután 5 órakor. Ekkor egy olyan profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket. Valóban nagyon tehetséges fiatalokról van szó, és hát szerint, véleményem szerint nem teljesen normálisak, hiszen olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd, amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell, de valóban 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk. Majd pedig másnap a Sziget Pumpa kupa lesz, ugyanazon a helyszínen, ugyanabban a díszletben, tehát ez ugye a Temesvári utcában található pumpa pálya, amely pár éve része a város életének. Itt lesz egy versenyünk, ugye kedves rádióhallgatók is bizonyára emlékeznek rá, hogy tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel a versennyel,
3: csak akkor
4: sajnos
3: idő
4: az időjárás megtréfált minket, többszörösen is, és akkor elmaradt ez a verseny. Most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa kupát, ahova természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott természetesen, tehát bárki számára lehet jelentkezni most így frissen, újan is. Több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, mindenki számára adott a lehetőség, kisiskoláskortól várjuk azért a jelentkezőket. A felső körhatár az nyitott, tehát az a 120 évig nyugodtan lehet jönni, aki úgy érzi, hogy most ebben a sportban találja meg önmagát, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa kupára.
0: És fontos regisztrálni, igaz? Tehát fontos a regisztráció.
4: Itt jelentkezés szükséges mindenképpen. A helyszínen, a rendezvény előtt csak abban az esetben fogadunk el jelentkezőket, hogyha már nem telt be esetleg adott kategóriára a létszám, tehát előzetes regisztráció szükséges. Ez egy nagyon egyszerű folyamat, gyakorlatilag online lehet jelentkezni bármelyik versenyünkre, bármelyik program.
3: No, hát most jön a kihívás, nagyjából egy percben össze tudod foglalni a miklósi városnapokat, bár egyébként addig még bőven
0: bár lesz időnk,
3: hogy beszéljünk.
0: Idő, igen.
4: Alapvetően összetudom, van egy szűkített program, amely október 8-a és október 11-e között zajlik, nagyon sok érdekes programmal, lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halásztéfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk, illetve vasárnapi napon gyermekprogrammal, Városnapi Zsibongó néven várunk mindenkit a Sárgaház elé, illetve a szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani. Egyébként, és a programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult a Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Lehet utalni is, tehát pénzbeli gyűjtésről van szó, félreértés ne essék. Pénzbeli gyűjtés, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
0: Illetve a közösségi ház Sziget-Szent Miklós Facebook oldalát is érdemes követni, ott is minden fontos
4: érdemes
0: információ.
4: Ha bárki bármikor unatkozik, akkor is menjen fel.
0: Lehet nézegetni.
4: Annyi információ van rajta, hogy egy órás olvasgatni való mindig van. Meg
3: videó van veled,
4: hát az, hogy velem videók is jobbnál jobbak, ezt a szóhasználat így egyben nem jó ez a mondat, de vannak velem videók, de, maradjunk annyiban. Igen. Jó. Más nem ért rá, úgyhogy én vagyok a videókon.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Lázár Gergőnek, a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának.
4: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hazonicné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
4: Időjárás.
5: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi

0: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az útinform, hogy az M0-as autóúton az M5-ös autópálya irányában Nagy Tétény közelében a 6-os főút csomópontja előtt korábban ugye történt egy baleset. A 12-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, a kialakult dugó szerencsére már feloszlóban van. Ezen kívül pedig az M7-es autópályán a főváros felé Székesfehérvár térségében egy személyautó, illetve egy kis tehergépkocsi koccant össze a 62-es kilométernél, lezárták a külső sávot. Itt a térségünkben pedig továbbra is lassan tudtok autózni a Gerinc úton, Szigetszentmiklóson, illetve még mindig araszol a kocsisor, én úgy látom a térképen, a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve azért van egy picike torlódás még a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi Csepeli szakaszán is. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat kívánunk!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süs felnap az ébresztő műsorunk. Mi nem változtunk, mert ugye a mikrofonok mögött továbbra is Somogyi Betty.
4: És Bredák Szandi. Igen.
0: De a vendégeink változnak. Itt most folyamatosan reggel, mert hogy következő vendégünk is megérkezett. Itt van velünk Erdélyi Csilla, a Csillag Musical Stúdió vezetője. Jó reggelt.
5: Szép jó reggelt. Ismét mindenkinek. Sziasztok.
0: És mindig olyan nagy öröm egyébként, igen, ha itt vagy, úgy feldobod a napunkat.
5: Ti is az enyémet.
0: Mert hogy hát indul az évad, ugye ismét szeptember van, igen. Indul az évad a Csillag Musical Stúdió életében. És hát először nem azzal kezdenék, hogy azért milyen előadás lesz, hanem kicsit menjünk vissza, hogy kiknek várod most a jelentkezését. Első körben.
4: Igen, ez olyan, mint a karácsonyi ajándék kinyitása, igen, hogy így, én mindig a végére hagyom az enyémet, mert igen, az a legizgalmasabb, igen. És akkor így majd megtudjuk, hogy mi lesz az idei igen. Szezonnak az előadása.
5: Igen. Az a helyzet, hogy ez nálam nagyon izgalmas, mert hogy mindenki várja a szeptembert, az évad kezdést, és én meg duplán várom ugye ilyenkor, mert nem, hogy csak az iskolát, meg az óvodát kezdjük, hanem az évadot is elkezdjük, és ilyenkor ilyen teljes lázba égek, hogy őszinte legyek. Az elmúlt egy-két hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hiszen nekünk fél évente van az előadásunk, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokat, mert hogy én már most én már arra készülök, és már karácsonyi történeteket írok, olvasok és gyártok. Úgyhogy
4: akkor
5: ez egy
4: Grinch
5: picit...
4: lesz.
5: Az volt már.
4: Ja, tényleg.
5: Képzeljétek el,
0: volt. A Hókirálynő is, én arra emlékszem.
5: Most nagyot álmodtam. Mert arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Úgyhogy most nagyon izgalmas dolog fog történni. Egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki.
4: Na, tehát
0: ez
4: is egy
0: hát erre nem számítottam,
5: dolog.
0: Igen.
5: Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni. Én egy picit most idén megcsavartam ezt a dolgot, még ennél is jobban. Nem elég, hogy egy olyan színdarab, amit még senki nem adott elő, ráadásul egy kifejezetten vicces darab. Tehát egy karácsonyi témájú, arról szól egyébként, hogy valaki, vagy valakik ellopták télapónak a puttonyából az összes ajándékot. Na vajon ki
4: a
5: lehetett?
4: Ha,
5: nem spoilerezni.
4: Én csak mondtam, hogy nem.
5: Szóval a lényeg, hogy egy óriási kutatás indul el. Nem árultam meg el nekik egyébként, csak a
4: kedves. Hát én ezt csak egy kifejezés.
5: De azt elárulom, hogy találkozni fognak manókkal, meg tündérekkel, meg rénszarvasokkal, és természetesen krampluszokkal is fognak találkozni télapó és télanyó, aki elindul megkeresni, hogy vajon kilophatta el az ajándékokat.
0: De ennyit már a gyerekek tudnak? Tehát ezt igen, már nagyjából felvezetted
5: nekik. Ennyi az a történet, amit ők is tudnak, értelemszerűen mást nem tudnak még, hiszen most fogunk indulni szeptember 5-én délelőtt 10 órakor.
4: Igen, a kezdésről is mindjárt beszélünk, de még egy picit maradva ennél, mert azért ez nagyon egyedi, hát ugye aki azért hallgatja a Csillával készült interjúinkat ugye minden fél évben, van egy előadás, amit előadtok, de azért ismert darabokból. Ezt igen. Most ki írja? Csak nem te?
5: Tényleg, most nem látták a kedves hallgatók, feltettem a jobb kezem.
4: Aki éppen
5: Igen. Ez ugye nem annyira új számomra, hogy színdarabot írjak, hiszen már szerencsére több színdarab is köthető a nevemhez, illetve a tollaimhoz. Úgyhogy általában nem csak a dalszövegeket szoktam én írni, hanem ugye szöveget is, tehát szövegkönyvet is szoktam én írni. Úgyhogy ez most egy picit ilyen kulisszatitok, hogy igen, egyébként a darabot azt én írtam.
4: De várjál, hogy nyáron írtad, vagy igen, megíródik, vagy te nyáron már karácsony, ezért mondtad, hogy már kicsit
6: te már hangolottál, igen.
5: Én ezt már elkezdtem, ezt a színdarabot tavaly, tehát már egy évvel, a történetét azt már tudom egy jó egy éve, másfél éve.
4: Ez saját fejből, igen, saját történet?
5: Igen, abszolút saját történet. Ezt a történetet már tudom, igazából csak a kidolgozása volt az, ami ugye hosszú idő, illetve még egy dolgot elárulok, hogy én már ugye nagyjából látom, és ismerem a saját a stúdiónak a gyerekeit. Uh-huh. Tehát én egy picit már rájuk tudom írni.
6: Tehát rájuk írtam, mert hogy vannak az állandó tagok
5: így van,
6: mindig.
5: Így van, uh-huh. És most már elég sokan vagyunk, és hát tényleg várjuk minden fiatalnak a jelentkezését 7 éves kortól, egyébként egészen 15-16 éves korig nyugodtan lehet jönni. A mostani csapat fantasztikus, elképesztő jó. Most egy picit besűrűsödtünk, mert ugye volt nekünk egy csodálatos musical táborunk is, és oda nagyon sok külsős jött, és döbbenten álltunk előttük is egyébként, hogy Atyaisten, mennyire hamar felvették a tempót, a ritmust, mennyire ügyesen asszimilálódtak ugye a közegbe, amit ugye mi megteremtettünk nekik, úgyhogy és nagyon tudom, és tudom, hogy nagyon sokan visszajönnek szeptembertől hozzánk, úgyhogy igen, én látom nagyjából a csapat összetételét, mind energetikailag, minden szempontból látom, hogy hány fiatal esetleg ügyesebb a táncba, hány fiatal ügyesebb az éneklésbe. Azt viszont számomra most derült ki igazán, hogy mennyire ügyesek a színpadi jelenlétben, tehát, hogy az előadás módjuk mennyire ügyes.
6: Meg, hogy jó az összhang,
5: és
6: gondol,
5: igen, ez most derült ki számomra igazából, és azért mertem most bevállalni egy olyan színdarabot, ami, mint mondottam, vígjáték, és képzeljétek el, ez izgalmasnak hangzik, hogy meg egyszerűnek hangzik, hogy vígjáték, de képzeljétek el, hogy vígjátékot a legnehezebb csinálni. Mert annak a time-ja, ugye az idő, az, hogy hogyan mondjuk azokat a poénokat,
6: hogy azért és az vicces eleve vicces, legyen, igen.
5: Így van. Tehát a vígjátékot egyébként képzeljétek el, azt a legnehezebb írni is, meg igen, előadni is.
4: Gondolom, mert egyébként ott tényleg nagyon jól el kell találni, hogy mindenki, hogy ne az legyen, hogy inkább kínos, hogy most igen, kellett volna nevetni.
5: Igen. Meg az, hogy ne a gyerekek nevessenek a saját magukon. Hát igen, ez egyébként az elején így szokott történni, hogy az első
4: hát
5: egy-két hónapban ilyen röhögik a próbát.
6: Aztán megszokják, igen.
5: Aztán megszokják, így van, és akkor egy idő múlva már, ha biztos, ha ügyesek, akkor már a közönség nevet.
6: A próbák továbbra is egyébként szombatonként
5: így
6: lesznek,
5: van,
6: ugye?
5: A próbák szombatonként 10 órától 13 óráig maradtunk a Harmónia házba, ugye itt van a Petőfi utcában, nem messze, nagyon-nagyon szeretjük ott azt a helyet, nagyon-nagyon meg vagyunk vele elégedve, a gyerekek is nagyon szeretik, ugyanúgy drámaóra, énekóra és táncóra lesz, tehát ez a 3 óra tematikusan ugye követi egymást, hiszen amit tanulunk mondjuk énekórán, értelemszerűen az egyik dalt a darabból, annak a koreográfiáját tanuljuk meg az táncórán, és ugye természetesen a drámaórán is, azon kívül, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem a darabhoz köthető, tehát például ilyen személyiségfejlesztő, meg csapatépítő játékok, amiket nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, meg hát nagyon sok olyan dolgot is tanulunk, ugye, ami a beszédtechnikával kapcsolatos, hogy szépen tudjanak beszélni, hogy meg tudjanak szólalni, nem csak itt a színpadon, hanem mondjuk ugye elkezdődött az iskola, tehát például egy feleléskor is ki tudjon állni az a fiatal, és bátran tudja saját magának a gondolatait prezentálni. Ez a mai világban szerintem nagyon fontos.
6: Hát ez a színpadi jelenlét, ez ad nekik egy önbizalmat szerintem. Mindegy, hogy éppen legyen az egy kisebb gyerek, vagy egy nagyobb
5: én
6: gyerek.
5: Én azt látom, és a szülőktől ezt hallom vissza, hiszen azért most már a harmadik évadot indítom. Hál' Istennek van visszajelzés rendesen, és azt hallom a szülőktől, hogy nem csak szeretnek ide járni a gyerekek, hanem hogy a szülők is szeretik, hogy ide járnak a gyerekek. Nem csak azért, mert szombatonként
6: hasznosan tölti a szombatját, igen.
5: Szabad idejük, hanem azért is, mert hogy nagyon-nagyon sokat fejlődnek a gyerekek úgy a magánéletben is. Igen.
4: Oké, akkor most kezdődik az új szezon, most szombaton, megvan már így a fix csapat, de lehet egyébként még akár csatlakozni, ugye említetted, hogy a táborból is lehet, hogy igen, majd újak is becsatlakoznak.
5: Persze, ugye a jelentkezés az abszolút folyamatos, tulajdonképpen minden papírt ott töltünk ki a személyesen, tehát nincsen olyan nagyon-nagyon nagy szükség arra, hogy előzetesen ugye elköteleződjenek, hiszen az első próba az mindig bármikor lehet csatlakozni az év során, bármikor el lehet jönni, ki lehet magunkat próbálni, mert én azt gondolom, hogy most az, hogy hogy néz ki papíron, meg hogy szerintem menne nekem, az ugye mi is tudjuk, hogy hány más ilyen dolog van, hogy fú, ez de menne nekem, meg hú, ez de tetszik, aztán oda megyek és rájövök, hogy nem nekem való, de ez fordítva is igaz, igen, hogy azt mondom, hogy hát nem tudom, kipróbálom, és közben annyira igen, vonz, és annyira megtalálja magát a fiatal, például ebben a közegben, vagy például csak azért, mert hogy tetszik neki az, hogy 3 órán keresztül nem kütyüzünk, ugye nem digitálisan vagyunk jelen, hanem jelen vagyunk egymás életében.
4: Igen. Igen, meg hogy közösségben, tehát hogy duplán jó, mert tényleg nagyon sokszor már azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatal generáció nagyon elszigetelődik valahogy.
5: És tudjátok, mit vettem észre leginkább? Hogy van egy olyan kohézió, ami a közös cél miatt jön létre, és ez nagyon-nagyon ritka manapság.
4: Hát de már mindenki... konkrétan, te itt szeptember elején egy olyan célt adsz a gyerekeknek, igen, ami igen, így végig stabilan tartja, van egy pontosan biztos pont, amiért küzdök, ami tehát egy cél lebegelőtte.
5: Azért találtam ki már eleve ennek az egésznek a metódikáját így, hogy legyen egy olyan távlati, ugye? Mert azért ez egy picit, igen, ha gyerek szemmel gondolkodsz, azt, hogy majd mi lesz van karácsonykor, hát igen, mit tudom én? Mit kérsz karácsonyra? Mit igen, tudom én? Na most ahhoz képest mi szeptembertől elkezdünk egy tematikus munkát, ugye a karácsonyi évadzáróra, és nekik ez egy hosszú idő. Egy majdnem, hogy beláthatatlan. Nyilván érzékelik, de azért, és az, hogy a mai világban, amikor mindent azonnal kapunk meg, amikor minden azonnal van, amikor egy célért nem kell annyit tenni, hiszen készhez kapjuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt megtanítjuk a gyerekeket arra is, hogy egy bizonyos nagy dologért mennyit kell tenni, mennyi idő, mennyi energia, mennyi munka, és aztán szerencsére nagyon jó fej szüleink vannak, már hogy nekem is, de hogy ez de a gyerekeknek, és hát óriási a siker.
6: Támogatóak nagyon
5: hát
6: akkor.
5: Hát a siker óriási, így van.
4: Hát és mindez, amit most mondtál, mindezt azért emeljük ki, erről már többször beszéltünk, hogy játszva észre sem veszik, hogy mennyi dolgot tanulnak közben az életről.
5: Igen, most képzeljétek el, hogy ugye a Macskák című előadás volt az évzárunk. Fantasztikus volt. A szülőknek tényleg leesett az álluk, ugyanis gondoljátok bele, hogy ez jazz balett. Na most azért ez nem egy könnyű műfaj. Uh-huh. És a gyerekek úgy tanultak meg, például spárgázni, hogy észre se vették. Ugye fél év alatt, ugye, mert ugye itt nagyon-nagyon fontos volt a technikai része ennek a dolognak. És a koreográfusaink úgy tanították meg őket gyakorlatilag, most tényleg csak egy egyszerű dolgot mondok, mint a spárgát, hogy na, valakinek 20-30 centit ment lejjebb, az rengeteg. És észre se vette, és tényleg csak egyszer játszva tanultunk meg. Például ezt is, ezt jó, hogy mondod.
4: Csak jó.
6: És mindig elképesztő jelmezeitek vannak egyébként, arról mindig szoktunk beszélni.
5: Most
6: biztos, hogy most is az lesz majd, igen.
5: És most több is lesz, most jelmezváltások lesznek, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon fogják élvezni. Én biztos vagyok benne, hogy most aki most jön, az nagyon fogja élvezni ezt a darabot, mert különleges az, hogy karácsonyi, de nem meghitt. Aha. Tehát, hogy annak minden gegjével és vicces dolgával, és a karakterek kifigurázásával, és önmagukat is kifigurázzák majd a karakterek.
4: Csak azt elhangzik. Mi lesz, ha meglátja egy színházi, nem tudom, rendező, és azt mondja, hogy hát ezt elviszem egy színházba.
5: Így van. Isten áldja.
4: Mert hogy itt tényleg nagyon izgalmas lehet. Na viszont még mielőtt elengedünk kicsit magadról, milyen volt a nyár? Mert mi azért úgy láttuk ám, hogy itt-ott megfordultál a
6: színpadon. Volt egy rendezvény. Nem is egy-egy,
5: hát
6: hanem sok.
5: Melyikre
4: vagy tök kíváncsi? Hát én most konkrétan talán a legutóbbira, ami azért eléggé
5: igen,
4: nagyot
5: igen, igen, igen, igen, az Otin voltunk, ugye gondolom igen, arra gondoltunk.
4: Igen.
5: Hát döbbenetes, igen. Ugye P. Juniorra járjuk az országot most már 21-23, nem is tudom hány éve. Nyilván aki szereti a retro műfajt, az ismer minket, hiszen mi abszolút a 2000-es évek hands-up stílusát képviseljük még mindig Magyarországon, döbbenetes. döbbenetes egyébként, és hát reneszánszát éli, nagyon-nagyon szeretnek minket, nagyon-nagyon sok helyre vagyunk hivatalosak, egyébként nem 2 hét múlva Svájcba is megyünk, tehát nagyon sokszor megyünk például külföldre is, és most is lesz egy ilyen megkeresés.
4: De Svájcba magyarokat?
5: Igen, igen. Londonba is, amikor megyünk, magyarokhoz megyünk, igen, az osztrákoknál is többször vagyunk egy-egy évben. Igen, szerencsére ez határon túl is működik ez a dolog, mert aki a mi korosztályunk, nem mondok évet, az azért a 2000-es években volt fiatal, tehát hogy azért a mi zenénken nőttek fel sokan, egy egész generáció, és ezt egy picit most újraidézzük, újra gondoljuk, egyébként a dalaink teljesen újra vannak remixelve, újra vannak gondolva, újra vannak egyébként énekelve, vokálozva, tehát
4: igen,
5: egy picit frissességet.
4: Igen, mert azért valamennyire változott persze. A tempó, gondolom, igen, a tempó igen. Változott le inkább.
5: Hát meg összességében maradjunk annyiban, hogy én is nagyon sokat változtam az elmúlt 20x év alatt, az a jó. Hangom mindenféleképpen, és hát nem ugyanúgy énekelem már a hiányzót, meg az itt a nyarat, mint 25 évvel ezelőtt, és ez most kellett neki ez a frissítés, hogy egy picit én is újra megszeressem ezeket a dalokat, mert azért sok-sok éve énekelem már őket, hál' Istennek még reméljük sokat fogom, csak hát ugye azért kell egy kis sóbors mindig mindenre.
4: Hát gratulálunk egyébként.
5: Hát gratulálunk, igen.
4: Igen, és akkor jó évkezdést, évadkezdést.
5: Hát igen, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok újra. Jövök majd, hogyha lesznek izgalmak, mert lesznek.
4: Igen, mindenképp. Meg hozhatnál majd legközelebb esetleg egy kis tanítványt.
6: Igen, egy tanít, akár tényleg a karácsonyi gála előtt.
5: Megbeszéltük.
6: Jó, várunk vissza. Köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Sziasztok, köszönöm szépen.
6: Erdély Csillának, a Csillag Musical Studio vezetőjének. Köszönjük.
7: A boltban is csak titeket hallgatunk.
8: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Fogászati ellátás stresszmentesen.
10: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
9: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
10: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
9: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
10: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
9: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
10: www.sarokvilla.hu.
9: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
11: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtés tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az év közbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
5: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még. Esztergomba lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját, ide is megyünk.
4: Retro véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el. Könyvvásárra készülnek Szigetszentmiklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, életéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Be.

0: törtem össze.
1: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat az M1-es autópályán Bicske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávon a 36-os kilométernél.

0: 2-3 kilométeres a torlódás, azért mondunk jóval közelebbi információkat is az utakról. Az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot, a 14-es kilométernél torlódnak emiatt a járművek. Ha valaki esetleg az M7-es autópályán autózik a főváros felé, Székesfehérvár térségében egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 62-es kilométernél, emiatt a külső sáv zárva van. Ezen kívül térségünk útjain a szokásos dolgokat tudjuk csak elmondani, de egyébként nem túl rossz hír. Csepeli út, Szigetszent Miklósi szakaszán picit erős a forgalom. Igen, azt látjuk tényleg, hogy a nullás déli szakasza nem kicsit beállt itt a Halásztelki Szigetszent Miklósi részem, illetve azt látjuk még, hogy a műúton, a Gyártelepi hívátjárónál is erős a forgalom, ott is jelenleg sokan autóztok, illetve valamit jelez itt a térkép, mintha nem működne a jelzőlámpa, hogyha van erről infótok, akkor azt megköszönjük, ha megírjátok. Mindenkinek jó utat, még annyi, hogy a Szabadkai utcában, Szigethalmon trafiban. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy perce járunk 3:40 után. Kicsit szusszanunk Bettivel, rá fog férni így adás után, mert nagyon sűrű reggelünk
3: rég volt. Szerintem ennyire sűrű reggelünk.
0: Igen. Hát konkrétan így az volt, hogy már így az ajtóban állt végig mindig a következő vendégünk, és persze ez egyébként így a reggeli műsorokban így szokás, csak valahogy ma olyan nagyon sűrűre sikeredett.
3: Összeértek
0: a dolgok, meg hát ugye sok mindenről beszéltünk, például ugye a Szigetszent Miklósi sétány, tenisz és bisztró sorsáról is megtalálható az erről készült videós beszélgetés is a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon. Na, hát olyan témánk van, amihez egyikünk sem ért, de nagyon lelkesek vagyunk, és szívesen
3: próbálkozunk
0: róla.
3: Igen. Mert most nagyon más téma, mint a korábbiak, az biztos.
0: Nagyon más, mert hogy az egész világ erről beszél konkrétan, ez a GTA 6, és hát ez már egy ideje készül, ugye november 19-én.
3: A premierje, vagy hát onnantól debütál tulajdonképpen.
0: Igen, és van egy 26 perces betekintő, a Netflix adta ezt ki, képzeld el, hogy nekem így bele-bele tekerve a férjem ezt megmutatta, és néztem, hogy...
3: Uh-huh, az elég hosszú az a 26
0: igen,
3: perc egyébként.
0: Az egészet,
3: hogy, de az egy ilyen kis, hogy milyen lesz majd, vagy ilyen kis történetszál, így bemutatja?
0: Igazából az arról szól, hogy valaki játsza éppen, ja, és hogy tudod, így meg tudod nézni.
3: Mondom, tehát, hogy belenézek lehet én is.
0: Jó, csak hogy egy kicsit képbe legyél. Igen. Ugye benne van a két főszereplő, ugye ők rablók, meg hát jó pár embert kinyírnak benne, és hogy igen, azt lehet nézni, ahogy valaki tulajdonképpen játszik vele, és bemutatja. Egyébként tényleg annyira szeretem ilyenkor a férjemet, mert tudod így, ő azt is nézi, hogy milyen minőségi, mert ő régen is gyerekként is nagyon-nagyon sokat játszott, és hát ugye ahhoz képest ezek már tényleg olyan, mint egy film, annyira realisztikus, hát,
3: elképesztően jó, mert én kis videót itt én is láttam, most az előbb így belenéztem, és annyira úgy néznek ki a karakterek, mint egy, hát nem azt mondom, mint egy élő szereplők, de már lassan majdnem.
0: Igen, meg nem is csak ezt, hanem képzeld el, hogy például arra is felhívta a férjem a figyelmemet, hogy nézzem már meg, hogy ahogy mit tudom én fut, és akkor a fülbevalóján az az apró picike gyémánt is,
3: tehát,
0: mozog,
3: is látszik,
0: meg látszik,
3: igen.
0: Tehát hogy annyira részletesen ki van
3: hát
0: minden dolgozva.
3: Hát a technika az most már tényleg elképesztő, na, de tényleg így játékoknál is. Én egy kicsit le vagyok maradva, mert az én férjem, hát néha szokott játszani, bár valahogy így a GTA nekem így nem mondta meg. Van egy-két ilyen autós játéka, de ő elég ritkán, uh-huh. Tehát valahogy így annyira nincs központban, de régen egyébként apukám játszott, uh-huh. Akkor volt, hát ugye azért ennek van egy pár része, tehát valamelyik GTA az meg volt neki.
0: Uh-huh. Igen.
3: De hát fejlődik. Igen,
0: nekem egyetlen
3: játék.
0: Egy játék van meg, ez a Super Mario, már még nem úgy van meg, hogy nekem megvan otthon.
3: Azt mi játszottuk a tesómmal korábban. Igen. De az viszont jó volt, aranyos volt.
0: Tudod, régen, amikor mi kicsik voltunk, akkor volt ez a PlayStation, amiben ilyen kazettát kellett beledugni,
3: igen,
0: vagy mi,
3: igen,
0: és akkor
3: igen,
0: az volt még így nekem a Super Mario.
3: Hát most már egész más, igen.
0: Most már egész máshol tartunk, már kikölcsönzöd ott a központból, aztán kész, vagy letöltöd, megveszed. Na, de hogy egyébként nem olcsó, rettenetesen drága egyébként, valami azt, most nem találok ilyen cikket, de ilyen billiós összegről van szó, forintban átszámolva, gondolom.
3: Mármint a GTA 6?
0: Igen, tehát amennyi pénzt ráköltöttek. Tehát, hogy a fejlesztők. Sőt, azt mondta
3: hát
0: még
3: rajta egyébként, igen.
0: Azt is hallottam róla, hogy nyilván aki tudja, hogy miről van szó, ő neki lehet, hogy ez nem új információ, de hogy rengetegen dolgoztak csak azért rajta, hogy tudod, hogy ha már te nem veszel észre valamit, akkor a másik észrevegye, tehát hogy elképesztő sok, mondjuk csak akár egy mozzanaton elképesztően sokan dolgoztak, hogy az úgy tökéletes legyen.
3: Hát mint egy filmen szerintem már szinte nagyjából lassan.
0: Hát ha nem többen,
3: hát
0: igen.
3: Hát még lehet, hogy többen, igen.
0: Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye létező helyszínek vannak benne, viszont van egy érdekes sztori, mert hogy a szemfüles rajongók már el is kezdték összehasonlítani a valódi várost a virtuálissal, így például kiderült, hogy a legtöbb épülethez hasonlóan a főszereplő Lucia, vagy Lucia apartmanja is létezik, ahol ő lakik. Pontosabban létezett, mert hogy néhány évvel ezelőtt azt lebontották, és hát ez az esemény is azt írja ez a cikk, hogy remekül mutatja, milyen régóta készül a GTA 6 sorozat, tehát a sorozat következő epizódja 6, amit már most elkönyvelhetünk az év játékának, hiszen egy technológiai mérföldkővel állunk szemben, tehát tényleg itt tényleg olyan dolgokat raktak bele, meg úgy rakták össze, ahogy soha ezelőtt semmit. Ez mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy én valaha játszani fogok vele, de elismerem egyébként, hogy biztos.
3: Hát ez olyan,
0: benne.
3: Hogy egyébként annyira nyilván engem se vonz, mint szerintem a lányok nagy részét, de úgy az ember esetleg kipróbálná, ha már tudod, ekkora nagy ilyen ováció van körülött. Egyébként most itt megtaláltam a történetét. Hát valószínűleg, aki egyébként játszott a korábbi részekkel, akkor ismeri a két főszereplőt, mert hogy itt is azt írják, hogy a GTA 6 középpontjában ugye ez a Jason Duval, és hát Lucia, nem tudom, Lucia, mindegy, Camino szállnak, akik egy balul sikerült akció után egyre mélyebbre kerülnek Leonida bűnözői alvilágában tulajdonképpen. A két főszereplő ezúttal nem csak történetileg, hanem játékmenet szempontjából is szorosan összekapcsolódik majd. A játékos szabadon válthat közöttük. Ezek így szerint van. Lehet, hogy ez korábban nem így volt.
0: Igen, ezt is tehát, mutatta hogy igen. A férjem, hogy lehet külön, hogy te döntöd el, hogy most melyik karakter, vagy. Mit csinál, választhatsz. Eleve az egy játékban, hogy nem ugyanazt fogod játszani te, mint én, mert én más döntök, döntéseket kell benne hozni. És megtaláltam egyébként közben, $1 milliárd költöttek el eddig egy jelentés hát szerint a GTA 6-ra. $1 milliárd. $1 milliárd az mennyi forintba? Mindjárt megnézem. $1 milliárd. És hát az a durva, hogy azt mondják a szakértők, hogy ez vissza fog jönni. Tehát, hogy annyira sokan fognak vele játszani, hogy ez meg fog térülni. Tehát, hogy
3: nyilván tudták a készítők, összeg. Hogy azért ez az összeg, szerintem bíztak ebben, valószínűleg azért ez már így borítékolható volt tulajdonképpen, hogy ez vissza fog jönni. Valaki Isten. Egyébként AI-jal készített egy magyar szinkront hozzá.
0: Na, aha.
3: Igen, én most látok pont egy
0: azt
3: oldalon.
0: Azt olvastam, hogy van magyar szinkron, de nem tudtam, hogy
3: egy Varga Zoltán nevű úriember, de hogy AI-jal készült a magyar szinkron, és akkor meg lehet tekinteni ezt a 26 perces, hát végül is bemutatószerű kisfilm, amiről ugye te is beszéltél, magyar szinkronnál.
0: Igen. Hát $1 milliárd, most így rájöttem, hogy nem volt nehéz kiszámolni, ha tudom, hogy mennyi egy dollár. 315 milliárd forint.
3: Azért
0: ezt
3: kimondani is. Hát nem ennyi az, hogy szörnyű, pénzt. De annyira nagy összeg, hogy nyilván ebbe így bele se tudsz gondolni, és hát nyilván mindezt egy játékra, de hát valószínűleg igen, mivel világszinten ennyire várják, vissza fog jönni ez az összeg majd.
0: Igen. Na, hát majd november 19-én okosabbak leszünk. Az minden esetre biztos, hogy a legtöbb férfi, nem mindenki, de valószínűleg november 19 után békén kell őket egy picit hagyni, mert kb. Olyan, mintha valami foci VB jönne, mert hogy biztos, hogy ezzel fognak majd nagyon sokan játszani.
3: Hát elveszítjük őket egy tudom, pár hétre, illetve nem tudom, mennyi idő egyébként egy ilyen játékot végigjátszani. Nyilván nem egy nap, gondolom.
0: Nem egy nap.
3: Aki nagyon ilyen gamer, vagy hogy szokták mondani, azért ők szerintem leülnek, és akkor ha éppen idejük engedik, vagy akár tudom, szabadságot vesznek, én azon sem lepődnék.
0: Biztos mekkor. Vagyok benne,
3: szerintem van olyan ember, aki simán, akkor leül, és tényleg éjjel-nappal tolja.
0: Biztos vagyok benne, meg egyébként el is hiszem, hogy nehéz abba hagyni. Te is tudod, ha nézel egy jó sorozatot, hogy valami,
3: igen, én a sorozatokkal vagyok így, abszolút.
0: Na, hát erre még azért kicsit várni kell, úgyhogy még lehet otthon picit családilag beszélgetni, hogy akkor november 19 után apát egy picit elvesztjük, és egy picit engem is elvesztetek, mert holnap egy mini szabadságra megyek, de aztán csütörtökön visszatérek.
3: Igen, holnap egyedül vagyok, de én jövök, én érkezem, csütörtökön pedig már újra együtt. Addig is legyen szép napotok.
0: Szép napot mindenkinek. Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
4: Időjárás.
5: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Szendi Hajni vagyok, közlekedünk Lakihegyes környékének útjain. Ma reggel már érezhető volt az, hogy becsengettek, nagy volt a forgalom. A legfontosabb útvonal továbbra is az M0-ás déli szektora, ahol a Sziget-Szent Miklós környéki csomópontoknál különösen fontos, hogy figyelmesen közlekedjünk. Az M0-ás mellett a Lakihegyet Sziget-Szent Miklóssal összekötő útszakaszon is sűrűbb a forgalom most. Az 5101-es út térségében arra kell számítani, hogy lassabban haladhatnak az autók. Szigethalmon a műúton araszolnak jelenleg az autók, tehát hosszabb a menetidő. Egyébként balesetről nem érkezett szerencsére hír, információ, reméljük ez így is marad így szeptember 1-én. Szóval most már lecsendesedett a forgalom az M0-ás érintett szakaszát, amiről beszéltem, azt leszámítva. Nagy valószínűséggel 2-3 óra körül élénkül majd meg újra vétekörzetünkben a forgalom, amikor is a szülők munka után igyekeznek a gyerekért az iskolába, az óvodába. Jó utat kívánok nektek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, nagyon kellemes, szép kedd délelőttöt kívánok, remélem mindenkinek úgy indult el a mai nap, ahogy szerette volna, nem volt nagy kapkodás így az első iskolai tanítási napon. Hát igen, a szeptember 1-e az arról szól, hogy becsengetnek, ez most is megtörtént, elkezdődött a 2026-27-es iskolai tanév, erről is fogok majd beszélni, de köszöntjük az Egonokat, és én Szendi Hajni vagyok.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, irány Dunavarsány, ahol ismét megérkeznek hamarosan a szűrővizsgálatokra alkalmas kamionok. Szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsődével szembeni rendezvényterületen azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A szakorvosok mintegy 50-féle átfogó vizsgálatot végeznek el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek meg a helyszínre. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán érhetők el.

0: Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, egészen pontosan ez már meg is történt. Felújítási munkálatok miatt ugyanis egy hónapra bezár a határút három szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy szeptember 17-ig nem fogadják itt a betegeket. A felújítás ideje alatt a kettes számú gyermekorvosi körzet orvosa Kovács Andrea, valamint a négyes számú körzet, amelyet Berta Csilla lát el, idéglenesen a Remete utca 9 szám alatti Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben fogják tartani a következő időszakban is. Éppen ezért az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás alatt a gyermekorvosi ellátást ezeken az idéglenes helyszíneken vegyék igénybe. További részletek a lakihegyradio.hu-n.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetettek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. A cifra szűr hagyományát mutatja be a Sziget-Szent Miklósi kiállítás. Szeptember 13-áig tekinthető meg Sziget-Szent Miklóson az idei Summerfest Hungaricum kiállítás, amely a magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifra szűrt mutatja be. A tárlat augusztus 15-én nyílt meg a Közösségi Ház Aula galériájában, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál programjának részeként. A cifra szűr gazdag hímzéseivel, jellegzetes színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a magyar kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. Budai Gábor, a Summerfest fesztivál igazgatója rádiónknak elmondta, a kiállítás létrehozását a Guzsajas Egyesület vállalta, így a látogatók több különböző tájegység cifraszűrjeit is megismerhetik. A tárlat szeptember 13-áig díjmentesen látogatható a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház Aula galériájában.
10: Láthatunk ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát régi darabok, de maga az egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrők között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, van, ami rátétes díszítéssel készül.
9: Több Sziget-Szent Miklósi Oktatási Intézményben is megismerkedhetnek a gyerekek a horgászat alapjaival. A Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége az őszi tanévkezdéssel párhuzamosan több helyi iskolában is horgászszakkört indít. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a foglalkozásokra nem csak a helyi intézmények jelentkezését várják, hanem meghívás alapján más iskolákba is ellátogatnak. A cél, hogy a gyermekek megfelelő ismereteket kapjanak a horgászatról, és megismerjék annak alapjait. Dolhai András kiemelte, bár az oktatás jellemzően zárt térben, tantermekben zajlik, az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatokon keresztül is bemutatják a horgászat különböző eszközeit és módszereit.
11: Ugye horgászni, bedobni a pecabotot lehet a vízben, lehet horgászni rá, azért mi a parton is, a tábor területén is megnézzük. Van egy céltáblánk, ugye árember táblának is nevezzük, ugye casting versenyek is vannak, amilyen célba dobó, meg távolságdobó versenyek. Azt itt a gyerekek szintén gyakorolhatják. Ezt el szoktuk vinni magunkkal meghívásokra, amikor iskolákhoz megyünk, vagy éppen horgászszakkört tartunk iskolában. Több is iskolában is tartunk hozzászakot, oda elvisszük magunkkal ezeket, és ott be tudjuk mutatni, és láthatják a gyerekek is, hogy mivel fognak szembesülni magyar vízparton.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekinteti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

kard, kardhegy, erős és merész. Isten éltesse az Egonokat, például Kemény Egon zeneszerzőt, Maróti Egon történészt, vagy éppen Rónai Egon riporter műsorvezetőt. Holnap a Rebekákat köszönt.

További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk már is a kalendáriummal. Szeptember 1-e van, ma az Egonok és az Egyedek ünnepelnek, holnap pedig jönnek majd a Rebekák. Szent Mihály havának első napja van, és ezen a napon léptek szolgálatba régen a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. A szőlőhegyen ez a nap a zárónap volt. Ettől kezdve tilos volt szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdődött a szőlőőrzés. A disznót hízóba fogták, tehát attól kezdve már etették, hogy majd le lehessen vágni mondjuk karácsony előtt. Nos, fontos Magyarországon megjegyezni, hogy szeptember 1-e az a nap, amikor az általános és középiskolákban a szokásos első tanítási nap és az évnyitó is megtörténik. Ez idén sincsen másképpen. Na nézzünk egy-két eseményt szeptember 1-éhez kapcsolódóan. 1872 az első dátumunk, amikor is megalapították a Magyar Iparművészeti Múzeumot, amely Budapesten a 9. kerületben van, az Üllői út 33-37 szám alatt. Az Iparművészeti Múzeum a magyar és nemzetközi régi és kortárs iparművészet, illetve dizájn első számú gyűjtő intézménye és bemutató helye idehaza. Megnyílt Budapesten az első polgári leánynevelő iskola 1881-ben a budavári Domonkos Kolostor helyén, az első vezetője Póra Ferenc volt. Átadták 1892-ben szeptember 1-én pontban éjfélkor Komáromban az Erzsébet hidat. A Duna felett épített közúti hídról van szó, amely az észak- és dél-komáromi részt köti össze a két város központján keresztül. Bulgária hadat üzent Romániának 1916-ban az első világháborúban. Polgármester választás volt Budapesten 1920-ban, és Sipőc Jenő nyert. 23-ban a Richter skála szerinti 7,9-8,3-as erősségű földrengés rázta meg Tokiót és Jokohamát, több mint 100 000 embert ölt meg. Albánia királysággá alakult ezen a napon 1928-ban. Ezen a napon a Szoboszlai per által halálra ítélt, többségében magyarokból álló csoport kivégzésére került sor Aradon 1958-ban. Az el nem kötelezett államok első találkozójára került sor 1961-ben Belgrádban ült először tárgyalóasztalhoz a 26 tömbön kívüli állam. Tibet autonóm státuszt kapott Kínán belül 1965-ben. Az Egyesült Államok és Kuba 16 évnyi szünet után felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot 1977-ben. Megalakult a Magyar Piac Párt 1993-ban, hát egy rövid életű magyarországi politikai képződmény volt ez, amely a Magyar Demokrata Fórumon belüli konfliktusok nyomán jött létre. 2004-ben pedig megkezdődött a Beszláni Túz dráma. A tanévnyitó napján iszlamista terroristák megszállták az iskolát, túszulejtették a jelenlévőket, a későbbi túlszabadító akció pedig több mint 330 halálos áldozatot követelt, a többségük gyerek volt. Kidobom a múlt.

0: Ma már mindenből csinálnak listákat, van amelyiket szívesen hallgatunk, van amelyiket kevésbé. Hát kérem szépen, most a lopott autó kapcsán is kijött egy lista. Átrendeződött a lopott autók toplistája Magyarországon. 2026 első felében már az Opel volt a leggyakrabban körözött személyautómárka, miközben a korábbi listavezető Suzuki lecsúszott a második helyre. Gondolom ennek azért a Suzuki tulajdonosok örülnek. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint az év első 6 hónapjában összesen 361 gépjárműre adtak ki körözést a lopás miatt. Ezek közül 212 volt személyautó. Egy évvel korábban még 201, 2024 első felében pedig 216 személyautó szerepelt a statisztikában. A márkák közül az Opel áll az első helyen 32 körözéssel, a Suzuki 28-szal, a Volkswagen pedig 23-mal követi. Fordból 13, BMW-ből és Toyota-ból 12-12, Skodából pedig 11 ellopott autót kerestek a rendőrök. Az ellopott Skodák száma alaposan megnőtt egyébként, 2025-ben még a 10-es toplistára sem fért fel. A BMW pedig a hazai autóparkban elfoglalt arányához képest feltűnően gyakran szerepel a lopási statisztikákban. A vezes.hu szerint a rendőrség nem közli, hogy az egyes márkákon belül pontosan mely modellek a legkeresettebbek a tolvajok körében. Így azt sem tudni, hogy az Opel vagy a Suzuki mely típusai kerülnek leggyakrabban a célkeresztbe. A motoroknál egy régi ismerős került ismét az érre. 17 körözéssel a Simpson vezeti a listát, a Honda 15, a Suzuki, a Kimco és a Yamaha pedig egyaránt 9-9 körözéssel követi. A jó állapotú Simpsonok értéke az elmúlt években jelentősen nőtt, egyes példányokét külföldön akár 1,5 millió forintot is adnak, és ennek megfelelően megnőtt irántuk a tolvajok kereslete is. Megjegyzik egyébként a portálon, hogy noha időről időre több 10 millió forint értékű Porsche-k, Mercedes-ek is eltűnnek, a statisztikák alapján az autótolvajok tovább sem kifejezetten a luxus autókra vadásznak. Hát nyilván azokat nehezebb elkötni, nem?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt. A történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett.
7: Időjárás.
8: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: További kellemes szép szeptembert kívánok. Szeptember 1-je van, és természetesen ez Magyarországon egyet jelent azzal, hogy becsengettek. Jó régen már véget ért a reggeli csúcsforgalom, délután azonban, amikor véget ér az iskola, az óvoda, akkor ismét meg fognak élénkülni vételkörzetünk útjai. Jelenleg teljesen jó híreim vannak, sehol nem látok nagy torlódást itt a körzetünkben, leszámítva a második Rákóczi-Ferenc utat, ahol azért egy hosszabb sávon van egy torlódós szakasz, mindenféleképpen itt hosszabb menetidőre kell számítani, mert hogy félpályás lezárást vezettek be Csepelen a Vasgerebén utcában. Aztán mindemellett egy kicsit élénkebb a forgalom Dunaharasztiban a Dózsa-György utcán, de nem állnak az autók, csak sokan vannak, és egy kicsit lassabb a menetidő. Egyébként mindenhol teljesen jól járhatóak az utak. Meleg van, erre kell készülni, ilyenkor egy picit csökken a reakcióidőnk. Hát bízunk benne, hogy a szeptember, az első őszi hónapunk ebben az esztendőben lassan már őszies időt hoz. Természetesen az időjárás előrejelzés is szerepel a Lakihegy Rádió műsorában, szóval mondjuk majd nektek az aktuálisat. Jó utat!
7: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: További kellemes szép kedd délelőttöt kívánok. Szeptember 1-je van, ma az Egonok és az Egyedek ünnepelnek, ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Töltsük együtt a következő pár órát, egészen 3 óráig rádiózhatunk együtt a 107,9-en. Hát bizony-bizony becsengettek, a 2026-27-es iskolai tanév elindult. Ugye ez nálunk ilyen megszokott már, hogy szeptember 1-én történik, viszont nem volt ez mindig így. Visszapörgetjük egy kicsit majd az időkeregét ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, negyedszázados jubileumot ünnepel Tököl hamarosan. A település ugyanis idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egésznapos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a szüreti felvonulást követően a lovaspályán folytatódik majd, ahol színes programokkal készülnek az összes korosztálynak. A tervek szerint lesz burkóstoló, szüreti program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját ünneplik. A részletes programot a későbbiekben teszik közzé a szervezők az önkormányzat oldalán, de ha meg lesz a pontos leírás, mi is beszámolunk róla itt a Lakihegy Rádióban.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, és irány Sziget-Szent Miklós, ahol bemutatóra várják majd az érdeklődőket szeptember 11-én a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül, ezután egy workshop keretében lehet kérdezni tőlük a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, mesélnek majd az érdekességekről, kulisszatitkokról, versenyekről is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sargaház.com oldalt.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Tökölen is.
2: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
3: Sziasztok, egy vidám dal küldenék a barátomnak.
4: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
1: Lakihegy Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
11: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület által működtetett intézmény ételszállításának megkünnyítése érdekében az utcakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen. Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók. 57 gyermek vett részt a Szigetszentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Szigetszentmiklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
13: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell, hogy mentő mellénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja, a folyami vizet nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen, ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
12: Pályázatot hirdetnek a tankerületi igazgatói posztokra. Szeptember 20-áig lehet pályázni a tankerületi igazgatói pozíciókra, köztük a Szigetszentmiklósi tankerületi központ vezetői tisztségére is. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatok célja, hogy a feladatra a legfelkészültebb szakembereket válasszák ki. Olyan vezetőket keresnek, akik világos elképzelésekkel segítik a tankerülethez tartozó intézmények működését és szakmai fejlődését. A megbízás határozott időre 5 évre szól. A pályázóknak motivációs levél mellett részletes szakmai programot és vezetői koncepciót is be kell nyújtaniuk. Az elbírálás során ezek kiemelt jelentőséggel bírnak.
14: Még több hír egy helyen.
15: lakihegyradio.hu Programajánló.
16: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra.
17: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
18: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 1-e van, ami már szinte egyet jelent, ugye mindenkinek ez jut rögtön az eszébe a dátumról, az iskola kezdéssel. Több mint 1 millió magyar diák számára véget ért a nyári szünet. A 2026-27-es tanévben is szeptember 1-e az első tanítási nap, az általános szabály szerint pedig a tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. De vajon mindig szeptember 1-én kezdődött az iskola Magyarországon? A válasz az, hogy nem. És a régi iskola rendszer sok szempontból egészen másképpen működött, mint a mai. A 19. században például az iskolai év hossza és az oktatás rendje területenként is jelentősen eltérhetett. Különösen vidéken kellett alkalmazkodni a mezőgazdasági munkákhoz, hiszen a gyerekek sokszor maguk is részt vettek a családi gazdaság munkájában. A szeptemberi iskola kezdés fokozatosan vált általánossá, és ebben a modern egységben iskola rendszer kialakulásának is fontos szerepe volt. A magyar oktatás történetének egyik legfontosabb fordulópontja 1868 volt, amikor is megszületett az Eötvös József nevéhez kötődő népoktatási törvény. Az 1868-as törvénycikk kimondta, hogy a szülőknek gyermekeiket 6 éves kortól 12 éves korig kötelező iskolába járatniuk. Ez 6 osztályos elemi népiskolát jelentett, vagyis ekkor Magyarországon már törvény írta elő az alapvető iskolai oktatást. Óriási változás volt ez ahhoz képest, hogy korábban a lakosság jelentős része egyáltalán nem járt rendszeresen iskolába. Az 1868-as törvény idején a tanköteles korú gyerekeknek mindössze körülbelül 45%-a járt rendszeresen iskolába. Ez az arány később folyamatosan emelkedett. 1896-ban már 79, 1913-ban pedig 93% volt. Az elemi iskola elvégzése ezért sokáig a magyar oktatás egyik legfontosabb fogalma volt. Az elemi iskola mellett létezett polgáriskola, felsőbb népiskola és többféle középiskolai képzési forma is. A mai általános iskola egyő elődjének tekinthető egységes 8 osztályos iskolarendszert 1945-ben vezették be. Augusztusban született meg az a rendelet, mely elrendelte az általános iskolák megszervezését. Az új iskola célja az volt, hogy a 6-14 év közötti gyerekek számára egységes, kötelező, ingyenes alapoktatást biztosítson. Ezzel párhuzamosan pedig megszűnt a korábbi 6 és 8 osztályos népiskola és a polgári iskola korábbi formája. A 8 osztályos általános iskola tehát lényegében egyetlen rendszerbe vonta össze az addig különböző alapfokú képzési formákat. A gimnáziumok szerkezete is megváltozott, és 1945 után a középiskolai gimnázium 4 osztályos lett, jellemzően 14-18 év közötti fiatalok számára. Aztán jött 61, egy újabb oktatási törvény, amely 16 éves korig emelte a tankötelezettséget. Vagyis ekkor már nem volt elegendő egyszerűen elvégezni az általános iskola 8 év folyamát. A fiataloknak 16 éves korukig valamilyen oktatásban részesülniük kellett mindenféleképpen. A tankötelezettség később többször változott, és a rendszerváltás után a szabályozás ismét átalakult. 93-ban jött egy újabb közoktatási törvény, amely már úgy rendelkezett, a tankötelezettség annak a tanév a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a 18-at. Ez jelentős változás volt a korábbi 16 éves korhatárhoz képest. A jogszabályban megjelent a 4, a 6 és a 8 osztályos gimnázium lehetősége is. Nos, kitartást, sok pozitív élményt kívánok, és sok ismeretet, versenyt és sikert az idei tanévre.

0: Földközi-tenger mellett jövünk és megyünk, és Friedrich Antal séffel ugye Marokkót kezdtük el felfedezni, és hát ugye azt már beszéltük, hogy az iszlám az mindenféleképpen egy nagyon erős vallás ezen a térségen, és ugye a ramadám az, amikor hát azt hiszem a legszentebb hónap kapcsán a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, meg egy jó hosszú ideig nem esznek húst, éppen ezért nekik nagyon különleges húsmentes ételeik is vannak, majd egy különleges levest készítünk el, ha jól tudom. Szia, Anti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat, és igen, jól tudod, tökéletesen. Ez a ramadán, ez egy persze katolikusoknak egy kicsit furcsa, de mindegyik vallásnak megvannak a racionális elemei, tehát ez a húsmentes rész, vagy különböző olyan, hogy sokkal több zöldséget esznek, ez például ez erről szól. Ez a harira nevű, egyszerűnek nem nevezhető leves, ez ramadánkor egy nagyon-nagyon autentikus, és nagyon minden háztartásban kötelező jelleggel megjelenik.
0: Nekünk a húsleves már kis tud. Igen,
1: és azért is merész remény ezt a receptet megosztani, mert hogy nyugodtan rugaszkodjunk el a húslevestől, mert nagyon érdekes és finom ízeket lehet összehozni, egy csicseri borsó, lencs és vöröshagymás paradicsomos korianderrel, friss petrezselyemmel elkészített elég sűrű levessel, amit közben gyömbérrel, kurkumával is ízesítünk, és eközben még fahéj is van benne természetesen. A lényeg az, hogy ez egy sűrített, tehát nem jellemző erre a Észak-Afrikára, hogy akkor ők még külön sűrítenek bármivel is, de használják ennél a levesnél például egy ilyen lisztes sűrítést, nem úgy, mint mi, tehát nem pirítják le, hanem csak csomómentesre keverik el vízzel, és aztán ezzel besűrítik, és úgy forralják össze a levest. A végén persze egy kis friss koriander kell neki. Ez merem mondani, hogy ha nem mondjuk el azt, hogy ez egy húsmentes étel, akkor nyugodtan akármilyen magyar ételhez is hasonlíthatnánk, egy hamis gulyás leveshez, vagy egy lebbencs leveshez, amiben éppen nincsen hús, vagy szalonna, és ennek a sűrűségét is vehetjük alapul, de nagyon finom fűszerekkel, ezekkel az ízekkel, kimondottan egy érdekes íz jön össze, és többször volt az, hogy ilyen különlegesebbnek gondolt, és az is ételt elkészítettem, de a barátaim vendégeim, hú, hát ez tényleg jó, hát miért nem edett ilyet eddig? Hát mondom, látod, amikor egy kicsit kinyílik a világ, és
0: igen.
1: És mindent meg lehet kapni a boltba hozzá, nem különleges dolgok, tehát ugyanúgy van nekünk is lencsénk, nekünk is csicseri borsunk, van egy pár olyan dolog, hogyha szárított csicseri borsot használunk, akkor áztassuk be előtte.
0: De lehet venni üvegeset, konzervet, azt
1: tudom. És tökéletesen nagyon finom ételeket lehet összehozni belőle, és nekem kimondottan ízlik ez az ízvilág, és ebből kiindulva szeretném is hirdetni, hogy próbáljuk ki ez a távol-keleti, közel-keleti, afrikai ízek fantasztikus színeket hoznak.
0: Akkor a receptet fent lesz az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalon, és akkor legközelebb is még irány Marokkó. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
0: Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy őszies lesz az idő holnap, nos nem, országhoz szerte napos, meleg idővel számolhatunk, de később északnyugat felől fokozatosan megnövekszik majd a fátyol felhőzet, estére pedig vastagabb felhők is érkezhetnek Magyarország fölé. A legtöbb napsütésre a déli-délkeleti ország részben számíthatunk szerdán. A nyugati és északnyugati tájakon már kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar, máshol azonban nagyobb eséllyel marad a száraz meleg idő. Az észak-észak-nyugati szél megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Holnap 15-20 fok között alakulnak a hőmérsékletek hajnalban, de a hidegre hajlamos szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Délután ismét jöhet a nyári ruha, 27-32 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete, vagyis szeptember elejéhez képest továbbra is nyárias lesz az idő. Egyébként érdemes azt beemelni, hogy milyen volt az idő tegnap, mert hogy állítólag, amilyen a szeptember elseje, olyan lesz az egész hónap időjárása, hát túl sok esőben nem reménykedhetünk. Tehát vannak rekordok is, szeptember 2-ához kapcsolódóan a szélsőségek közül érdemes kiemelni a meleg éjszakát, a rekord meleg éjszakát. 2024-ben szeptember 2-án Bodán 22,9 fokig csökkent csak a hőmérséklet, és ezzel meg is dőlt az országos legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekord. A korábbi rekord 22,5 fok volt még 1942-ből. Budapesten is rekord született ezen a napon 2024-ben. A Jánoshegyen mindössze 21,8 fokig hűlt le a levegő, ez volt az új fővárosi napi minimum rekord. Szeptember 2-án tehát elmondható, hogy több esetben volt már nyárias az idő, és ez lesz holnap is.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Come over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban.
5: Időjárás.
6: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Sziasztok, jó étvágyat mindenkinek, aki ebéden, nagyon sokan természetesen ezt a munkahelyükön vagy otthon teszik meg. Mondom ezt azért, mert hogy az útjaink teljesen szépen járhatóak jelenleg. Balesetről szerencsére nem kaptunk információt, egyedül, így hogyha mondjuk Lakihegy és 30 kilométeres körzetét nézzük, akkor Dunaharasztiban a Dózsa-György utcán van erős forgalom, de ez sem egy hosszú szakasz. Egy kicsit feltorlódtak az autók, de egyáltalán nem vészes, lehet haladni, csak sok a kocsi. Tehát közepes a forgalom Szigethalmon a József Attila utcán és az 5151-es úton Szigethalom József Attila utcája az, amely egy szakaszon most több autót mutat, de itt is teljesen lehet jól haladni, és hát útlezárás van Taksony környékén az 5202-es útnál. Én jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
5: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107.
9: Helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió. Kellemes szép napot kívánok nektek, és mindenkinek jó étvágyat, aki ebédel. Szeptember 1-je van, Isten éltesse az egonokat, illetve az egyedeket. Lédára emlékezünk majd hamarosan, Ady Endre Múzsány.

Imádom a lecsót, gondolom nem vagyok ezzel egyedül, és hát minden családnak megvan a kis praktikája a lecsókészítés kapcsán, most ezt akár meg is lehet mérettetni, hiszen várják a csapatok jelentkezését a lecsófőző napra Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 19-én lesz maga az esemény a Kéktó Szabadidő Központban. A rendezők főzőhelyet, paprikát, paradicsomot, hagymát biztosítanak. Aki szeretne nevezni, az küldje el a csapat nevét és a telefonszámát szeptember 6-áig a lecsókukac fk.hu e-mail címre. Sok sikert!

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk. Elkészült az Akácfa utca határ út felújítása Dunavarsányban. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Így sor került még az új esővíz szikkasztó árok megépítésére is, és a régebbieket átalakították. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást már át is adták. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és Rébla Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkciójával folytatódott, lehet tehát suhanni ezen az útszakaszon. Átadták.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: kilométerért 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az iskola kezdésre is készül a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Szigetszent Miklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
6: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
5: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
7: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, Pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk.
5: Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztály pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. vonatkozásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya. Emellett az egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, és biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan nagyon sokan kedvelik Ady Endre verseit. Adiról rengeteg ilyen legenda van, ugye szeretett iszogatni, és akkor amikor egy kávézóban italozott, és megszállt az ihlet, a mandzsetta pántjára írt verseket, meg hallottunk ugye rengeteg ilyet, de hát az egyik, amit nagyon-nagyon tudunk róla, és talán mi nők egy kicsit irigykedünk, és Brühl Adére, hogy hát Ady Endre verseiből Léda, az egy fantasztikus női ideált rajzolt ki. Ady Endre szerelme, szeretete Léda irányába, azt gondolom, hogy sokunknak, sok nőnek a szívét megdobogtatja, hogyha szerelmes verseket olvassuk. Brühl Adél, vagy ahogyan Ady Endre verseiből ismerjük, Léda, a magyar irodalom egyik leghíresebb múzsája volt. 1872-ben született szeptember 1-én Nagyváradon, egy jómódú zsidó polgárcsaládban. Művelt, világot látott, nagyvárosi életet élő nő volt, aki sok tekintetben különbözött a korabeli magyar asszonyideáltól. Férje, Diósi Ödön, újságíró és üzletember volt, akivel hosszabb időt töltött Párizsban. Adél már Adival való találkozása előtt is ismerte a modern európai kultúrát és a francia irodalmat. Ady Endrével 1903-ban, szeptember 6-án találkozott Nagyváradon, az MK kávéházban. Ady ekkor 26 éves volt, Adél 31, vagyis 5 évvel idősebb volt nála. A találkozás sorsfordító lett mindkettőjük életében, de különösen Ady pályájára gyakorolt hatása volt óriási. Kapcsolatuk nem egyszerű szerelmi történet volt, hanem szenvedélyes, viharos és sokszor ellentmondásos viszony. Léda férjes asszony volt, ezért kapcsolatuk a korabeli társadalomban komoly botrányt is keltett. Ady hamarosan Párizsba követte Lédát, és 1904-ben már a Diósi házaspár párizsi otthonában is időzött. Párizs Ady számára valóságos kulturális felfedezés volt, és Léda révén a költő közvetlenül találkozhatott a modern európai nagyvárosi élettel. Ady több alkalommal is visszatért Párizsba, és útjai szorosan összekapcsolódtak Léda személyével. Léda nem egyszerűen a szerelme, hanem szellemi társa és művészi ösztönzője is lett. A kapcsolat hatására Ady költészetében újfajta szerelmi hang jelent meg. Egyszerre volt érzéki, szenvedélyes, lázadó és sokszor nagyon fájdalmas. A költő verseiben Adél nevét megfordítva használta, így lett Léda. Érdekesség azonban, hogy a Léda név nem Ady találmánya volt, hanem Adél már gyermekkorában is használta saját magára ezt a nevet. Ady verseiben viszont Léda olyan irodalmi alakká vált, aki már jóval többet jelentett egyetlen.

0: hogy Adi megismerje Párizst és a francia kultúrát. Szeptember 1-én született, 1872-ben Léda, és hát ráemlékezve természetesen egy Adi idézet következik, amely így szól: s mert engem szeretsz, te vagy az asszony, te vagy a legszebb.
1: Lucky Hegy Rádió.
2: FM 107.

0: Jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Jó régóta megy már nálunk ez a sorozat, a kalóriadó, és te is, illetve a többi résztvevő dietetikus is folyamatosan azért visszatértek arra, hogy olajos magvakat be kellene építeni a napirendünkbe, illetve az étkezésünkbe, viszont hát szerintem rögtön adódik a kérdés, hogy egyáltalán az olajos magvak alatt mit értünk, tehát hogyha valaki magáé veszi a tálat és elkezd szotyizni köpködve, az is jó, vagy vegyünk diákcsemegét, diót, mogyorót?
1: Hát alapvetően ugye az összes olajos mag dióféle ide tartozhat, tehát egyébként igen, a szotyi, a tök mag, a brazil dió, pekán dió, török mogyoró, földi mogyoró, és még sorolhatnám pisztácia, kesú dió, igazából bármelyik jó lehet. Picit mindegyiknek más az ásványi anyag tartalma, a zsírsav összetétele, tehát még jó is, hogyha ezeket vegyesen fogyasztjuk, mert akkor mindegyikből picit más zsírsavat tudunk a szervezetünkbe juttatni.
0: Sokan mondják, hogy ó, nem eszek olajos magvakat, mert utána visszatér a tinédzserkor, tele leszek pattanással. Ez ilyen tévhit, vagy valóban befolyásolhatja a bőrünket az olajos magok csoportja?
1: Van, aki tényleg érzékenyebb rá, de én itt inkább azt gondolom, tehát, hogy a mennyiségen múlik, és hogyha valaki ugye ritkán eszik olajos magokat, akkor általában egyszerre sokat szokott elfogyasztani, és ez

0: okozhat ilyen hát pattanásokat az esetben, hogyha valakinek egyébként is zsírosabb a bőre, de hogyha ez a mindennapjaink részét képezi, és nem fogyasztunk többet egy maréknyinál, akkor egy zárt maréknyinál.
1: Aha,
0: akkor,
1: nem mindegy, igen.
0: Akkor nem lesz vele probléma.
1: Mások pedig azt mondják, azért nem esznek olajos magvakat, mert hízlal.
0: Igen, tudom, hogy az olajos magvak, ugye, ahogy a nevükben is benne van, olajosak, zsírosak, tehát az energiatartalmuk is magas. Biztosan mindenki tudja, ugye vannak ezek az ilyen kis keskeny tasakos magvak, egy ilyen tasak nagyjából 125 grammos, és ebben körülbelül 1000 kalória van. Tehát, hogy tényleg nagyon sok kalória van bennük, de éppen ezért is javasoljuk azt, hogy egy zárt maréknyi legyen az egyszerre elfogyasztott mennyiség, hiszen ez mindenkinek bele fog férni a kalória keretébe, nem fogunk hízni tőle, de emellett nagyon sok ugye pozitív előnye van, amit tudunk biztosítani a szervezetünk számára azáltal, hogyha be
1: Na, erről majd mindjárt beszélünk, de akkor ennek az ellenkezőjére is kíváncsi lennék, hogy van hátránya az olajos magvaknak?
0: Hát igazából ugye a magas energiatartalmuk, amiről az előbb beszéltünk, ezért, hogyha nagy mennyiségben fogyasztjuk őket, akkor hízás kialakulásához vezethet. Akkor szintén már kérdeztél róla, hogyha valaki érzékeny rá, és nagy mennyiségben fogyasztja, akkor ez a magas zsírtartalom bőr problémákat eredményezhet. Akkor a sózott magok magas nátriumbevitellel társulhatnak, és eleve azért a magyar táplálkozásra jellemző a nagymértékű sóhasználat, akkor vannak bizonyos betegségek, ahol a zsírtartalmuk miatt szintén csak, tehát hogy nagy mennyiségben nem javasoltak, egy bélgyulladás, epe probléma, akkor van ez úgynevezett divertikulózis, ahol azért nem annyira előnyösek, mert ugye nagyon kis aprók, és ezáltal megakadhatnak a bél kis kitüremkedéseiben ennél a betegségnél, szóval előfordulhat, hogy valakinek nem javasoljuk, de ott is inkább a mennyiség szokott a mérvadó lenni.
1: De azért van egy olyan érzésem, hogy sokkal-sokkal több előnnyel bír viszont, hogyha olajos magvakat eszünk, fogyasztunk, egy zárt maréknyit. Miért jók az olajos magva? Gondolom szívérrendszer, emésztés?
0: Igen, nagyon jól érzed, számos előnyük van. Például ugye gazdag omega 3 zsírsavakban, és ezért lesznek nagyon előnyösek a szívérrendszeri betegségek kialakulása szempontjából. Nagyon sok vitamin, ásványi anyag található bennük, most itt kiemelném az E-vitamint, hiszen az olajos magvak a legjobb E-vitamin források szinte, hozzájárulnak a jó koleszterin növeléséhez. A jó koleszterin az a HDL a laborban, és ez általában mindenkinek alacsony szokott lenni, pedig ez a védő koleszterinünk. Magas a szeléntartalmuk, ami pajzsmirigy működését segíti elő, és kifejezetten pajzsmirigy problémák esetén jó, hogyha beiktatjuk és figyelmet fordítunk erre. Akkor vegán étrendben a teljes értékű fehérjék kialakításához szükségesek bizonyos olyan aminosavak vannak bennük, amiket, hogyha megfelelően kombinálunk, akkor a szervezetünk elő tudja állítani a számára szükséges eszenciális aminosavakat.
1: Amikor jártam, megvan, hogy melyik boltba járunk hálózatra, mert a férjem az így egyre esküszik, de nagyon könyörögtem, és bementünk egy másikba, és nekem nagyon tetszett, hogy kimérős magvak is vannak. Viszont valahol meg azt olvastam, hogy ezek nem jók, mert hogy ki tudja már mióta ott áll és avasodik. Te találkoztam már ilyen problémával?
0: Hát amúgy bennem, tehát hogy bennem is felmerülne, és én is jobb szeretem, ami nem kimérős. Aha. Egyébként jó, mert nyilván tudod kontrollálni, hogy mennyit veszel belőle, de azért egyrészt nyilván avasodhat, nem tudjuk, hogy mennyi ideig van ott. Azért, hogyha megint csak megnézzünk egy átlag magyar táplálkozást, nagyon sokan nem fogyasztanak magukat, tehát biztosan nem cserélődik három naponta az ott felhalmozott mag, és ami bennem még felmerült, de ez lehet csak a rossz hiszeműségem, hogy kevésbé higiénikus talán, hogyha nem megfelelően van ott elzárva, és azért, hogyha valaki csak úgy bele nyúlkál esetleg, akkor lehet, hogy kevésbé higiénikus, tehát hogyha ilyen magot választanék, akkor én inkább olyat vennék, például egy pisztácia, ami hántalatlan, és ezáltal sokkal kevésbé szennyeződhet, de egyébként vannak olyan helyek, ahol ez a kimérős dolog úgy van megoldva, hogy ahol abban nem lehet belenyúlkálni, tehát nincs probléma a higiéniával, de találkozhatunk olyannal, ami szennyeződhet.
1: Na, hát akkor együnk olajos magvakat, naponta egy zárt marékkal, jót teszünk vele az egészségünknek. Köszönöm szépen, Szandi.
0: Én is köszönöm.

0: milyen életet.
1: Moziba megyünk, és hát a legközelebbi premier nap, a szeptember 3-a, csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király. A Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is. Na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, tehát egy testvér pár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McGenagy és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegült, nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ, a férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy álomszép párizsi lakást egy idős hölgyel kötött életjáradék szerződés keretében. És hogy mi a bökkenő? Meg kell várni, amíg a néni meghal, és voilà, övé a lakás. Csak hogy Madame Massena egyáltalán nem készül meghalni, sőt, valósággal kivirul. Kiderül, hogy profi szélhámos, aki egész életében olyan kétségbe esett vevőket csapott be, mint Fanny. Ami ezután következik, az egy fergeteges, kegyetlenül vicces párharc egy elszánt fiatal nő, és egy fondorlatos mindenhájjal megkent nagyük között. A film címe Csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor 2. része, az ítélet napja, Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó, most azonban a filmet újra megtekinthetjük, most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A 6. részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték, a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel, erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember 1. premier dátumán.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Töltődj fel Rácz Kevin, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Rácz Keve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a Változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a társa irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, A magyar filmek között a Hippolyta lakály Fábry Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerek szekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni.
4: Időjárás.
5: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Több felé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
4: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Sziasztok, jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Közlekedjünk egy kicsit az M0-ás autóúton, a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópont után történt egy baleset. Ez közvetlenül minket nem érint, viszont a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, jó nagy dugó van, 5 kilométeres jelenleg, tehát hogyha valaki az M0-áson éppen abba az irányba tart, akkor csak szólok, hogy lesz egy ilyen. Egyébként, hogyha a vételkörzetünk M0-ás szakaszát nézem, akkor már láthatjuk azt, hogy igen, most itt bedugult nálunk is egy bizonyos szakasz, lépésben haladnak az autók, tehát hosszabb lesz a menetidő. Megnőtt a forgalom Sziget-Szent Miklóson is az 5101-es út környékén, illetve minden mellett jelenleg már sok az autó, Sziget-Szent Miklóson, a Gyári úton. Dunaharasztinál is van egy szakasz, ami bedugult, a Németi út környéke az, ahol csak lépésben lehet haladni, és Dunaharasztiban a főúton is egyre több az autó, de ott lehet haladni, csak egy kicsit lassabban. Szóval jelenleg ez a helyzet, szépen lassan majd kicsengetnek, véget ér az iskola, az óvoda, sokan indulnak majd a gyerekért, nyilvánvalóan ez megnövekvő forgalmat is jelent, de hát majd belejövünk, még csak szeptember 1-e van.
4: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk a 107 egészen. Szeptember 1-e van. Remélem ezt az órát is együtt töltjük. Én Szendi Hajni vagyok. Nem sokára jön egy kis világhíradó, de beszélek majd arról is, hogy mi az a köret, amit mostanság fedezünk fel itt Magyarországon, bár nem egy új keletű történet. Laktató, tele van energiával, és még fogyhatunk is vele. Na jó, megmondom, az a neve, hogy TEF.

0: Ez a Lakihegy Rádió, ez 107 egészen helyben vagyunk. Szendi Hajni vagyok, tüdőszűrésről lesz nálunk szó, hiszen tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum. Szeptember 16-a és 24-e között lehet átvilágítatni a testünket. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termébe szervezték meg. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, hétfőn és szerdán pedig déltől este 6-ig vehető igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó számában olvashatóak.
1: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute, he was a musician, he was

Táncolni jó, ha csak úgy magunknak elkezdünk pörögni, szerintem az is nagyon-nagyon kikapcsol minket, pláne hogyha mondjuk elmegyünk és megtanulunk valami fajta táncot. Hát kérem szépen, most fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a nagyobbakat, a 11-15 éves korosztályt pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak egyes táncformákat adnak át, azokat mutatják meg, hanem a mozgáskoordináció, a koncentráció fejlesztése is kiemelt hangsúlyt kap. Azt gondolom, hogy ez nem is szorul magyarázatra, szóval a tánchoz ezek mindenféleképpen kellenek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton lesz, délelőtt 11 órától a József Attila Művelődési Házat kell keresni. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül pedig már most jelentkezhetnek. Je suis désolée. Merci.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Szigetszent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony nagyközség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
11: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőlire ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
10: 57 gyermek vett részt a Szigetszent Miklósi horgásztáborban. Az 5 napos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Szigetszent Miklósi lepkekkel kertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
12: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a világhíradóval. Választások jönnek Oroszországban. Az Orosz Központi Választási Bizottság júliusban 11 pártnak engedélyezte, hogy országos listát állítson. Augusztusban a parlamenten kívüli liberális jablokó párt listáját törölték, miután az indulók között egyedüli háború ellenes politikai erőt a legfelsőbb bíróság elmarasztalta szerzői jogok és kampányfinanszírozási szabályok megsértésében. Az alsóházi választást szeptember 18-a és 20-a között tartják Oroszországban, több helyen a helyhatóság és regionális önkormányzati testületek és vezetők megválasztása mellett. Emberi maradványokat találtak egy Fiatban. Az autóroncs az, amely hát ezt a testet rejtette, a tűzoltók találták meg a történelmi mélypontjára apadt Rajnában, a Bonnhoz közeli Königsteinnél. A gépkocsi, amelyben és amelynek közvetlen környezetében az emberi csontokat megtalálták, évtizedek óta hevert Európa legforgalmasabb kontinentális vízi útjának fenekén, mert feltehetően egy olyan Fiat modellről van szó, amelyet 1976 és 84 között gyártottak. Az eltelt hosszú idő rendkívüli módon megnehezíti a történtek tisztázását. A leletet egyelőre nem tudták összefüggésbe hozni egyetlen eltűnési üggyel sem, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy vagy több embertől származnak-e a csontok. 903-ra emelkedett a nepáli-kínai határtérségre zúdult katasztrofális földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. Ez derült ki a nepáli hatóságok közléséből, amely szerint további 4274 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között van 592 külföldi és 933 a közeli vízerőműben dolgozó munkás is. A BBC brit hírtelevízió a nepáli miniszterelnök iroda közleményére hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a munkások vélhetően az erőmű alagútjaiban rekedtek, azonban egyelőre nem sikerült velük kapcsolatba lépni. Nagyjából 3000 méteren egy kifejezetten meredek és kitett részen estek egymásnak a hegymászók. Már a rendőrség is vizsgálódik annak a balhénak az ügyében, amely a 3798 méter magas Grossglockneren tört ki, amikor egy hegyi vezető és egy hegymászó előbb verbálisan esett egymásnak, aztán pedig tetlegességig fajult a vita. Az egyik páros, egy lengyel férfi és a felesége épp lefelé tartottak a csúcsról, amikor ereszkedés közben utolérte őket egy másik társaság, egy hegyi vezető a kliensével. A nő éppen egy meredek, ferratával biztosított szakaszon próbált leereszkedni, miközben a férje hagyott neki egy kis helyet, hogy biztonságosan végrehajtsa a manővert. Na ekkor ért oda a hegyi vezető, aki nem várt és utána mászott. A férj jelezte, hogy ő következne a felesége után, amit a hegyi vezető elengedett a füle mellett és elmászott a feleség mellett. Ekkor a férj kérdőre mondta, hogy megőrültem, mire a másik férfi visszakiabált, hegyi vezető vagyok, fogd be a szád. Mert ő maga haladt tovább, a férj tovább káromkodott, mire a hegyi vezető azt válaszolta, hogy fejezd be vagy kapsz egyet. Na hát innen durvult el a vita. Nem tartja magát hősnek a villámáradás során gyorsan cselekvő angol tanár. Egy 47 éves angol tanár lélek jelenlétét múlott csak, hogy 1643 nepáli diák és az iskolai munkatársak többsége megmenekült. Driana Dharabit, a nepáli Tribuan Trizuli középiskola angol tanárát szerda délelőtt egy barátja hívta kétségbe esetten, hogy 8 kilométerrel feljebb lakott a folyó mentén, és hát a falu eltűnt, elvitte a folyó, és azt mondta, hogy fusson. A 47 éves Dabali egy pillanat alatt döntött, megszólalt a csengő, arra kérte a tanárokat, ürítsék ki a termeket, közben több busz is úton volt az iskola felé, akik a délutáni tanításra hozták volna a gyerekeket. A sofőröket telefonon hívta az angol tanár, és azt mondta nekik, forduljanak vissza. Ezt megtették még azelőtt, hogy a híd, amelyen át visszafordultak, összeomlott volna. 1643 diákja életét mentette meg tehát a nepáli tanár.

0: Napi-Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Szendi Hajni vagyok, egy kicsit főzünk. A legtöbben úgy gondolják, hogyha fogyókúrázni szeretnének, akkor a köretet elhagyják a tányérról, és mit tudom én, helyette zöldséget esznek, tehát a köret az, ami elsősorban lekerül az étrendről. A burgonya például könnyen túl sok kalóriát jelenthet, ha olajban sütik, vagy nagy adagot eszünk. A rizssel is hasonló a helyzet, egy kisebb adag jól beleférhet az étrendbe, ám ha rendszeresen nagy adagokat eszünk belőle, akkor megnehezíti a fogyást. A lényeg tehát nem az, hogy minden szénhidrátot száműzzünk, hanem hogy olyan köretet válasszunk, amelyből egy kisebb adag is laktató, miközben értékes tápanyagokat is biztosít. Nos, van egy idehaza még kevésbé ismert gabonaféle, amely erre kifejezetten jó választás lehet, és hát a Femme Café ezt megtalálta. A szóban forgó köret nem más, mint a teff. Egy aprószemű, Etiópiából származó gabonaféle. Bár nálunk még nem igazán ismert, Afrikában régóta fogyasztják, és többféle étel készül belőle. A szemei egészen picik, az íze pedig enyhén diós, malátás. A teff azért is érdekes, mert a gabonafélékhez képest jó mennyiségű fehérjét és rostot tartalmaz. Emellett vasban, kálciumban, magnéziumban is gazdag. Természetesen gluténmentes, ezért azok étrendjébe is beilleszthető, akik glutént nem fogyaszthatnak. A teff nem valami fogyasztó gabona, vagyis attól még nem kezdünk el fogyni, hogyha ezt tesszük a rizs helyett. Az előnye inkább abban rejlik, hogy rost és fehérje tartalma miatt laktatóbbá teheti az étkezést, így könnyebb lehet elkerülni a két étkezés közötti nassolást. Fogyókúra alatt is fontos azonban az adag. A teff szénhidrátot és energiát is tartalmaz, ezért nem érdemes hatalmas adagot szedni belőle. Egy kisebb adag főtt teff sok zöldséggel, valamilyen sovány fehérje forrással, például csirkével, hallal, tojással remekül beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Köretként a teffet egyszerűen meg kell főzni vízbe, vagy enyhén sózott alaplében. Ha pergősebb állagot szeretnénk, akkor kevesebb folyadékot használjunk, ha pedig kásásabbra főzzünk, akkor adjunk hozzá többet. Körülbelül 15-20 perc alatt készül el, fűszerekkel, zöldségekkel, friss zöld fűszerekkel, teljesen jól kombinálható. Jó étvágyat!

0: Az ember nagyon nehezen tudja magát rászállni néha az egészséges életmódra, legyen szó táplálkozásról vagy mozgásról, bár hogyha ezt megtesszük és tényleg odafigyelünk magunkra, akkor tulajdonképpen fiatalon megalapozhatjuk azt, hogy a nyugdíjas éveink egészségben teljenek el. A kérdés azonban az, hogy mennyi az az idő, amit átlagosan nyugdíjban töltenek a magyarok. Nos, közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Államkincstárhoz Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke. Szerette volna megtudni, hány évet töltenek nyugdíjban a magyarok. A Portfólió cikke szerint a MÁK kiadta a tájékoztató adatokat az utolsó teljes évre vonatkozóan. 2025-ben az öregségi nyugdíjas férfiak átlagosan 19,1, a nőknek ugye a 40 év jogosultsági idő után járó ellátással együtt 26,7 évet töltöttek nyugdíjban a halálukig. A két nem nyugdíjban töltött átlagos időtartam együttesen 23,3 év volt. Az adatigénylésből derült ki az is, hogy a 2026-os év első félében megállapított öregségi nyugdíjak esetén a férfiaknál 65,1, a nőknél 62,6 év az átlagos életkor az ellátás kezdetekor. A 2025-ben elhunyt férfiak átlagos halálozási életkora 78,5, a nőké 83,3 év volt, az együttes átlag 80,6, közölte az államkincstár. Kifejtették, hogy a most megismert számok azért is különösen érdekesek, mert ezekre vonatkozóan egyelőre nincs rendszeres adatközlés.
1: A Lakihegy rádióban

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 57 gyermek vett részt a Szigetszentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Szigetszentmiklósi lepkek kertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
6: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen, ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
5: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Szigetszentmiklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
6: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Szigetszentmiklóson, majd következett még egy hét Szigetszentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Szigetszentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, amit a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
5: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
6: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finom szerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgász, ahol spitzbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk.
5: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. Nagyszabású könyves taklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd. A cifraszűr hagyományát mutatja be a Sziget-Szentmiklósi kiállítás. Szeptember 13-áig tekinthető meg Sziget-Szentmiklóson az idei Summerfest Hungarikum kiállítás, amely a magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be. A tárlat augusztus 15-én nyílt meg a Közösségi Ház Aula galériájában, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál programjának részeként. A cifraszűr gazdag hímzéseivel, jellegzetes színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a magyar kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. Budai Gábor, a Summerfest fesztivál igazgatója rádiónknak elmondta, a kiállítás létrehozását a Guzsajas Egyesület vállalta, így a látogatók több különböző tájegység cifraszűrjeit is megismerhetik. A tárlat szeptember 13-áig díjmentesen látogatható a Sziget-Szentmiklósi Közösségi Ház Aula galériájában.
7: Láthatunk ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát régi darabok, de maga az Egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrök között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, van, ami rátétes díszítéssel készül.
5: Időjárás. Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, nincs jó hírem azoknak, akik az M0-áson szeretnének közlekedni, hiszen teljesen piros csík, piros, mindenhol ezt lehet látni, tehát Sziget-Szent Miklós környékén, az M0-ás környékén lépésben tudnak csak haladni az autók, és hát ez egyébként teljesen igaz az M0-ás Dunán átvezető szakaszán is. Na, tehát, hogyha valaki arra indul, erre mindenféleképpen készüljön. Lépésben haladnak az autósok Sziget-Szent Miklóson még az M0 előtt is, aztán a második Rákóczi-Ferenc úton is van fennakadás, illetve erős a forgalom Sziget-Szent Miklóson, a Komáromi utcán, és hát egyre több az autó, de azért még lehet haladni Szigethalmon a Műúton. Egyelőre ezt látom, szerencsére balesetről nem érkezett információ, és hát ugye megkezdődött az iskolai tanév, tehát nagyon sokan ugye 4-ig dolgoznak, és utána mennek a gyerekért az iskolába, óvodába, nőni fog a forgalom hamarosan.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Sokaknak már véget is ért az első tanítási nap, remélem mindenki pozitív élményekkel zárta az iskola részét a mai napnak, bár sokan azért még délután is bent vannak. Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen, én Szendi Hajni vagyok, tartsatok velem ebben az órában is. Sokan vesznek fél dinnyét vagy zacskós salátát, van egy-két dolog azonban, amire oda kell figyelni, hamarosan hozom a jó tanácsokat.

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: Akár három ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek egy-egy véradáson. Vannak intézmény és vannak kitelepült véradások. Na szeptember 3-án kitelepült lesz majd Dunaharasztén. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila Művelődési Házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők magukkal vigyék a személyes okmányaikat, és mivel a véradás nem vérvétel, előtte bőségesen enni és inni kell. Regisztrálni időpontot foglalni is lehet az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül, hogy ne kelljen sokat várakozni.

Ez a Laki Hegy Rádió. Még van lehetőségük a tökölieknek arra, hogy ötletekkel beleszóljanak, mire fordítsa az önkormányzat a részvételi költségvetését, ami 10 millió forint. A város olyan kisebb fejlesztésekre és közösségi kezdeményezésekre vár javaslatokat, amelyek élhetőbbé, kellemesebbé tehetik Tökölt. Az ötletek között szerepelhet például az, hogy valahol legyen egy új pad, vagy egy új játszótéri elem, telepítsenek ivókutat, vagy kerékpártámaszt, de akár egy közösségi program vagy sportesemény is helyet kaphat. Nagyon fontos, hogy a javaslat közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen. Az ötleteket szeptember 10-ig lehet beküldeni, a megvalósítandó javaslatokról pedig szeptemberben online szavazhatnak majd a tököliek.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az év közbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szent Miklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
7: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. Fede a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
6: Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett intézmény ételszállításának megkönnyítése érdekében az útszakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Ősszel is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotókiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

több boltban lehet azt látni, hogy fél dinnyéket is árulnak, a félbevágott görögdinnye, a dobozos gyümölcssaláta és az előkészített zacskós saláta népszerű Magyarországon, mert hogy megspórolja az otthoni darabolást. Kisebb háztartásban ráadásul praktikusabb lehet fél dinnyét venni, mint hazacipelni egy 10 kilós egészet, aztán három nap után már rá se bírunk nézni. A kényelmes forma egy fontos különbséget is jelent viszont. A termék már nem sértetlen, egész gyümölcs vagy zöldség. Az FDA vásárlóknak szóló élelmiszerbiztonsági útmutatót adott most ki, és külön kezeli az előre felvágott, zacskózott és csomagolt friss termékeket. A hatóság azt tanácsolja, hogy például fél görögdinnyét vagy zacskós salátát csak akkor vegyünk, ha a bolt megfelelően hűti, jégen tartja. Az otthon előkészített, felvágott terméknél szintén fontos a hűtés. Ez nem jelenti azt, hogy a felvágott dinnye vagy a zacskós saláta önmagában veszélyes. A lényeg a teljes lánc. Milyen állapotban vettük meg, hidegen tartották-e, mennyi idő alatt értünk vele haza, hogyan került a hűtőbe, milyen tisztaságú késsel vágó deszkával dolgozunk. A friss darabolt termékek jelentős részét további főzés nélkül esszük meg, ezért az előkészítés során bekörülő szennyeződést később nem lehet megsemmisíteni hőkezeléssel, ugye? Mert hogy a dinnyét hidegen esszük. Nos, az útmutató nagyon konkrét példát használ. Az

Levelek állapota. A kész, saláták és felvágott zöldségek a hűtést igénylő nyári élelmiszerek közé tartoznak, ezért a megvásárlás után sem maradjanak kint órákig a csomagtartóban. A lejárati vagy fogyaszthatósági dátumot is feltétlenül ellenőrizzük, de ez sem helyettesíti a megfelelő tárolást. Egy még érvényes dátumú termék sem arra készült, hogy fél napot töltsön a melegben. Nyári bevásárlásnál a jó sorrend, hogyha a hűtött és a fagyasztott termékeket a vásárlás vége felé tesszük a kosárba, és hazafelé nem iktatunk be hosszú ügyintézést. Ha hosszú az út, vagy nagy a meleg, egy hűtőtáska és jégakú sokat segíthet. Nem kell minden bevásárláshoz nyilván professzionális felszerelés, de egy órákig napon álló autó nem alkalmas arra, hogy például ilyen dolgokat tároljunk benne. Az egész dinnyét egyébként sokan nem mossák meg, miért is tennék, de állítólag meg kell mosni, akkor is, hogyha a héját kidobjuk. Azért, mert a kés először áthalad a külső felületen a héjon, és ugyanazzal a pengével folytatja az útját a gyümölcshúsban. A dinnye héjáról a vágás során a belső részre kerülő szennyeződés, épp ezért megelőzhetőbb, hogyha a külső felületet vágás előtt megtisztítjuk. Azt javasolják, hogy a gyümölcsöket és a zöldségeket folyóvíz alatt mossuk meg. A kemény felületű terményeket, például a dinnyét vagy az uborkát tiszta zöldségkefével is át lehet dörzsölni. Deep in

Kezdődött az ősz, ugye szeptemberrel, de egyáltalán nincs őszies időjárás. A kontinens történetének egyik legperzselőbb és legszárazabb nyarának a végéhez érkeztünk el. Az ősz beköszönte, bizonyos tekintetben változással kecsegtet, ám a hőségnek még korai lenne búcsút mondani. Az előrejelzések szerint a villám árvizek évszaka várhat Európára perzselő forró nyár után. Az egyik globális időjárás előrejelző platform adatai alapján az ősz a kontinens jelentős részén nyárias meleggel indul, majd máshol viszont jelentős lehűlésre és komoly csapadékra lehet számítani. Az idei nyár Európa nagy részén szokatlanul magas hőmérséklettel, súlyos asszállyal járt, ezzel megteremtve a feltételeket azokhoz a halálos erdőtüzekhez, amelyek Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban és Horvátországban is pusztítottak. A szakértők szerint ilyen körülmények kialakulása az ember okozta klímaváltozás nélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna. Enyhülésre sok országban az ősz beköszöntével sem lehet számítani. Szeptember első hetében Rómában átlagosan 35, Athénban 34, Madridban 33 Celsius fokos nappali csúcsértékeket fognak majd regisztrálni. A Hungaromet előrejelzései alapján hazánkban is 30 fok feletti maximumok lesznek az ország nagy részén. Ez mintegy 6-8 fokkal haladja meg a szeptember elejére jellemző átlagot, ami arra utal, hogy az Európát sújtó szélsőséges nyári hőség egyre inkább átnyúlik az ősz első heteire is. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország egyes részein viszont a heves esőzések és az zivatarok már megtörték a hőséget, és nedvességgel töltötték fel a kiszáradt talajt. A legjelentősebb csapadék növekedésre azonban a földközi tenger térségében lehet számítani. Szeptember és október a villám árvizek időszaka lesz a földközi tenger térségében, írta a globális meteorológiai előrejelző oldal. A tenger ugyanis a 3 hónapos nyári felmelegedés után ekkor éri el éves maximum hőmérsékletét, miközben az első hideg légörvények is megérkeznek fölé. A meleg tenger felszín és a magas légköri rétegekbe érkező hideg levegő közötti kontraszt hozza létre azt a pusztító időjárási rendszert, amelyet Spanyolországban Danának, vagyis magas légköri elszigetelt depressziónak, közismert nevén hidegcseppnek neveznek. Ez okozta a 2024 októberében bekövetkezett halálos valenciai árvizeket is. Az év végéhez közeledve a nemrég kialakult El Niño időjárási jelenség hatása is elérheti Európát. Az előrejelzések szerint a mostani lehet ember emlékezet óta a legerősebb El Niño, ami átlag feletti hőmérsékleteket fog előidézni szinte mindegyik földrészen. Emellett szélsőséges szárazságot válthat ki bizonyos régiókban, míg másikakban pusztító árvizek alakulhatnak ki. Korábban az El Niño időszakok alatt Dél-Amerikában, az Egyesült Államok déli részén, Kelet-Afrikában és Közép-Ázsiában is megnőtt az árvizek kockázata. Eközben Ausztrália egyes részein, Dél-Amerika északi térségében, valamint bizonyos ázsiai országokban, például Indonéziában, az asszály és az erdőtüzek veszélye fokozódott. Európában viszont az El Niño hatásai ennél jóval közvetettebbek és általában kevésbé súlyosak. A közelgő ősszel és a tél első időszakában például növelhetik az esősebb, viharos időjárás esélyét. Októbertől egészen február-márciusig az átlagosnál jóval több csapadékot eredményez majd ez Magyarországon.

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. További kellemes szép keddet kívánok nektek, a hírek után a műsorvezető Petyko Ági lesz. Holnap is jövök, remélem összefutunk itt a 107,10 órától. Szendi Hajni vagyok, sziasztok!
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
7: Időjárás.
8: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 3:03, és már mondom is a legfrissebb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Nullás déli szektorán, az M5-ös irányába szakaszos lassulásra is lehet számítani. Szigetszent Miklós és Dunaharaszti közötti részén balesetről egyébként szerencsére nincsen információm. Viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán már most telítettek a sávok, a Csepelin torlódásra is készülhettek, illetve a Csepeli úton Szigetszent Miklós irányába a fővárosi szakaszon a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen szintén már most megy az araszolás. Jelen pillanatban a Gerinc út még jól járható, viszont a gyártelepi Hévát járó környékén a Gyári úton, Műúton és ott a bevásárló központnál lévő körforgalomnál torlódásra számíthatok. Ezen kívül az 510-es egyébként Taksonynál és Dunaharaszti is jól járható, bár Taksonynál a főúton trafiznak a rendőrök. Ezen kívül, ha már Taksony, akkor az 51-esnek a Taksony melletti szakaszán, ott a Szent Imre úti lehajtó környékén, na ott torlódásra kell készülni, ott útfelújítás zajlik és lassú a haladás. Egyébként Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
9: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 1-e, kedd van, az első iskolai nap sokaknak letudva, remélem, hogy mindenkinek jól telt. Egyébként pedig a mai napon az egyedek és az egonok ünneplik a névnapjukat, ha van ilyen nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el őket felköszönteni, és hát mi másról is beszélget már szeptember 1-én, hogy mikor jön az őszi szünet, na erről is beszélek, hogy hány napot kell még aludni addig, többek között erről is szó esik majd ebben az órában, és hozom a szeptemberi programokat is. Bármiről véleményetek lenne, közlekedési információtok van, az pedig jöhet a Viber számunkon, ami hívható is, 0620 95 95 107, itt értek el. Egyébként este 7-ig várlak titeket, Kis Kevin érkezik nem sokára, van egy nagyon szuper közös dala Marics Petivel, azaz Elszáll az idő, Rosie és Bruno Mars közösével pedig már is kezdünk.

Ez volt a Limonade című felvétel itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107,1-en, és ha már szeptember, akkor hozok nektek szuper programokat, csak hogy ne unatkozzatok így ősz alkalmával sem. Hétvégeken azért lesz idő feltöltődni. Például bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson, a Temesvári utcában található Pumpa pályán. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi rájdelektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpakupát, amire még várják a jelentkezőket. Ezzel kapcsolatban további információkért keressétek a sárgaház.com oldalt, ott a kategóriák megvannak, a korosztályok megvannak, van egy ügyességi és gyorsasági kategória, nem minden korosztályban, úgyhogy ennek is érdemes utána nézni, illetve a verseny feltételeiről is bővebb információkat kaphatok. Egy szuper kis sportos hétvégi nap lesz ez a szeptember 11-12, remélhetőleg jól fogjátok érezni magatokat. Nálunk pedig már Harry Styles zenél, ez az American Girl.

Dr. Béres Varga Viktor, és még Heinz Biga Gábor, vagy Heinz Gábor Biga is közreműködött ebben a dalban. 7 perc múlva pedig 3:30 van, és megyünk tovább majd térségi hírekkel és információkkal, és utána az iskoláról is szó esik, majd többek között annak is utána nézünk, hogy miért pont szeptember 1-én kezdődik az iskola, illetve hát szerintem a legtöbb diákot rögtön így az első tanítási napon, na jó, vagy legalábbis a legtöbb részét a diák, vagy legnagyobb részét a diákoknak az érdekli, hogy mikor lesz a következő szünet, hányat kell még aludni, hát erről is szó esik majd természetesen. De egyébként a délután folyamán hozok majd néhány érdekességet az iskola kezdésről, a világ számos pontjáról, úgyhogy majd utána nézünk ezeknek a dolgoknak is. Közben pedig próbálok itt a térképen is szemlélődni, hát nem lett jobb a helyzet, a második Rákóczi Ferenc út csepeli szakaszán torlódásra készülhettek, és a Lakihegyi részén is, illetve a Csepeli úton is, Sziget-Szent Miklós irányába, a Lámpás utca és az M0-ás között torlódásra készülhettek. Erősödött a forgalom a Gyártelepi Hévát járónál Sziget-Szent Miklóson, a Műúton, a Gyári úton és ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál szintén lassú tempóra számíthatok. Torlódás van az 51-esen is, Taksony és Dunaharaszti közötti részen, balesetről szerencsére nincs infó, egyszerűen csak sokan vannak, meg Taksony melletti szakaszon útépítés is zajlik, és az is lelassítja a haladást. Ezen kívül rendőrök vannak Dunaharasztiban a Némedi úton, nem messze az 51-es kereszteződésétől, illetve Taksonyban a főúton is trafiznak a rendőrök, úgyhogy legyetek nagyon körültekintőek és óvatosak, ha pedig infótok van az utakról, az jöhet a 0620-95-95-107-es számra. Előre is nagyon szépen köszönöm Jordan Sparks-szal és a One Step at a Time-mal, már megyünk is tovább.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
6: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előké és finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még. Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, Pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülő gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk.
5: Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztályt pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el. Retro véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

télen, és az úgy, mint régen szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és a mai napon elkezdődött az iskola, és hát mit vár a legtöbb diák már ilyenkor szeptember 1-én, és mit számolgat? Hát persze, hogy azt, hogy mikor lesz már őszi szünet. Na, mondom a dátumokat, amiket így érdemes szülőként is megjegyezni erre a 2026-27-es tanévre. A diákoknak véget ért a nyári lazítás, szeptember 1-e az új tanév kezdete, az iskolákban becsengetnek, de bármennyire is meglepő, sok nebulónál már az őszi szünet is beszédtéma. Az őszi szünet az első tanítási napot követően 53 nap múlva kezdődik, és a korábbi évekhez hasonlóan általános iskolák és középiskolák esetében az október 23-ai nemzeti ünnephez és a Minden Szentekhez igazodik. Ennek megfelelően a 2026-27 tanév őszi szünete előtti utolsó tanítási nap október 22-e csütörtök, az utána következő első tanítási nap pedig november 2-a hétfő. Ennek megfelelően az őszi szünet 2026-ban október 23-ától november 1-ig tart. Az őszi szünet így mindössze 10 napos, ezek közül csak 5 tanítási nap. Október 23-a munkaszüneti nap, november 1-e pedig vasárnap. Az előző tanévben 11 napig tartott az őszi szünet, a 2023-24-es és a 24-25-ös tanévben viszont csak 9 napos volt. És hogy mikor lesznek még szünetek? Hát a téli szünet az december 19-től egészen január 3-áig tart, azért ez hosszú idő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart majd, és a tanév utolsó tanítási napja az pedig 2027. június 18-án lesz. Kitartást kívánok minden szülőnek és minden gyereknek egyaránt. Mi pedig megyünk tovább Shakira felvételével, már is szól az I'll Go To.

Balatonfüredi Rádió helyben vagyunk. Ha már az előzőekben az iskoláról és a tanítási szünetekről volt szó, akkor maradjunk ennél a témánál. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy miért pont szeptember 1-én kezdődik az iskola Magyarországon, hogy miért pont ez a nap,

vízválasztó, amikor véget ér a szabadság, és több százezer diáknak vissza kell ülni az iskolapadba, és vissza kell ül a hátára az iskolatáska. A válaszért nem a modern oktatás kutatók asztaláig kell visszamennünk, hanem egészen a magyar földekig, és az egykori paraszti életformáig. A szeptemberi iskolakezdés ugyanis alapvetően egy agrár hagyomány. A 18 és 19. században, de még a 20. század elején is a gyerekek munka ereje elengedhetetlen volt a családi gazdaságokban. A nyár a legkeményebb fizikai munkaidőszaka volt, az aratás, a szénagyűjtés és a gyümölcsszedés ideje. Ha a kormányzat akkoriban júliusban vagy augusztusban iskolába kényszerítette volna a gyerekeket, a családok egyszerűen nem tudták volna betakarítani a termést. A tanévkezdést tehát addig kellett halasztani, amíg a legfontosabb nyári munkák le nem zárultak. Bár Mária Terézia már 1777-ben megpróbálta szabályozni az oktatást, a teljesen egységes, kőbevésett szeptember 1-i kezdést végül a szocializmus évtizedei hozták el. A rendszer mindent központosítani akart, így jogszabályba iktatták ezt a dátumot, ami azóta annyira beépült a társadalmi ritmusunkban, hogy el sem tudnánk képzelni másként az őszt. Na jó, ha a gyerekeket megkérdezzük, valószínűleg ők igen. Persze a gyakorlatias okok mellett az időjárás is közbeszólt. Gondoljunk bele, a régi vastag falu, de nem klimatizált iskola épületekben, a júliusi vagy augusztusi hőségben a tanulás szinte lehetetlen lett volna. A szeptemberi enyhülés hozta meg azt a klímát, amiben újra megmozdulhatott a szellemi élet. Hát ez kezdődött el a mai nappal. Kitartást kívánok a szülőknek és a diákoknak egyaránt.

0: Bryson és a How Deep Is Your Love zárta az órát a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen én pedig egy Trafipax infóval zárnám, hiszen Taksonyban a főúton a Szent Imre úti kereszteződéstől nem messze állnak a rendőrök, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek, további jó utat kívánok mindenkinek, a közlekedési infókat pedig hozom majd a hírek után, maradjatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Megkezdődött az új tanév, idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlan piaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolit alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni.
6: Időjárás.
7: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél, néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4 óra múlt 4 perccel, és erősödött a forgalom a térségi utakon, például a Nullás déli szektorán Gyál térségében. Az M3-as irányában már most lassulásra számítsatok. Ezen kívül a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós irányában, a fővárosi szakaszon, tehát a Lámpás utca és az M0-as közötti részen, bár igazából már a Plutó utcától elkezdődik az araszolás, lassú tempóra kell készülni, viszont ha az M0-áson túljutottatok, utána csak erős a forgalom, de legalább folyamatos a haladás. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli-Lakihegyi szakaszán is torlódásra kell készülni, egészen a Massányi-Károly úti kereszteződésig. Most már a 6-os főúton is torlódás van az M0-ás közelében. A Gyártelepi Hévát járónál Sziget-Szent Miklóson, Gyári úton, Műúton és a Bevásárló központnál lévő körforgalmaknál szintén torlódás van. Az 510-es pedig Taksony belterületén a főúton, a Szent Imre úti kereszteződéstől nem messze trafiznak a rendőrök, de egyébként ott folyamatos a közlekedés. Na, Harasztiról ez nem mondható el, ott a főúton nagyon lassú a tempó, illetve az 51-esen is Taksony és Dunaharaszti térségében torlódásra, szakaszos lassulásra kell készülni az erős forgalom miatt. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jelen pillanatban folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok magatokra!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 1-e, kedd van, a mai nap kezdődött az iskola, kitartást mindenkinek. Október 23-áig akkor kezdődik majd az őszi szünet, de azért nem kell búslakodni sem, hiszen azért az ősznek is megvannak a szépségei, amit még egyébként nem is annyira érzünk, hiszen a mai nap is nyárias az időjárásunk, és ez szeptember végéig nagyjából az előrejelzések szerint így is marad, viszont rengeteg szuper programra készülhetünk majd itt a térségben is, tényleg egymást érik, majd hétvégén nehéz lesz megint dönteni, hogy mikor mit csináljunk, ebből is szemezgetek majd az előttünk álló egy órában, illetve még maradunk az iskola kezdésnek a hagyományainál, hiszen körbe a világon mindenütt másképp, más tradíciókkal kezdődik az iskola, úgyhogy ezekből is szemezgetek majd az óra második felében, közte pedig a legjobb slágerek, például Geszti Péter érkezik nem sokára a Ne feküdj le haraggal című dalával, Katy Perry pedig már is elkezdte ezt az órát.

Robin Lane és a Saturday Night szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és szeptemberben is várnak ránk nagyon szuper programok, például Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub vendégei szeptember 18-án a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásain, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendégem a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz legalábbis az Antal Gábor trióval, tehát két zenekar is fellép majd szeptember 18-án az őszi évad első Nem Csak Jazz Klubjában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogyha szeretnétek a zenekarokat még jobban megismerni, akkor pedig irány a sárgaház.com.

0: Lakjén egy rádió helyben vagyunk, 7 perc múlva 4:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, az úton lévőknek pedig azt tudom mondani, hogy továbbra is nagyon erős forgalomra számíthatok a térségi utakon. A nullás déli szektorán például Dunaharasztitól már lassabb a tempó az M5-ös irányába, Gyál térségében pedig nagyon-nagyon erős a forgalom az M3-as felé, úgyhogy az M5-ös csomópontjától már tényleg lassú tempóra kell készülni. Ezen kívül torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, most már nem csak a Csepeli részén, hanem a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is a város határában a Lehel utcánál torlódásra készüljetek. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is telítettek a sávok egészen a Massányi Károly úti körforgalomig. Ezen kívül sajnos, ha jól látom, akkor történt egy baleset is, méghozzá a Műúton, a gyártelepi Hévát járótól nem messze. Azt írják, hogy egy ráfutásos balesetről van szó, úgyhogy ott a Műúton óriási a dugó, meg a Gyári úton, meg ott a bevásárló központ környékén a körforgalmaknál szintén torlódásra készüljetek, de egyébként a Petőfi Sándor utcában is, a Gerinc úti körforgalom előtti szakaszon, de a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Gyári úton is torlódás van. Az 510-esen Taksonynál folyamatos a közlekedés, de trafiznak a rendőrök a főúton, a Szent Imre úti kereszteződéstől nem messze, Dunaharaszti belterületén, ha már az 510-esről van szó, akkor ott a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra készülhettek. Az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti térségében lassú a tempó, az erős forgalom miatt délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet közlekedni. Vigyázzatok nagyon magatokra, és legyetek óvatosak, körültekintőek, ha pedig infótok van az utakról, azt mindenképpen osszátok meg velem, nagyon hárás leszek érte, megígérem. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, ami egyébként hívható is. Szóval visszatérve még Sziget-Szent Miklósra, ott a gyártelepi Hévát járó környékén, tehát még nagyobb forgalomra kell készülni a baleset miatt, mint egyébként szokott lenni ilyen időtájt, úgyhogy kitartást mindenkinek. A hírek után szeptember 1-e van, ezért iskolakezdésről és hagyományokról lesz majd szó. Nem csak a hazaiakról, hanem egyébként kicsit kitekintünk majd a határainkon túlra is, hiszen mindenhol máshogyan kezdődik az iskola, meg máshogy avatják be úgymond az elsősöket, úgyhogy ezekről is szó esik. Majd most viszont a hírek előtt érkezik még Demi Lovato és a Kiss.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let, let,

0: Cortés.
1: A boltban is csak titeket hallgatunk.
2: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
7: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagyközség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
9: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőlére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
8: Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. Könyvvásárra készülnek Sziget-Szent Miklóson. Nagyszabású könyves raklap vásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes, akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd. Több Sziget-Szent Miklósi oktatási intézményben is megismerkedhetnek a gyerekek a horgászat alapjaival. A Horgászegyesületek Pest megyei szövetsége az őszi tanévkezdéssel párhuzamosan több helyi iskolában is horgászszakkört indít. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a foglalkozásokra nem csak a helyi intézmények jelentkezését várják, hanem meghívás alapján más iskolákba is ellátogatnak. A cél, hogy a gyermekek megfelelő ismereteket kapjanak a horgászatról, és megismerjék annak alapjait. Dolhai András kiemelte, bár az oktatás jellemzően zárt térben, tantermekben zajlik, az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatokon keresztül is bemutatják a horgászat különböző eszközeit és módszereit.
10: Ugye horgászni, bedobni a pecabotot lehet a vízben, lehet horgászni rá, ezért mi a parton is, a tábor területén is megnézzük. Van egy céltáblánk, ugye árember táblának is nevezzük, ugye casting versenyek is vannak, amilyen célba dobó, meg távolságdobó versenyek. Azt itt a gyerekek szintén gyakorolhatják. Ezt el szoktuk vinni magunkkal meghívásokra, amikor iskolákhoz megyünk, vagy éppen horgászszakkört tartunk iskolában. több iskolában is tartunk hozzászakört, oda elvisszük magunkkal ezeket, és ott be tudjunk mutatni, és láthatják a gyerekek is, hogy mivel fognak szembesülni majd a vízparton.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület ralli versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hang. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Gombkötő Sára és a Nem szólok senkinek című dala itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek szeptember 1-én kedden, és ha ma reggel az utcán sétálva feltűnően sok frissen vasalt fehér inget, sötét nadrágot és megszeppent arcú kisiskolást láttatok, az nem a véletlen műve, hát ma hivatalosan is elstartolt a tanév, bár ezt szerintem nagyjából mindenki jól tudja. Nálunk Magyarországon az iskola kezdésnek komoly, mélyen gyökerező tradíciói vannak. Erről már az előző órában egyébként beszéltem, és hát gondoljunk csak a klasszikus matróz bluesra és az évnyitó ünnepségekre. Ez a formális öltözet nem csak a tisztelet jele, hanem egy igazi határvonal, a gondtalan óvodás évek lezárása és a felelősség teljes diák élet kezdete. Sok általános iskolában él az a nagyon kedves szokás, hogy a végzős, nyolcadikos diákok kézenfogva vezetik be az elsősöket az udvarra, vagy egy szál virággal, esetleg az iskola jelvényével fogadják őket. Ez a generáció közötti folytonosságot jelképezi. Sajnos ez egyébként, mikor én lettem általános iskolás, nem volt. Engem anyukám, apukám vitt be az iskolába, és tényleg meg voltam szeppenve, határozottan emlékszem az első iskolai napomra, még annak ellenére is, hogy nagyon-nagyon szerettem volna már iskolásnak lenni. De a hagyományok nem állnak meg egyébként az általános iskolánál. Gondoljunk a középiskolás szecskaavatókra, vagy az egyetemi szintű gólyatáborokra, és az olyan patinás tradíciókra,

Meghan Trainor és a Still Don't Care szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és szeptember 1-e van, és még mindig az iskola kezdés a téma, és lesz is a délután folyamán, mert van még egy pár dolog a tarsolyomban. A hazai ünnepségek után egy kis nemzetközi kitekintést is tehetünk. A legédesebb hagyományért egyébként nem is kell messzire mennünk. Németországban és Ausztriában például, ha megkérdezünk egy első osztályost, mi a legjobb a mai napban, szeptember 1-ében az iskola kezdésben, azonnal rávágja, hogy a Schulstüte. Ez egy hatalmas, színes, tölcsér alakú papírdoboz, amit a gyerekek a szüleiktől kapnak ma reggel. Tele van csokival, cukorkával, játékokkal, és persze színes szeruzákkal. A legenda szerint az iskola udvarán áll egy édességfa, és amikor a tölcsérek már elég nagyra nőttek, az azt jelenti, hogy a gyerekek megértek az iskolára. Zseniális módszer a kezdeti szorongás feloldására, nem igaz? Bár lehet, hogy a csokival meg a cukorral sokan vitatkoznának. Ha pedig más országokat nézünk, például Oroszországban vagy Ukrajnában, a mai nap hivatalos neve a Tudásnapja. Itt egy nagyon látványos rituálé zajlik minden iskola udvaron. Egy végzős diák a vállára ültet egy apró elsős kislányt, aki egy hatalmas szalaggal díszített csengőt rázva körbe vonul a tömeg előtt. Ez a tiszta hang jelzi a tanév hivatalos kezdetét, a gyerekek pedig hatalmas virágcsokrokkal árasztják el a tanáraikat, és egyébként a következő órában beszélünk majd arról is, hogy hol hordanak a gyerekek 6 éven át pontosan ugyanolyan táskát, és hol kezdődik az iskola esernyővel. Hogyha érdekelnek ezek az érdekességek, akkor mindenképpen maradj majd velem. Rajt.

0: BTS felvételével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban, meg sajnos egy rossz hírrel, ugyanis baleset történt a 0-as keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor, úgyhogy az M5-östől igazából már lassulásra számíthatok. A többit hozom a hírek után, vigyázzatok magatokra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlan piaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
4: Időjárás.
5: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
6: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 4 perccel, és több baleset is nehezíti a közlekedést a térségi utakon. Kezdjük azzal, hogy Szigetszentmiklóson, a Csepeli úton a város határában. Igazából a Lehel utcától nem messze történt egy baleset, úgyhogy torlódásra kell készülni, de egyébként a fővárosi szakaszon a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén is nagyon lassú az előrejutás. Ezen kívül már említettem az óra végén, hogy baleset történt a 0-ás keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor, és hogyha jól látom, hát igen, az M5-ös csomópontjától, sőt már előtte is torlódásra kell készülni, de előtte is igazából az M6-os felhajtója és a Szigetszentmiklósi csomópont között az erős forgalom miatt szintén lassú a haladás. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig szintén torlódásra készülhettek, ahogy a gyártelepi hívátjáró környékén, Szigetszentmiklóson, a Gyári úton, Műúton és a bevásárlóközpont környékén szintén lassú az előrejutás. A Csépi út két végénél és a Műúton a Taksony vezér híd közepénél is torlódásra kell készülni. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, Taksonyban pedig még trafisztak is a rendőrök, és még most is ott vannak információim szerint. A főúton, a Szent Imre úttól nem messze, de Dunaharaszti belterületén szintén a főúton, illetve a Dózsa-György úton is torlódás van. Az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között szintén lassú az előrejutás, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunhalmi térségében viszont azt látom, hogy jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
4: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
6: 0620 95 95 107.
7: Kitartást kívánok mindenkinek, aki próbál hazajutni így szeptember 1-én kedden. Egyébként remélem, hogy jól telt a napotok, és ezt a napsütéses kellemes időjárást még van időtök kihasználni. Megjavaslom is, ha nem volt túl egyszerű a napotok, akkor tessék elmenni sétálni egyet, futni egyet, vagy nem tudom kinek mi használ ilyenkor, vagy csak kiülni a teraszra, a kertbe, és egy picit elengedni ezt a napot, meg a stresszt valamilyen módon levezetni. Én hozom a legjobb zenéket, remélem, hogy ez is fog segíteni, illetve őszi programokat is, hiszen újraindulnak a Szigetszentmiklósi klubok is, ahol jobbnál jobb előadásokkal, programokkal várják az érdeklődőket, és ha már szeptember 1-e, akkor ahogy azt az előző órában is említettem már nektek, iskola kezdős szokásokat nézzünk majd meg a világ különböző tájairól, például Japánba is elutazunk, majd táskákról lesz majd szó, és az indiai monszunról is, illetve az iskoláról, mint ünnepről is. Na hát, szerintem kezdjünk bele, Ellen Walker és a Broken Strings, ezzel kezdjük.

volt a Midnight Ride itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107,1, és az ősz hozza nekünk a jobbnál jobb programokat is, így szeptember kezdetével visszatérnek a hagyományos klubok, mármint olyan értelemben, hogy Sziget-Szent Miklóson például, tudjátok, van egy olvasóklub, már annak is megvan a következő időszaka, nem csak jazzklub, életmódváltó klub, és létezik egy előadás sorozat is, ami tudományos, ismeretterjesztő, történelmi, és nagyon izgalmas, ugyanis folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, ami a Sorsfordító Napok nevet és elnevezést kapta. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart majd előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terror támadás, valószínűleg erre tényleg mindenki emlékszik. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika? És hogyan hat a mai világunkra? Erről tart előadás dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, ugyanis azon a napon New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés egyébként ingyenes, de regisztrációhoz kötött, minden további információ a sárgaház.com oldalon olvasható.

Bíró Csongor és a Hogy tudlak így című felvétele szólt a Laking egy rádióban az FM 107, egészen több baleset is történt a térségi utakon. A nullás keleti szektorán Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt 4-5 kilométeres a kocsisor, tehát az M5-ös csomópontja előttől igazából már torlódásra kell készülni. Három személyautó koccant az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon, a Százhalombatta észak csomópontnál a 24-es kilométernél a helyszínelés idejére a belső sávot lezárták, úgyhogy arra felé is lassabb tempóra kell készülni. Ezen kívül Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton a város határában is történt egy baleset korábban. Ezt most jelen pillanatban már nekem nem jelzi a térkép, de a torlódást még mindig, illetve egy másik baleset is volt a Gyártelepi Hévát járónál, azt sem jelzi már a térképettől, függetlenül ugyanolyan nagy a torlódás és lassú a tempó. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a haladás, Taksonyban pedig még rendőrök is vannak a főút és a Szent Imre út kereszteződésétől nem messze, de egyébként az 51-esen Dunavarsány, Taksony és Dunaharaszti térségében is lassú az előrejutás, valamint a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és Lakihegyi szakaszán is erre számíthattok. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van, az jöhet továbbra is a 0620 95 95 107-re. A térségi hírek után jövök.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Aktív turisztikai fejlesztést valósítanak meg a Kis-Duna déli szakaszán. Mintegy 700 millió forintos támogatásból fejlesztik a Ráckevei Soroksári Dunák déli szakaszának evezős és kerékpáros turisztikai infrastruktúráját. A beruházás teljes egészében támogatásból valósul meg. A fejlesztés Dömsödöt, Tasot, Makádot, Szigetbecsét és Ráckevét is érinti. A beruházás célja, hogy javítsa a térség aktív turisztikai lehetőségeit és megkönnyítse a Dunák déli szakaszának felfedezését kerékpárral és víziúton. A projektben Ráckeve mellett a négy érintett település önkormányzata, valamint az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ is részt vesz. A fejlesztés várhatóan 2028. május 31-ig valósul meg. 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szent Miklós lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázástól.
5: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja, a folyami vizet nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek azt sem javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen, ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
4: Pályázatot hirdetnek a tankerületi igazgatói posztokra. Szeptember 20-áig lehet pályázni a tankerületi igazgatói pozíciókra, köztük a Sziget-Szent Miklósi Tankerületi Központ vezetői tisztségére is. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatok célja, hogy a feladatra a legfelkészültebb szakembereket válasszák ki. Olyan vezetőket keresnek, akik világos elképzelésekkel segítik a tankerülethez tartozó intézmények működését és szakmai fejlődését. A megbízás határozott időre 5 évre szól. A pályázóknak motivációs levél mellett részletes szakmai programot és vezetői koncepciót is be kell nyújtaniuk. Az elbírálás során ezek kiemelt jelentőséggel bírnak. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valószínűleg valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Imágó Mundi és a Káosz szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. A mai nappal elkezdődött az iskola. A magyar hagyományokról, az iskola kezdésről, az évnyitóról, sok mindenről beszéltem már, de nézzük meg azt is, hogy a világ más pontjain hogyan is kezdik az évet, vagyis folytatjuk a suli kezdő körképet. Már említettem nektek a német édesség tölcséreket, na de mi a helyzet a világ távolabbi pontjain? Ha Japánba utaznánk, ott most nagy csend lenne az iskolákban, ugyanis náluk a tanév nem ősszel, hanem tavasszal áprilisban kezdődik a cseresznye virágzás idején. A japán elsősök egy nagyon különleges, hagyományos hátizsákot kapnak, amit úgy hívnak randoszerú. Ez egy rendkívül strapabíró, merev falu bőrtáska, amit a gyerekek a teljes általános iskola alatt, azaz 6 éven át kötelezően hordanak. Sőt, az első napon a családok egy speciális rizses babos ünnepi ételt készítenek, ami a babona szerint szerencsét és boldogságot hoz a gyerek tanulmányaira. Ha pedig Indiát nézzük, ott az iskola kezdés egybeesik a hatalmas monszún időszakkal, így a legfontosabb tanszer nem a füzet, hanem az esernyő és a gumicsizma. Sok indiai iskolában ilyenkor tartják, na ezt nem fogom kimondani az ünnepségnek a nevét, mert iszonyatosan hosszú is, nem bírjuk megjegyezni, P-betűvel kezdődik egyébként, na lényeg, ahol a gyerekek apró ajándékokat kapnak, és egy közös imádsággal kérnek áldást a fejükre, hogy jól fogjon az agyuk az évben. A legfurcsább szokásért azonban Olaszországig kell mennünk, ahol a végzős egyetemistánk pontosan 100 nappal a záróvizsgák előtt megrohamozzák a pízai ferdetornyot, hogy megsimogassák a falán lévő bronz gyíkot a jó jegyekért. Egy kis zenélés után, hiszen az live-val megyünk már is tovább, jövünk az utolsó blokkal, ahol megmutatom, pontosabban elmondom, hogy hol telik az iskola első 3 napja tiszta játékkal. Ez azért sokkal jobban hangzik.

Dean Lewis és a With You szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és remélem, hogy felkészültetek az utolsó felvonásra a mai suli kezdő kiadásban, ugyanis zárásként hoztam olyan példákat, amiket talán mi itthoni felnőttek és diákok is megirigyelhetnénk. Nem tudom, gondoltátok volna-e, hogy Szaúd-Arábiában az iskola kezdés első 3 napján egyetlen tankönyvet sem nyitnak ki a gyerekek. Ez az úgynevezett szociális adaptáció itt.

0: éjszaka. A tanárok és a diákok az első napokban csak játszanak, beszélgetnek, közösen esznek és filmet néznek. A cél az, hogy a gyerekek feloldódjanak, megszeressék a környezetet és barátságos, biztonságos légkört teremtsenek. Az igazi, kemény oktatás csak ezután kezdődik. Nem hangzik rosszul, ugye? Kazaksztánban pedig egy rendkívül szép és szimbolikus hagyomány él. Az első osztályba lépő gyerekeknek a szüleik egy tál mézet és egy almát adnak ezen a napon. A méz azt jelképezi, hogy a tudás megszerzése édes és kívánatos dolog. Az alma pedig a bölcsességet és a jó egészséget szimbolizálja az előttük álló hosszú útra. Ez tényleg nagyon szép. Láthatjuk tehát, hogy a világ minden táján legyen szó a magyar ünneplőről, a német csokiról vagy a kazah mézről. Az iskolakezdés nem egy szürke kötelezettség, hanem a közösség igazi ünnepe. Sikeres és élményekkel tanítanivet kívánok mindenkinek, és hát most jöjjön egy jó kis láger, hogy ezt levezessük, illetve várom a véleményeteket és az emlékeiteket az első iskolai napotokkal kapcsolatban. Lehet ez általános iskolai, középiskolai vagy akár egyetemi is. 0620 95 95 107, itt éltek el telefonon vagy Viberen.
1: Szia.

0: Laki Híd Rádió helyben vagyunk, 2 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévőknek mondanám, hogy több baleset is nehezíti a közlekedést. Egyrészt a Nullás keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt 4-5 kilométeres a kocsisor, tehát az M5-ös csomópontja előttől kezdődik az araszolás, és 3 személyautó koccant az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon, a Százhalombatta észak csomópontjánál a 24-es kilométernél a helyszínelés idejére a belső sávot lezárták. Vigyázzatok magatokra, a többit hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten.
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár 3-szorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
7: Időjárás.
8: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és kezdjük azzal, hogy baleset történt az M0-ás keleti szektorán, Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt 4-5 kilométeres a kocsisor. 3 személyautó koccant az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, a Szászalombatta észak csomópontján. A 24-es kilométernél a helyszínen is idejére a belső sávot lezárták. Továbbra is torlódásra számíthattok a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon a Lámpás utcától az M0-ásig kell arra szólásra készülni. A Sziget-Szent Miklósi részén elméletileg az erős forgalom ellenére is már folyamatosan lehet közlekedni. A Gyártelepi Hévált járónál Nyári úton, Műúton és főként a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál továbbra is erős a forgalom, illetve ha már Műút, akkor trafira is készülhettek, méghozzá a Csépi út és a Műút kereszteződésének környékén is ott vannak a rendőrök, és továbbra is jelzi nekem a térkép, hogy az 510-esen Taksony belterületén a Szent Imre út főút kereszteződésétől nem messze szintén trafiznak a rendőrök. Az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon számíthatok szakaszos lassulásra délebre, Dunavarsány Majosháza Áporka és Kiskulacháza térségében jól lehet közlekedni. Vezessetek nagyon óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Egy nap alatt mennyi minden változik. Lapozunk egyet a naptárban, szeptember 1-e lesz, és már a közlekedés is teljesen másik arcát mutatja. Nem baj, majd szépen lassan ehhez is hozzászokunk. Örüljünk annak, hogy legalább nagyon szépen süt a nap, úgyhogy ha hosszú volt a napotok, kicsit stresszesebb, akkor próbáljatok meg ennek örülni, kilazulni, kicsit kimenni a szabadba, és élvezni a jó időt. Én pedig hozom ebben az órában is a legjobb slágereket, hozok programokat, sporthírekről is szó esik majd, úgyhogy szerintem inkább kezdjünk is bele. Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine közöse a Paradise Soul.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, szép időt mondanak erre a hétvégére is, hogyha nem strandolni mentek majd, mert egyébként még olyan idő lesz, akkor van egy tippem, hogy hová induljatok el a gyerekekkel, ugyanis a 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójába. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darús panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is megtekinthető, és egyébként itt még nem soroltam fel mindent, ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja az kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért és a részletes programokért, mert mondom, nem soroltam fel mindent, a miklosimuseum.hu oldalra kattintsatok, és ott megtaláljátok, és a dátumot ne felejtjétek, szeptember 5-e, ez bizony most szombat.

Kovaszki meg a Vega és a Dinamit szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,7 perc múlva pedig 6:30 van, és korábban említettem nektek, hogy a Nulláson gyár térségében az M3-as felé történt egy baleset, úgy tűnik, hogy ott már megoldódott a helyzet, folyamatosan lehet közlekedni, bár még mindig élénk a forgalom, és történt egy másik baleset is, az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, a Szászhalombatta észak csomópontjánál. A 24-es kilométernél a helyszínnel és idejére a belső sávot lezárták. Jelen pillanatban egyébként nem látom, hogy fennakadást okozna, ettől függetlenül legyetek nagyon-nagyon óvatosak. Ezen kívül még mindig erős a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába és az M0-ás közelében még mindig torlódásra kell készülni, és lassú a tempó a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán, illetve Lakihegynél is. Ott még mindig sokan vannak. A gyártelepi hévátjáró környékén Sziget-Szent Miklóson már egész jól lehet haladni, a Bajcsy-Zsinészki úton viszont a gyári úti körforgalom előtti szakaszon most is torlódás van. Erős továbbá a forgalom az 51-esen, Taksony és Dunaharaszti között, ott szakaszos lassulásra készüljetek. Egyébként vigyázzatok nagyon magatokra, és ha infótok van az utakról, azt továbbra is várom a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen és telefonon is el tudtok érni a továbbiakban is. A hírek után megnézzük majd, hogy a következő napokban mit jósolnak a meteorológusok, illetve egy picit márkaépítésről is szó esik majd, ugyanis képzeljétek, több mint 3000 éve is építettek márkákat az emberek, hogy pontosan hol, miért, milyen módszerrel, hogy mutatkozott ez meg, na ezt is elárulom majd most, viszont Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe szól.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Öncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
10: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászversenyt, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászat, ahol spitzbottal horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülő gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját. Ide is megyünk.
9: A cifraszűr hagyományát mutatja be a Sziget-Szent Miklósi kiállítás. Szeptember 13-áig tekinthető meg Sziget-Szent Miklóson az idei Summerfest Hungarikum kiállítás, amely a magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be. A tárlat augusztus 15-én nyílt meg a Közösségiház Aula galériájában, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál programjának részeként. A cifraszűr gazdag hímzéseivel, jellegzetes színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a magyar kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. Budai Gábor, a Summerfest fesztivál igazgatója rádiónknak elmondta, a kiállítás létrehozását a Guzsajas Egyesület vállalta, így a látogatók több különböző tájegység cifraszűrjeit is megismerhetik. A tárlat szeptember 13-áig díjmentesen látogatható a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház Aula galériájában.
11: Láthatunk ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát régi darabok, de maga az egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrök között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, van, ami rátétes díszítéssel készül.
9: Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztályt pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és hogyha bizonyos színeket látunk, egyfajta formát látunk, akkor sok esetben már be is tudjuk azonosítani, hogy melyik márkáról van szó. Hát ez az elmúlt 100 évnek gondolhatnánk a terméke, de igazából nem, már több ezer évvel ezelőtt is létezett. Egy új tanulmány alapján több mint 3000 évvel ezelőtt létezhetett egyfajta márka jelzés az Arab-félsziget északnyugati részén. A Szaúd-Arábia területén fekvő Kureja oázis fazekasai olyan sajátos kerámiákat készítettek, amelyeket nem csak helyben használtak, hanem több 100 kilométerre is exportáltak, és amelyeket más településeken utánozni is kezdtek. A festett edényeket kétszínű díszítés, valamint állatokat és emberi rétusokat ábrázoló motivumok jellemezték. A tárgytípus mintegy 3600 éve jelent meg, a kerámiák pedig körülbelül 3200 éve váltak olyan egységes megjelenésű termékké, amely már egy mai értelemben vett márkára emlékeztet. A Bécsi Egyetem kutatói több tucat a kurejai égető kemencéből származó töredéket vizsgáltak technológiai, petrográfiai és geokémiai módszerekkel. Az eredmények rendkívül szabványosított gyártási folyamatra utalnak, az alapanyagok, a díszítés és az előállítás módja feltűnően következetes volt. Az edények a termelő helytől több 100 kilométerre fekvő településekre is eljutottak. Hasonló darabokat találtak többek között a déli Levantéban, található Timna Hator szentében. Ez azt jelzi, hogy a termelést tudatosan felfuttathatták, azzal a céllal, hogy a tárgyakat más régiókba is értékesítsék. A termékek ismertségére utal az is, hogy több helyen utánzatokat készítettek róluk. A kurejai stílus többek között a mai Jordánia területén fekvő Barka el-Hetije, valamint a szaúd-arábiai Al-Ula fazekasai is átvették. Mivel az edények előkelő temetkezésekből is előkerültek, feltételezhető, hogy nem csak széles körben ismertek, hanem presztízs értékűek is voltak. Az, hogy a kurejai kerámiáit különböző ókori településeken is utánozták, azt mutatja, hogy ennek a sajátos terméknek és az azt előállító oázisnak nagy hírneve lehetett, mondta Luciani, a kutatás vezetője. A szakértő szerint ez rendkívül kedvező gazdasági hatással járhatott az oázis fazekasai számára. A kerámiák különlegessége nem pusztán a korai márkaépítésben rejlik. A termelése egészen az időszámításunk előtt 6. századig folytatódott. A terméktípus tehát több mint egy évezreden keresztül megőrizte ismertségét és kulturális jelentőségét, pedig nem voltak még közösségi felületek, rádiók, televíziók, hogy hirdessék az adott márkát, mégis eljutottak több helyre is. Érdekes ez, nem?

Lakéhegy Rádió helyben vagyunk ma is. Nagyon szép nyári időnk volt, még akkor is, hogyha szeptember 1-jét mutat a naptár, és mondom, hogy mire számíthatunk szerdán. Mindenhol lehet hosszabb, rövidebb napos időszak, a térségben számottevő csapadék pedig sehol sem várható. Napközben megélénkül a nyugatias szél, hajnalban 19, délután pedig 29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is

megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki, hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet ország szerte élénk, erős lökések kísérhetik, hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Erre számíthatunk tehát az előttünk álló napokban. Egyébként holnap időjárási front az nem lesz felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek, a szelesebb tájakon élők körében pedig előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Szóval próbáljátok meg ezt valahogy legyőrni.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem hozzátok. A folytatásban Sziget Krónika, vagyis a térség hírösszefoglalója, aztán pedig 1 óra magyar zene vár majd titeket a Back to Black-kel és az úgy vártalakkal. Kezdünk, őket követi a Nox, Amanna, Bagosi Brothers Company, New Level Empire, Tóth Andi és a Morions, és még nagyon sokan mások. Aztán 8 óra után jön az Itt élünk című report műsorunk, aztán 9 órától pedig a Süsfenap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én pedig nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, további kellemes estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Petyko Ági vagyok, holnap délután találkozunk.
1: FM 107 Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok, könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. 2026. szeptember 1-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
6: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szentmiklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázásra.
7: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
6: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szentmiklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
7: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szent Miklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szent Miklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szent Miklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
6: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
7: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finom szerelékes horgászversenyt, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Kubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, Pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk.
6: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szent Miklóson. Nagyszabású könyves taklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Rendben telt a Summerfest, és már gőzerővel készül a biztonsági szervek csapata a közelgő battai napokra. A Százhalombattai Önkormányzati Rendészeti Munkacsoport augusztus 27-i ülésén Török Sándor alpolgármester, a testület elnöke kiemelte, a rendezvények biztosítása kiemelt feladat, amit a romló közterületi viselkedési morális indokol. A szeptemberi 2,5 napos battai napokon a rendőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrség közösen nagy létszámban vigyázza majd a rendet. A szervezők több fontos biztonsági intézkedésre is felhívják a figyelmet. Mivel a rendezvény szomszédságában zajlik az új sportcsarnok építése, az építési területre szigorúan tilos és balesetveszélyes a belépés. Lakossági kérést a programok idején lezárják a Vasút utca egy részét, valamint a rá merőleges utcákat az Ilonka utcáig. Így előzik meg, hogy a látogatók elállják az ott lakók kiáróit és biztosítják a megkülönböztetett jelzésű járművek áthaladását. A lezárt területekre elektromos rollerrel sem szabad majd behajtani. Ami a helyi e-roller szabályozást illeti Százhalombattán, a hatóságok napi szinten ellenőrzik a tiltott zónákat. Lagojda Sándor őrsparancsnok tájékoztatása szerint az eddig mintegy 120 ellenőrzés során jellemzően figyelmeztettek, gyakran a szülőket is értesítve, bírságolásra mindössze egyetlen esetben került sor. A szabályozást a tapasztalatok alapján a következő ülésen felülvizsgálja majd a testület. Jó hír a battai lakosságnak, hogy a játszótereken továbbra is folytatódik a fokozott gyalogos és kerékpáros járőrözés, emellett a közúti ellenőrzések és a sebességmérések is rendszeresek maradnak a városban.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Jelenleg is szervezi a szeptemberi edzőmeccset a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő miklósiak eddig 2 találkozót játszottak le, a szeptemberre szervezett 2 összecsapás azonban különböző okokból elmaradni látszik. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, mindenképp fontos, hogy minél több mérkőzést játszanak, ezért a napokban megpróbálnak legalább 2, de inkább 4 ütközetet leszervezni a szeptember végi rajt előtt. Hozzátette, a nehézséget az is okozza, hogy az első osztály már csak 11 csapatból áll, és senki nem szeretne olyan gárdával játszani, amelyel az első párforduló valamelyikében is összecsap. Így nagyon leszűkültek a lehetőségek, ha az NB1-es ellenfelet keresik.
8: Jelen jelenleg még nem tudjuk, most még szervezés alatt van, mert volt, amit le kellett mondanunk nekünk is edzőmeccset, hogy az még egyelőre szervezés alatt van. Minimum kettő, de amennyit csak lehet. Tehát akár egy négyet, ha le tudnánk játszani, az nagyon kedvező lenne.
6: Megverte felkészülési mérkőzésen a tavalyi bronzérmes Tatabánya együttesét az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-re készülő szigetszentpiklósiak hazai pályán fogadták a nemzetközi kupában induló sztárokkal felálló tatabányaikat, és meglepetésre végig szoros találkozót tudtak játszani. A végjáték ráadásul a térségieknek kedvezett, így a végeredmény 33-31 lett. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bajnoki rotációval játszották a meccset, és nagyon elégedett volt a látottakkal. Hozzátette, nem szabad semmit túldimenzionálni egy barátságos meccsen, de az tény, hogy a bajnoki rajt előtti főpróba kiválóan sikerült. Gól nélküli döntetlent játszott a Fémag Duna Varsánya Vác ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A varsányiak a második félidőben tudtak fölénybe kerülni, de nem sikerült gólra váltaniuk a tényt, hogy többet volt az ellenfél tér felén a labda. Pozdár Nenád a térségi gárda vezető edzője elmondta, a játékképe alapján igazságos a döntetlen, de úgy érzi, több lett volna a meccsben. Hozzátette, rendkívül hiányosan kényszerültek kiállni, hiszen 6 emberük hiányzott, de bátrabb játékkal így is otthon tarthatták volna a 3 pontot.
1: Időjárás.
6: Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopterszimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok, könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. 2026. szeptember 1-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vett. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szentmiklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázásra.
3: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja, a folyami vizet nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
2: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szentmiklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
3: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szentmiklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
2: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
3: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finom szerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomba lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászat, ahol spitzbottal horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját, ide is megyünk.
2: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Rendben telt a Summerfest, és már gőzerővel készül a biztonsági szervek csapata a közelgő battai napokra. A Százhalombattai Önkormányzati Rendészeti Munkacsoport augusztus 27-i ülésén Török Sándor alpolgármester, a testület elnöke kiemelte, a rendezvények biztosítása kiemelt feladat, amit a romló közterületi viselkedési morális indokol. A szeptemberi 2,5 napos battai napokon a rendőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrség közösen nagy létszámban vigyázza majd rendet. A szervezők több fontos biztonsági intézkedésre is felhívják a figyelmet, mivel a rendezvény szomszédságában zajlik az új sportcsarnok építése, az építési területre szigorúan tilos és balesetveszélyes a belépés. Lakossági kérést a programok idején lezárják a Vasút utca egy részét, valamint a rámerőleges utcákat az Ilonka utcáig. Így előzik meg, hogy a látogatók elállják az ott lakók kijáróit és biztosítják a megkülönböztetett jelzésű járművek áthaladását. A lezárt területekre elektromos rollerrel sem szabad majd behajtani. Ami a helyi e-roller szabályozást illeti Százhalombattán, a hatóságok napi szinten ellenőrzik a tiltott zónákat. Lagojda Sándor őrsparancsnok tájékoztatása szerint az eddig mintegy 120 ellenőrzés során jellemzően figyelmeztettek, gyakran a szülőket is értesítve, bírságolásra mindössze egyetlen esetben került sor. A szabályozást a tapasztalatok alapján a következő ülésen felülvizsgálja majd a testület. Jó hír a battai lakosságnak, hogy a játszótereken továbbra is folytatódik a fokozott gyalogos és kerékpáros járőrözés, emellett a közúti ellenőrzések és a sebességmérések is rendszeresek maradnak a városban.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Jelenleg is szervezi a szeptemberi edzőmeccset a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő miklósiak eddig két találkozót játszottak le, a szeptemberre szervezett két összecsapás azonban különböző okokból elmaradni látszik. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, mindenképp fontos, hogy minél több mérkőzést játszanak, ezért a napokban megpróbálnak legalább kettő, de inkább négy ütközetet leszervezni a szeptember végi rajt előtt. Hozzátette, a nehézséget az is okozza, hogy az első osztály már csak 11 csapatból áll, és senki nem szeretne olyan gárdával játszani, amelyel az első párforduló valamelyikében is összecsap, így nagyon leszűkültek a lehetőségek, ha az NB1-es ellenfelet keresik.
4: Jelenleg még nem tudjuk, most még szervezés alatt van, mert volt, amit le kellett mondanunk nekünk is edzőmeccset, hogy az még egyelőre szervezés alatt van. Minimum kettő, de amennyit csak lehet, tehát akár egy négyet, ha le tudnánk játszani, az nagyon kedvező lenne.
2: Megverte felkészülési mérkőzésen a tavalyi bronzérmes Tatabánya együttesét az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-re készülő Sziget-Szent Miklósiak hazai pályán fogadták a nemzetközi kupában induló sztárokkal felálló tatabányaikat, és meglepetésre végig szoros találkozót tudtak játszani. A végjáték ráadásul a térségieknek kedvezett, így a végeredmény 33-31 lett. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bajnoki rotációval játszották a meccset, és nagyon elégedett volt a látottakkal. Hozzátette, nem szabad semmit túldimenzionálni egy barátságos meccsen, de az tény, hogy a bajnoki rajt előtti főpróba kiválóan sikerült. Gól nélküli döntetlent játszott a Fémag Duna Varsánya Vác ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A varsányiak a második félidőben tudtak fölénybe kerülni, de nem sikerült gólra váltaniuk a tényt, hogy többet volt az ellenfél tér felén a labda. Pozder Nenád a térségi gárda vezetőedzője elmondta, a játék képe alapján igazságos a döntetlen, de úgy érzi, több lett volna a meccsben. Hozzátette, rendkívül hiányosan kényszerültek kiállni, hiszen 6 emberük hiányzott, de bátrabb játékkal így is otthon tarthatták volna a 3 pontot.
1: Időjárás.
2: Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Itt élünk.
0: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Éppen 20 éve alakult meg a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, egy olyan közösség, amelynek hitvallása szerint a lokálpatrióta nem csak aludni jár a lakóhelyére, hanem fontos számára az is, mi történik a kerítésen túl. 20 év már önmagában is komoly mérföldkő. Ez alatt az idő alatt változott Taksony, változtak az emberek, változtak a közösségi élet lehetőségei, de egy dolog állandó maradt, az igény arra, hogy legyenek olyanok, akik tesznek is azért a helyért, ahol élnek. Az Itt élünk mai adásában ezért a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20 évéről beszélgetünk, a kezdetekről, az alapításról, az elmúlt két évtized munkájáról, a közösségről, a szeptemberi jubileumi ünnepségről, és természetesen arról is, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak és Taksonynak. Vendégem Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Tartsatok velünk!
6: Tudom, babám, foglalt a szívem, túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég,

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület éppen 20 évvel ezelőtt, 2006 májusában alakult meg, és azóta igyekszik tenni azért, hogy Taksony ne csak egy hely legyen, ahol élünk, hanem valódi otthon és közösség. A mai adásban a 20 év történetéről, az egyesület céljairól, munkájáról és a következő évekről beszélgetünk. Vendégem pedig Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Hát kezdjük is talán a legelején, hogy 20 év nagyon hosszú idő egy civil szervezet életében is. Mi volt az a helyzet, vagy az a gondolat, ami alapján elindultatok annó?
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Bizony 20 év, ez egy nagyon hosszú idő. 20 évvel ezelőtt is már egy ilyen rohanó világban éltünk, amikor azt tapasztaltuk, és azt tapasztalták kollégáim, vagy taksonyi lakostársaim, hogy nem foglalkozunk annyit egymással. Reggel felülünk a buszra, vagy beülünk az autónkba, elhagyjuk az otthonunkat, elmegyünk a városba, vagy a várossal ellentétes irányba. Dolgozunk, hazajövünk, becsukjuk magunk mögött a kaput, a kertünkben teszünk, veszünk. Nem nagyon vettünk részt semmilyen rendezvényben, ugye 2006-ról beszélünk. És akkor elhatározta néhány településünk élője, hogy ezen változtatni kéne. Úgy kellene rajta változtatni, hogy valami lokálpatrióta szemléletet kéne bemutatnunk. Azt a lokálpatrióta szemléletet, amelyiknél nem az történik, hogy csak aludni járunk ide-haza a lakóhelyünkre, hanem érdekel minket, hogy mi történik a kerítésen túl, hogy részt kívánunk venni esetleg településünk közösségének életében. Közösségünknek valamilyen rendezvényeit kellene újjáéleszteni, vagy új rendezvényeket létrehozni, és hát felismerték ők, akkor, mert én nem vagyok alapító tagja a Lokálpatrióta Egyesületnek, felismerték, hogy amelyik település él, lakói közösséget alkot, generációk egymásra tudnak épülni, azt a gyermekek, fiatalok is életben fogják tartani. Ennek a gondolatmenetnek az alapján, hogy ennek valami hivatalos formája legyen, ahogy említetted, 26 májusában megalakult a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, és hát a filozófiánk ugye az volt, hogy aktívan kívánunk részt tenni a környezetért, a közösségért, kulturális értékeink és a hagyományok őrzéséért, ápolásáért. Ezt tűzte célul ki annak idején az alakító csapat.
2: Nekem kifejezetten tetszett az a mondat, amit említettél, hogy nem csak aludni jár a lakó helyére, hanem fontos számára, hogy mi történik a kerítésen túl, de említsünk meg néhány ilyen ügyet. Mik voltak azok az első olyan események, vagy olyan feladatok, amiket mindenképpen szerettetek volna, vagy szerettek volna ők megvalósítani?
3: Nagyon fontos az, hogy lépjünk ki a kerítésen kívül, nézzük meg, hogy a közösségben milyen munkák, milyen események vannak, vagy esetleg milyen eseményeket lehetne szervezni. És akkor jött az a gondolatunk, hogy itt van az advent, itt ez a csodálatos várakozási időszak, aminek Taksonyban még akkor nem volt semmiféle közösségi rendezvénye, és akkor az első gondolatsorunk az volt 2006-ban, hogy meg kell indítanunk egy úgynevezett adventi vásárt. Amelyik adventi vásár, ahogy indult, az összehasonlíthatatlan a ma ismert adventi vásárunkkal, hiszen első időszakban néhány asztallal kezdtünk, amelyik asztalokat a Lokálpatrióta Egyesületünk tagja készítette, ajánlotta fel az Egyesületünk számára, és elindítottuk azt a gondolatot, ami viszont a mai adventi vásárunkat is jellemzi, hogy a helyi közösségeket kerestük meg, az egyesületeket, intézményeket, hogy a saját portékájukkal álljanak oda, és próbálják meg értékesíteni, próbálják meg ezt a csodálatos időszakot még szebbé tenni, és próbáljunk egy közösséget építeni ezzel a mi kezdeményezésünkkel. Ezek voltak az első lépések.
2: Arra még nem tértünk rá, Ferenc, hogy te mióta vagy egyébként elnöke a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületnek, és számodra van-e kiemelkedő esemény, hogyha így visszagondolsz az elmúlt 20 évre, illetve hát ugye akkor megtudjuk, hogy egészen pontosan hány évre.
3: Igen, természetesen ismerem és ismertem alapító tagokat, akkor az én munkahelyem, én ugyanúgy aludni jártam ide a településre, és nem volt annyi energiám és annyi időm, hogy kezdetben alapítóként részt vegyek ebben, de 2008-ban született az Egyesületnek egy olyan ötlete, egy olyan kezdeményezése, hogy a temetőnkben egy lélekharangot, egy haranglábat kellene építeni, és tekintettel a szakmámra így megkerestek engem, és hát ebben a pillanatban már megtörtént az a csoda, hogy megláttam, hogy mit jelent Lokálpatrióta Egyesületi tagnak lenni. Ugye mi vettünk részt a tervezésben, az irodánk tervezte a haranglábat, részt vettünk a kivitelezésben, ez teljes mértékben 100%-osan a Lokálpatrióta Egyesületünk felajánlása volt a települési önkormányzatnak, és hát itt olyan csodálatos közös munkák, közös gondolatok, közös eszmecserék voltak, amik beszipkáztak engem, mondhatjuk úgy, hogy én azóta vagyok ennek a csodálatos egyesületnek a tagja. Amelyik a legszebb, az nehéz a sok szép rendezvényünkből egyet is kiemelni. Tényleg nem is nagyon szeretnék, de azért az adventi vásár az, amelyik azért a legnagyobb rendezvényünk, és hát óriási létszámmal van jelen szerencsére a településünk. Szinte valamennyi tagja megjelenik a most már háromnapos rendezvényen.
2: Ami idén sem lesz másképp, hiszen idén is vár majd az adventi vásár mindenkit itt Taksonyban. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő részben is folytatjuk beszélgetésünket. Igen.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk az Itt élünk című műsorunk beszélgetését. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az alapításról, illetve a kezdetekről már beszéltünk, most pedig nézzük meg azt, ami talán még ennél is fontosabb, hogy mit is csinál egy ilyen egyesület a hétköznapokban, hogyha valaki azt mondja neked, hogy szívesen bekapcsolódnék mondjuk az egyesület munkájába, akkor pontosan ti mit csináltok? Milyen eseményeken vagytok ott, milyen tevékenységek állnak mögöttetek?
3: Évente változóan, de nagy átlagban olyan 6-7 rendezvényt szervezünk, vagy rendezvényen közreműködünk egyesületünkkel keresztül az önkormányzat rendezvényein, meg a saját rendezvényeinket is beleértve, és hát ezekhez a rendezvényekhez készülünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szeretne jönni, mi egy olyan csodálatos csapat vagyunk, hogy ha megkérdezik, hogy miért kell lenni lokálpatriótának, azokon túl, amikről már beszéltünk, hogy a közösségépítés, hogy azok a hagyományoknak az őrzése, a kulturális élet gazdagítása mellett lehet nálunk tagdíjat fizetni, és nagyon sokat kell dolgozni. És akkor ez olyan meglepő szokott lenni, erre azt szokták mondani, hogy akkor jövünk. Az idei évben 4 új fiatal tagunk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy megindult. Az előző években volt egy pici kis pangás, de most ebben is előreléptünk, és ez nagyon jó. Szóval a rendezvények, amik a fő attrakcióink, illetve részt vettünk főleg a 2024-es évig a településünk épített környezetének a településünk fejlesztésében szakmailag és egyéb módon az önkormányzattal karöltve. Mely rendezvényekről beszélünk? Ilyen a legfontosabb, amiről már említést tettem, ez az adventi vásár. Ez a rendezvényünk elviszi a munkánknak a jelentős részét, hiszen ez több hónapos előkészületet igényel. Ahogy indult az adventi vásár néhány asztallal, aztán sok éven keresztül felbővült kétnaposra. A csodálatos főterünk, amikor megépült, akkor kaptunk egy lehetőséget arra, hogy nagyon csodálatos környezetben tartsuk meg ezt a rendezvényünket, és illetve most meg már az elmúlt néhány évben már háromnaposra nőtte ki magát, és hát azt látjuk, hogy a úgynevezett harmadik nap, a péntek, pontosan az elmúlt évben, 2025-ben pontosan olyan csodálatos eseményekkel és olyan nagyszerű létszámmal volt a rendezvénysorozatban, hogy már teljes értékű nappá vált. Azt látjuk, hogy ez a három nap ez tökéletesen szükséges. További gondolataink is vannak, de ezt most még nem merem megosztani a tisztelt hallgatókkal. Ami nagyon fontos, hogy ez a legfontosabb rendezvény az én szempontomban, amit említettem, ez a kezdetektől fogva a helyi jelleg, a taksonyi közösségek teremtik meg. Az attól lesz csodálatos, hogy itt nincs külsős árus, itt nagy örömünkre szolgál, hogy egyesületeink, szervezeteink, intézményeink, egyházaink olyan otthonos környezeten teremtenek, amelyek a találkozásoknak és a feltöltődésnek, vagy a csendesebb, elmélyülte várakozásnak egyaránt teret adnak. Ugye a második legnagyobb rendezvényünk ez a Taksonyi Mustra volt, itt még magának a mustrának az elnevezése is a Lokálpatrióta Egyesületünk ötlete volt, előtte ezt sok évig taksonyi születi felvonulásnak, meg ilyesminek hívtuk, és akkor jött a gondolat, hogy miért is van ez a rendezvény, azért van, hogy megmutassuk a születi hagyományokat, tehát azt, hogy újra élővé tegyük a faluban a mustpréselést, annak a friss mustnak az illatát, a must kocstolást, és így lett ez az elnevezés. Ezt a rendezvényt szintén közel 20 éve működünk közre az önkormányzat szervezése mellett. Segítünk, illetve ezt a must részét, a borkostoló részét, ez pedig az egyesületünk egyértelműen saját maga. Tehát mi vásároljuk meg a termékeket, és mi készítjük el helyszínen. Harmadik ilyen rendezvényünk az adventi gyertyagyújtás, amelyik ugye csatlakozik az adventi vásárhoz. Ez 2009 óta szervezi az egyesületünk, és hát csodálatos, hogy az alapötletünk úgy volt, hogy mind a 4 alkalommal más-más az, aki a gyertyát meggyújtja, és más az, aki egy pici műsorral szolgál. Így az első alkalommal közalkalmazottak, második héten a egyesületek képviselői, a harmadikon pedig ugye a Német Nemzetiségű Önkormányzatnak azon a hétvégén van a csodálatos adventi hangverseny, ott a fellépőket szoktuk felkérni, illetve a negyediken pedig a helyi egyház közösségek lobbantják fel a gyertyát, és adnak csodálatos műsort. Itt azért szeretnék köszönetet mondani Lángadás atyának, Stefán Attila református lelkipásztor úrnak, Szent Anna kórusnak és hát Barna Tamás készelnök úrnak, akik szolgálatukkal ezt a mi munkánkat abszolút segítik. Negyedik a Lokálpatrióta kerekasztal. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol minden egyes intézményt, egyházképviselőt, egyesületet, civil szervezetet meghívunk. Ezt minden évben ősszel tartjuk. Mindenki eljöhet, megbeszéljük az elmúlt időszakot, megbeszéljük, milyen terveink vannak, és ki miben szeretne közreműködni. Mindenki elmondhatja, mi nem tetszik neki, mi tetszik. tetszik neki. Tehát egy olyan csodálatos beszélgetés, ahogy a nevében is benne van, amit örömmel teszünk. Volt az elmúlt időszakban néhány párbeszéd beszélgetésünk, ez kizárólag a felnőtteknek, ilyen szakmai előadások, beszélgetések voltak. Aztán a főtéri esték közül is néhányban közreműködtünk az önkormányzattali gyerekeknek szóló zenés műsorról. Aztán gyermeknapi rendezvényen is több alkalommal közreműködtünk, és a legújabb rendezvényünk, ez pedig a közösségek májusfaállítása, amely most az idén második alkalommal történt, ezt a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezzük, és ugye az a lényege, hogy mindenkit meghívtunk az első alkalommal is, hogy vagy a logóját, vagy a névtábláját, hogyha úgy gondolja, akkor feltesszük erre a májusfára, hiszen ennek az a lényege, hogy és ezt a tájházban állítjuk fel, egy nagyon színvonalas műsorral az idén a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a gyermekek részére egy nagyon aktív programot tudtunk összeállítani. Ez nem ütközik a önkormányzatunk május 1-i rendezvényében, mert ezt már reggel korán tesszük, és hát megpróbáljuk a régi hagyományokat újra átélni a gyerekeinkkel, az ott megjelentekkel, és az idei évnek az érdekessége, és talán büszkék lehetünk arra, hogy a négy testvér településünk is felkerült erre a csodálatos májusfára, úgyhogy, és ráadásul Hemfenfed és Vízkelet polgármesterei és az ő csapatuk, delegációjuk is részt tudott venni ezen a rendezvényünkön, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy új kezdeményezésünk, és nagyon színvonalas, és nagy szeretettel fogadták a lakóink.
2: Maradjatok velünk a következő részben is, hiszen még egy új kezdeményezéssel jövünk, erről még nem beszéltünk, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Továbbra is Erces Ferenccel, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökével beszélgettek. 20 év egy egyesület életében már olyan évforduló, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ilyenkor egy kicsit megáll az ember, visszanéz, számba veszi, honnan indult, kik voltak vele, és mit sikerült megvalósítani. És ahogy említettem, a tervek szerint szeptember 25-én külön meg is ünneplik a 20 éves évfordulót. Beszéljünk egészen konkrétan erről az eseményről, és azt már így előzetesen elárulom, hogy azért ez valamilyen szinten kapcsolódik a Taksonyi Mustrához is, ami szeptember 26-án zajlik majd.
3: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulós jubileumi ünnepsége, úgy ahogy elhangzott, szeptember 25-én lesz, délután 4 órára várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Két részre oszthatjuk a rendezvényünket, ilyen rendezvényünk még ugye eddig nem volt, nem voltunk 20 évesek, és nem volt még jubileumi ünnepségünk. A sátor ugye már a rendelkezésünkre áll, ezt megkaptuk az önkormányzattól, önkormányzatunk támogatja ezt az ünnepségünket ezáltal, és hát itt a sátorban három részre oszthatjuk a műsor, 14 órától gyermekzenés műsor lesz a gyermekeink részére, aztán 15 óra 30-tól nagy büszkesége Taksonynak a Kleine Spatzen zenekar taksonyi nagyszínpados debutáló fellépése fog itt történni. Nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas és tündéri zenész gyermekeink, unokáink játszanak ebben a zenekarban. Ez egy óriási kezdeményezés. Már több településen szerepeltek a környezetünkben. Taksonyban is egy nagyon rövid bemutatkozásuk volt búcsúkor a templom előtt, főtéren, és egyesületünk úgy döntött, hogy szeretnénk őket felkérni, és hát itt lenne egy ilyen nagy színpados debutáló fellépésük. Ezt nagyon-nagyon örömmel várjuk. Illetve a harmadik rész pedig maga, azt mi úgy hívjuk, hogy borest. Ez 18 óra 30-tól fog kezdődni, eltart késő estig, amelynek keretében hagyományos taksonyi ramlis zene mellett lehet szórakozni, beszélgetni, kikapcsolódni, táncolni. A külső részen, a Szent Anna téren, mindezek mellett közben kézműves foglalkozások lesznek a gyermekek részére. Itt gondoltunk külön a bölcsődeskorú gyerekekre, az óvodáskorú gyerekekre, aztán népjátszótér, interaktív közösségi játékok, légvár, a Greznár Vidámpark kisvasutat biztosít, és mindez minden teljesen ingyen használható lesz a gyermekeink részére. Szeretnénk egy hagyományt indítani ezen a rendezvényünkön, ezen az ünnepségünkön, amit a gyermekeink részére hosszú távon képzelünk el, hogy majd egy jó néhány év múlva visszatekintve lehessen a gyermekeknek megnézni, hogy mi volt 2026-ban, 27-ben, de előtt többet nem árulnék el, ez legyen egy pici meglepetés. Illetve ugye Szent Mihály napja előtt vagyunk nem sokkal, és hát ilyenkor a régebben a hagyományoknak megfelelően tábortűzzel is kedveskedtünk a kint lévőknek, és két évvel ez nem történt meg valami miatt, viszont most nagyon sokan megkerestek minket, hogy lesz-e, tudunk-e biztosítani ilyet, úgyhogy most lesz az eseményünkön tábortűz is. És hát ami még szintén nem volt, az pedig kitelepül a mi rendezvényünkre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, az Országos Tűzmegelőzési Bizottságának a sátra. Ők elsősorban a gyerekeken keresztül juttatják el azokat a szükséges információkat, ami a hétköznapunkban, otthonunkban a tűzvédelem, a tűzbiztonság, a tűzmegelőzés érdekében vannak. Gyermekeink itt kiváló játék lehetőségeken keresztül találkozhatnak azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzvédelem. Ilyen nem volt a mi rendezvényeink között, és hát még néhány apró meglepetésen dolgozunk, hiszen most gőzerővel dolgozik a szervező csapatunk ezen a rendezvényen, de nagy vonalakban ez adja majd a 20. évfordulós jubileumi ünnepségünknek a menetét.
2: Ahogy említetted, illetve én is ugye mondtam, hogy szeptember 25-én lesz ez a 20 éves jubileumotok, de valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódtok szeptember 26-ához, a Taksonyi Mustrához. Hogyan teszitek közösen ezt az önkormányzattal?
3: Már ezen az ünnepi rendezvényünkön, 25-én is a gyermekeink sok olyan, amit meglepetésnek neveztem az előbb, sok olyan kérdésfelelek játékkal, tesztekkel, interaktív megoldásokkal találkozhatnak, pontgyűjtésekkel, amelyeknek a végén a beváltása az valamilyen jutalomformájában fog megtestesülni, de ugyanezt azért a felnőtteknek is kipróbáljuk, és az a mostani ismeretünk szerint úgy néz neki, hogy ennek az eredményét majd a Mustrán, a nagy sátor mellett lévő lokálpatrióta sátorban fogjuk tartani, tehát így összekapcsolódik a két rendezvény, szeretnénk azokat, akik a mi bögrecsárdánkat meglátogatják, és a mi hagyományainkat bögrecsárdán keresztül megélik, illetve megmutatjuk a fiataloknak, hogy milyen bögrecsárdák voltak Taksonyban az elmúlt évtizedekben, milyenek üzemeltek, ennek keretén belül az előző napi felnőtteknek szóló kérdésekre válaszokat, ezeket valahol itt fogjuk kiértékelni, és itt fogjuk ezeknek a győzteseit kihirdetni a másnapi Mustra rendezvényen.
2: Az utolsó részben is maradjatok velünk, a zene után folytatjuk beszélgetésünket.

0: Sport.
1: Itt élünk.
2: Ne csak lag, éld is otthonod.
1: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
3: Az Itt élünk című műsorunk utolsó részéhez érkeztünk. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az elmúlt percekben beszélgettünk már az indulásról, a 20 év munkájáról, illetve a szeptemberi ünnepről is, de talán mégis az a legfontosabb kérdés egy ilyen jubileumi ünnepnél, hogy mi jön ezután? Melyek azok a legfontosabb céljait, amelyeket kitűztetek magatok elé? Vannak-e egyáltalán újak, hiszen azért, ahogy említetted, nagyon sok eseményen ott vagytok, és nagyon sok olyan fontos rendezvényen megjelentek, amelyeket ugye fel is soroltál már az előző részekben. Vannak esetleg olyanok, amelyeket még terveztek, vagy céljaitok, amelyeket kitűztetek magatok elé?
4: Igen, hát a 20 év tapasztalatával a hátunk mögött ma sem állhatunk meg, tehát az egészen biztos. Taksony folyamatosan bővül, új családok, új szomszédok érkeznek. A mi feladatunk, hogy nyissuk ki a kapukat. Mutassuk meg nekik is, mit jelent Taksonyi lokálpatriótának lenni, hiszen lokálpatriótának lenni nem származás, hanem döntés kérdése. Döntés amellett, hogy törődünk a környezetünkkel és egymással. Én magam vallom, hogy együtt, közösen érhetjük csak el, hogy Taksony egyre szebb, élhetőbb és újra egységes legyen. Úgy tervezzük, hogy az előbb említettek már, az előző részben említettek új eseményeink, a májusfa állítás, ez az új rendezvényünk, a most a 20 éves, ez csatlakozik ugye a Taksonyi mustrához, tehát hogy ezekben gondolkodunk, hogy ezeket majd hosszú távon hogy tudnánk beépíteni a rendezvény sorozatunkban, de azért azt tudni kell, hogy olyan dolgokat még nem látunk, hogy milyen borzasztó nagy újításokkal lépnénk elő. Én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is ugyanezzel a hittel és lelkesedéssel és szeretettel tudjunk dolgozni és dolgozhassunk Taksonyért. Én azt gondolom, hogy ez lehet a legnagyobb, amit megtehetünk, mert amit eddig tettünk, ugye nem beszéltünk még elég sok mindenről az idő rövidsége miatt, mert ezen kívül a Taksony fejlődésében is részt vettünk, fejlesztésében is részt vett egyesületünk, viszont szeretném óriási köszönetemet kifejezni most itt minden eddigi egyesületünknek, a régi és jelenlegi tagságának, valamint valamennyi segítőnknek, önkéntesünknek, akik ezt a 20 évet végig dolgozták, rengeteg munkát és rengeteg szolgálatot tettek ahhoz, hogy ezek az eseményeink így tudjanak működni, és hát óriási köszönet neki, mert itt mindenki a szabad idejét, minden más félrelakva dolgozik azért, hogy a közösségeink, a településünk, a rendezvényeink, a kultúránk, a hagyományaink tovább tudjanak élni, és ez nagyon nagy feladat. Szeretném állandó támogatóinknak is megköszönni, ha kapok rá lehetőséget, és hát az alkalmi támogatóinknak is, azt a sok éves megbízható partnerséget, amelyel biztos alapot teremtettek a rendezvényeiknek, és hát külön köszönöm Taksony önkormányzatának, polgármesterünknek, előző polgármesterünknek, intézményeinknek, Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, egyházainknak a két évtizedes szoros együttműködést. És hát köszönöm a lehetőséget a Laki Egy Rádiónak, és boldog 20. születésnapot kívánok az egyesületünknek, és ezen keresztül az egész településünknek.
3: Az előző részekben említetted, hogy csatlakozott hozzátok 4 fiatal, ami nagyon örömteli, én azt gondolom. Hogyan tudjátok becsábítani őket, hogyha mondhatom így ezt, hogy csatlakozzanak hozzátok, hiszen talán azért a fiatalok körében ez kevésbé elterjedt.
4: Ugye említettem, és köszönetemet fejeztem ki a segítőinknek, akik az elmúlt 20 évben segítettek nekünk, ők nagyon sokan vannak. És amikor a 4 új fiatal tagunkról beszéltem, akkor őket meghívtuk segítőnek, és megkerestük őket, ezt megtesszük minden rendezvényünk alkalmából, és a segítőkből ők megérezték azt a lokálpatrióta szemléletet, ami bennünk van, azt a segítőkészséget, azt a belső érzést, amitől mi lokálpatriótának hívjuk meg, hogy mi nem aludni járunk ide, hanem mi tenni szeretnénk a közösségért. És ez a 4 fiatal is közülük, arra külön büszkék vagyunk, hogy 3 nem olyan régen költöztek ide a településünkre. Őrájuk azért vagyunk nagyon büszkék, mert hogy sikerült, és csak ezt tudjuk tenni, ez a mi feladatunk öregeknek, hogy a fiatalokat megkeressük azzal, hogy mitől szép ez, amit mi teszünk. Mert ez egy csodálatos szolgálat, amit a településére a lokálpatrióták tettek az elmúlt 20 évben, és aki ezt megérzi, és ezt talán így tudjuk. Ugye azt szoktuk mondani, amikor ilyen hullafáradtan a 3 napos adventi vásár végén úgy összehuppanva leül, és azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. Tehát amikor látjuk, hogy hány ember van itt, hogy látjuk, hogy már alig férünk el a téren, mert hogy már a szomszéd településekről is jönnek, már mindenfelé megy a híre a mi rendezvényünknek, akkor mindig azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. És amikor ott vannak a mi segítőink, és ott vannak köztük a fiatalok, és aki ezt megérzi, mert egy picit nyitott arra, hogy ő befogadjon ilyen érzéseket, akkor tudjuk őket magunk csapatában tudni, és hát ez külön jó, hogy most például a 4-ből az egyik aktív szervezője a 20 éves jubileumi rendezvényünknek, és csodálatos csodálatos új ötletekkel áll elő, ami kell egy ilyen kis frissítés, ami más, ami ő még másképp látja, másképp gondolkodik. Más világból érkezik, a mai világ már más világ, mint amikor mi kezdtük, mikor én kezdtem, és ettől lesznek a rendezvényeink szerintem egyre jobbak. És amikor arról beszélünk, hogy mi lesz a következő 20 évben, hogy ezeket a rendezvényeket tudjuk tartani, és ezt a munkát tudjuk folytatni, akkor majd jönnek úgyis az új ötletek, és az új ötleteket ugyanilyen lelkesedéssel dolgozzuk majd, és dolgozunk Taksonyért.
3: Azt hiszem, a beszélgetésünk elején elhangzó gondolat nagyon szépen összefoglalja mindazt, amiről ma szó volt. A lokálpatrióta az, akinek fontos, mi történik a kerítésen túl. Érces Ferencnek, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökének köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és mesélt az elmúlt 20 évről, a közösségről, a jubileumi tervekről, illetve a jövőről.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Érces Ferencet, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökét hallottátok az elmúlt percekben, aki mesélt az egyesület elmúlt 20 évéről, a közösségről, a lokálpatriotizmusról, a jubileumi tervekről, és arról is, hogy merre indulhat tovább ez a közösség. Talán a 20 év egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy egy települést nem csak az határoz meg, hogy hogyan változnak az utcái, az épületei vagy az intézményei, hanem az is, hogy vannak-e olyan emberek, akiknek valóban számít, mi történik a kerítésen túl. A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület szeptemberben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, az ünneplésre pedig szeptember 25-én várják az érdeklődőket. Ezúton is gratulálunk az egyesület 20 évéhez, és kívánjuk, hogy a következő 20 évben is legyenek olyan taksonyiak, akik számára Taksony nem egyszerűen egy lakóhely, hanem valóban az otthont jelenti. A műsor visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon. Ez volt az Itt élünk, köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. A mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborban. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok, könyvvásárra készülnek Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 1-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vett. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szent Miklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázásra.
5: Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
4: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szent Miklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
5: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szent Miklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szent Miklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szent Miklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
4: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
5: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finom szerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászat, ahol spitzbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját, ide is megyünk.
4: Könyvvására készülnek Sziget-Szentmiklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Rendben telt a Summerfest, és már gőzerővel készül a biztonsági szervek csapata a közelgő battai napokra. A Százhalombattai Önkormányzati Rendészeti Munkacsoport augusztus 27-i ülésén Török Sándor alpolgármester, a testület elnöke kiemelte, a rendezvények biztosítása kiemelt feladat, amit a romló közterületi viselkedési morál is indokol. A szeptemberi 2,5 napos battai napokon a rendőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrség közösen nagy létszámban vigyázza majd a rendet. A szervezők több fontos biztonsági intézkedésre is felhívják a figyelmet. Mivel a rendezvény szomszédságában zajlik az új sportcsarnok építése, az építési területre szigorúan tilos és balesetveszélyes a belépés. Lakossági kérést a programok idején lezárják a Vasút utca egy részét, valamint a rá merőleges utcákat az Ilonka utcáig. Így előzik meg, hogy a látogatók elállják az ott lakók kijáróit, és biztosítják a megkülönböztetett jelzésű járművek áthaladását. A lezárt területekre elektromos rollerrel sem szabad majd behajtani. Ami a helyi e-roller szabályozást illeti Százhalombattán, a hatóságok napi szinten ellenőrzik a tiltott zónákat. Lagojda Sándor őrsparancsnok tájékoztatása szerint az eddig mintegy 120 ellenőrzés során jellemzően figyelmeztettek, gyakran a szülőket is értesítve, bírságolásra mindössze egyetlen esetben került sor. A szabályozást a tapasztalatok alapján a következő ülésen felülvizsgálja majd a testület. Jó hír a battai lakosságnak, hogy a játszótereken továbbra is folytatódik a fokozott gyalogos és kerékpáros járőrözés, emellett a közúti ellenőrzések és a sebességmérések is rendszeresek maradnak a városban.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Jelenleg is szervezi a szeptemberi edzőmeccset a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő miklósiak eddig két találkozót játszottak le, a szeptemberre szervezett két összecsapás azonban különböző okokból elmaradni látszik. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, mindenképp fontos, hogy minél több mérkőzést játszanak, ezért a napokban megpróbálnak legalább 2, de inkább 4 ütközetet leszervezni a szeptember végi rajt előtt. Hozzátette, a nehézséget az is okozza, hogy az első osztály már csak 11 csapatból áll, és senki nem szeretne olyan gárdával játszani, amelyel az első párforduló valamelyikében is összecsap. Így nagyon leszűkültek a lehetőségek, ha az NB1-es ellenfelet keresik.
6: Jelenleg még nem tudjuk, most még szervezés alatt van, mert volt, amit le kellett mondanunk nekünk is edzőmeccset, hogy az még egyelőre szervezés alatt van. Minimum 2, de amennyit csak lehet. Tehát akár egy 4-et, ha le tudnánk játszani, az nagyon kedvező lenne.
4: Megverte felkészülési mérkőzésen a tavalyi bronzérmes Tatabánya együttesét az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-re készülő Sziget-Szentmiklósiak hazai pályán fogadták a nemzetközi kupában induló sztárokkal felálló tatabányaikat, és meglepetésre végig szoros találkozót tudtak játszani. A végjáték ráadásul a térségieknek kedvezett, így a végeredmény 33-31 lett. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bajnoki rotációval játszották a meccset, és nagyon elégedett volt a látottakkal. Hozzátette, nem szabad semmit túldimenzionálni egy barátságos meccsen, de az tény, hogy a bajnoki rajt előtti főpróba kiválóan sikerült. Gól nélküli döntetlent játszott a Fémag Duna Varsány a Vác ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A varsányiak a második félidőben tudtak fölénybe kerülni, de nem sikerült gólra váltaniuk a tényt, hogy többet volt az ellenfél tér felén a labda. Pozder Nenád a térségi gárda vezetőedzője elmondta, a játékképe alapján igazságos a döntetlen, de úgy érzi, több lett volna a meccsben. Hozzátette, rendkívül hiányosan kényszerültek kiállni, hiszen 6 emberük hiányzott, de bátrabb játékkal így is otthon tarthatták volna a 3 pontot.
3: Időjárás.
4: Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig változatlanul Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: És itt vannak velünk vendégeink is, méghozzá Kis Roland, a Szigetszentmiklósi Sétány Tenisz és Bistró tulajdonosa, és Auer Mário, a Bistró üzletvezetője. Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Sziasztok!
6: Jó reggelt!
2: Nem csak hallhattok, hanem láthattok is minket egyébként, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió közösségi oldalán, pontosabban itt nézem félszemmel. Mindjárt, úgyhogy hamarosan videós formában is láthattok minket. Na de ami ennél is fontosabb, hogy tegnap Szigetszentmiklóson közmeghallgatást tartottak, ahol konkrétan a Sétány Tenisz és Bistró nem volt egy külön topik, viszont mégis tárgyalták, és ha jól tudjuk, ti nem is kaptatok erre külön meghívást. Nem. Mi történt pontosan, ott voltatok-e?
4: Ott voltunk, igen, előtte volt egy gazdasági bizottságülés, ezzel meg lettek hallgatva a felek. Az is egy érdekes topik volt, ott azért sok érdekes információ elhangzott, sok új információ elhangzott egyébként számunkra is, akár a Dunai Poén Nemzeti Parknak a hozzáállása a témával kapcsolatban, mert azért most több felületen, több fronton támadják a Bistrót, és nagyon-nagyon-nagyon sok bullshit van ebbe az egészben, hogyha tudok így fogalmazni. Volt a közmeghallgatás, nyilván ez így különleg nem volt kiemelve ez a téma, hogy a Sétány Tenisz és Bistrónak mi lesz a sorsa, hanem egyébek kategória volt. Nyilván ez nem véletlen valamilyen szinten, tehát azért ez egy elég botrányos téma, meg botrányos szituáció. Szerintem nyilván sokan nem akartak, hogy erről azért tudjanak meg felszóljanak, azért így is voltak bőven, meg azért elhangzottak jó kérdések. Nagyon választ nem kaptunk ezekre, de érdemes belemenni ezeknek a részleteibe, hogy mi is zajlik, meg mi történik velünk pontosan. Mert ez nagyon furcsa az időzítés, és tök szomorú egyébként, hogy ezért kell nekünk ide bejönni, és nem mondjuk a két nappal ezelőtt megjelent Street Kitchen cikk miatt. Szóval egyébként májusban voltak nálunk, és olyan jó is, meg rossz is, hogy ez így most jelent meg, mert elveszi a fókuszt arról, hogy egyébként ez egy milyen csodálatos dolog, hogy ezt elértük gasztronómiailag, és felhelyeztük a várost a gasztró térképre. Erről kell beszélni.
3: Igen, egyébként az is egy jó téma, úgyhogy remélem, majd egyszer
2: reméljük, arról is tudunk bővebben, igen.
3: Kicsen írt rólatok. Na, azért ha helyezzük már képbe, nagy dadogok, helyezzük képbe az embereket, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, mert számunkra is egy kicsit rejtély volt, hogy most mi ez a nagy berobbanás, mert hogy ugye azt azért lehet tudni, az nyilvános, hogy amúgy december 31-én egyébként is megszűnne a Sétány Tenisz és Bistró működését biztosító bérleti szerződés, amiről ugye a gazdasági bizottság is tárgyalt. Akkor most itt miről van szó?
4: Arról van szó, hogy van három ház, de beszélhetünk mondjuk négy házról, akiket kifejezetten zavar a bisztrónak a működése.
3: Már a házban lakók.
4: Házban lakók, így van, a közvetlen a bisztró szomszédságában. Akiket kifejezetten zavar a bisztró működése, és ez a 3-4 lakó felülírja egy 43 ezres város érdekeit. Jelenleg ez
2: és történik. Akkor folyamatosan tettek bejelentéseket, hogy őket éppen mi zavarja?
4: Persze, nyilván ez folyamatos, és itt az is elhangzott a gazdasági bizottság ülésen, és kikérem magamnak, hogy a konszenzus az nem jött létre, és miattunk nem jött létre. Ez a bizottságülésen is elhangzott, hogy a lakókkal nem tudtunk konszenzusra jutni, és ez miattunk volt. Ez nem igaz. Jó, tehát ezt kikérem magamnak, ez egy hazugság több formáját, tehát több formában próbáltuk mi ezt prezentálni, megmutatni a kezdetektől, tehát 2022 óta mi tök nyitottak vagyunk az egészre, de a mentalitás az, hogy mindegy mi van, mindegy, csak szűnjön meg. Így azért nehéz konszenzusra jutni. Volt egy zajvédőfalnak az ötlete is felmerült még 2-3 évvel ezelőtt. Mi erre is nyitottak voltunk, csak mert azt hangzott el a bizottságülésen, hogy mi erre nem voltunk nyitottak, mert ez beruházás. Nem. Én szívesen beruházok egy zajvédőfalra, azonban az ott lakó kiemelték, hogy ők nem szeretnék egy 4 méter magas betonfalat nézni a kertjükből, amit egyébként tökéletesen megértek, mert ki akarna egy betonfalat nézni. Tehát, hogy...
3: Bocsát, még itt leragadnék, hogy most akkor december 31-én amúgy is megszűnne, azt igen. Amúgy is tárgyalnátok, igen. Tárgyalná a képviselőtestület, a városvezetés. Akkor most itt miről van szó, hogy előbb megszűnjön?
4: Így van, előbb megszűnjön, most találtak ilyen nem tudom, ilyen furcsaságokat, csatorna, közmű problémákat.
3: Ami az elmúlt X évben nem volt
4: annyira. Jó, persze, nyilván ez nem volt fontos, nem volt probléma, minden engedélyünk megvan, működési engedélyünk van. Itt hivatkoznak egy 26 négyzetméteres engedély nélkül épített építményre vagy területre. Szeretném jelezni itt is, 2022 óta üzemeltetem a bisztrót. Minden illegálisan felhúzott építmény az előttem ott volt. Én elhiszem, hogy jó leverni egy 26 éves srácon a 2000-es évek mutyjait, de nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Tehát én elhiszem, hogy csatornáról beszélünk, meg illegálisan felhúzott építményekről. Igen, én bővítettem. Minden bővítmény és minden épülettoldás az mobilis, azok konténerek, azoknak nincs beton alapja, és nem igényel építési engedélyt. Ezt azért tegyük hozzá. Az, hogy a városvezetés próbál most fogást találni rajtam, egy 26 éves fiatal vállalkozón, aki egyébként évek óta a város érdekeit nézi, és azon vagyok, hogy itt legyen kulturális fejlődés, az egészen elképesztő és szomorú.
3: Városvezetést mondtál, de azért itt kijavítalak, mert nem mindenki.
4: Nem mindenki,
3: például
4: van, bocsánat.
3: Mikis Éva képviselő, Miklósért Városvédőkör Egyesület képviselője is írt egy igen hosszú posztot, Gyurcsik József, Közösség a Fejlett Városi Momentum képviselője is reagált. Ugye Kocsis Éva például azt írja, hogy az előterjesztés bár sok fontos szempontot sorol, mégis zavaros abból a szempontból, hogy úgy tesz javaslatot a szerződés megszüntetésére, hogy nem tisztázza, rendes vagy rendkívüli felmondással tervezi ezt meglépni, és az sem mi lenne az indok. Ráadásul kiemeli, hogy a felmondást a testület a döntéssel a polgármesterre bízná. Tehát itt ugye le van írva, hogy a szerződés megszüntetéséről van
0: szó. Tehát ugye azt is írja, hogy a rendkívüli felmondásra tulajdonképpen csak bérleti díj nem fizetés esetén kerülhetne sor, ami meg hát ugye nem történt meg nálatok.
4: Persze, nyilván. Itt olyan dolgok is le vannak írva, hogy mi kevesebbet fizetünk az önkormányzatnak egyébként 20 000 forinttal. Mi erről nem tudunk, tehát mi nem kaptunk el információt, hogy mi, tehát nem fog jelentkezni, ti mennyit fizettek? Én lehet, hogy kevesebbet, akkor fizetnék többet. Tehát ez nem fog megtörténni nekem. Tehát lehet, hogy meg kellett volna keresni, hogy nem akarsz egy picit többet fizetni. De egyébként ezt is szeretném kiemelni, hogy ha bár igaz, én 20 000 forinttal kevesebbet fizetek, mint amit az önkormányzat tovább fizet vagy utal. Azért én 2022 óta nagyjából meghúszoroztam a forgalmat azon a helyen. Tehát, hogy azért ez valamit számít, főleg iparűzési adóba egy évben. Tehát, hogy itt is lehet nézni a mérleget, meg a mérlegnek a két oldalát, de elhiszem, hogy 20 000 forintot jó belírni egy határozatba, hogy ajaj. Tehát, hogy az egész vicces, és az is vicces, hogy a csatornát rajtunk próbálják leverni, ez egy bérlemény. Az önkormányzattól béreljük ezt a területet. Hogy lehet a helynek működési engedélye, és előttünk is volt működési engedélye, ha a közművek nincsenek rendben? És miért a bérlőnek kötelessége rendbe tenni a közműveket? Kérdezem én.
3: Hát meg nekem még mindig ugye az az érdekes kérdés, hogy miért most? Tehát,
4: miért
3: hogy
4: most?
3: Semmi
4: miért
3: nem változott ez egy jó kérdés. Itt az elmúlt évek során. Üzemeltetőként te hogy látod? Mesélj egy kicsit. Hogy éled meg mindezt? Azt tudjuk, hogy igen, keveset aludtatok az este.
5: Nagyon-nagyon keveset aludtunk természetesen. Én nagyon-nagyon szomorú voltam azért, mert azt éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Tehát hiába vagyok ott a gyűlésen, hiába teszek föl kérdéseket. Én kitöröltem az összes kérdésemet, mindent, amit leírtam, kitöröltem, és csak szívből kérdeztem dolgokat, megkérdeztem, hogyha ezt a kultúrát hozza a Roli, akkor mi van akkor, hogyha más kapja meg az üzemeltetést? Miért nem maradunk meg annál, ami már jó, működik és bevált? Uh-huh. Attól, hogy most három vagy négy embert így zavar a dolog, én mindig a kompromisszum híve vagyok. És nem hiszem azt el, hogy Roli az nem próbált ebbe a kompromisszumba belemenni, vagy bármilyen kompromisszumba.
3: Meghívtátok már párszor egy jó kajára, vagy valamire?
4: Persze, az elején plastikkártyát dobáltam postaládákba.
3: Komolyan?
4: És valaki ír is vele, és valaki azóta is jár le, és rendszer, meghallja, hogy koncert van, kiül a teraszra, és majd is le.
5: Hát tehát, hogy mennyire fájdalmas az, hogy azt mondja a polgármester, hogy személyes támadásnak veszi, amit te csinálsz, meg hogy te lázadozol, vagy valahogy így fogalmazott, mert nem emlékszem, de...
3: Egyébként szerintem ezt túlmutat a Rolandon, most mindenféle hovatartozás nélkül mondom, hogy csak rá kell nézni a komment szekcióra,
4: igen,
3: mennyire
5: vagy
3: a ti
5: posztotok
3: alatt.
5: Igen, ami
4: és nagyon
5: jó leső.
4: Köszönjük, igen. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásnak. És innen is egyébként, bocsánat, hogyha feszültebb vagyok, vagy hogyha pattogok, és igen, nekem ez nagyon fontos, és tényleg köszönöm azoknak a képviselőknek és embereknek tényleg a hozzájárulását és támogatását, akik ott ültek tényleg a bizottságülésen, és jó dolgokat mondtak, és mellettünk voltak. Tényleg nem az egész városvezetésre értem ezt, de engem fölháborít, ami zajlik, mert 26 éves fiatal vállalkozókat szerintem támogatni kell, akik valami jó dolgot tesznek egy városért. Én nekem ez a véleményem, és nem érzem ezt a polgármester úr részéről.
5: Igen, és ok nélkül nem fogsz belállni valamiben. Tehát ismerlek. Tudom, hogy hogy nem fogsz ok nélkül valamibe így beleállni.
4: Furcsa az egész, mert itt azért az is elhangzott, és szerintem ez nyugodtan elmondhatom, mert hogy ez a bizottsági ülésem volt, bocsánat, a közmeghallgatásom volt, mikrofonok előtt, kamerák előtt a polgármester ezt elmondta, hogy vigyük máshova a helyet.
3: Találjunk
4: neki egy rocot, azt vigyük el odébb.
5: Hogy akkor menjünk más városba? Vigyük ezt máshova?
3: Tehát, hogy mit tudtatok válaszolni?
5: 30 éve Szigetszentmihalyi vagyok, itt szeretnék lenni, itt szeretnék maradni, itt akarok dolgozni. Tehát nagyon sok vendéglátó olyan megfordult, amit Szigetszentmiklóson, és csak itt szeretnék megmaradni.
3: Számomra az is egy nagyon érdekes kérdés, tök egyszerű kérdés, hogy mi itt azt látjuk a kommentekből, több képviselő is ezt jelzi, hogy ők szeretik ezt a helyet, a kultúrát, a zenét, hogy akkor itt most kiről beszélgetünk, mert ugye a városvezetés is, a képviselőtestület is máshogy látja ezt a dolgot. Tehát van szerintetek egy olyan vagy két olyan ember, aki nem szeretné valamilyen oknál fogva most ez biztos. Vagy nyilvánosságra van hozva, vagy mi az ok, vagy el van úgy kicsit mismásolva, de hogy van egy indok, ami miatt ezt nem szeretnék, hogy ti üzemeltessétek.
4: Ezt én úgy hívom, hogy halászkert szindróma.
3: Én értem, mire
4: Ezt úgy hívom, hogy halászkert szindróma. Ez már gyakorlatilag megmutatta a városnak a történelme ezért, és ezért mondom, hogy az Emlékek a partról című filmet, azt egyébként helyi iskolákban szerintem vetíteni kéne, mint oktatóanyag. Mert identitást ad, és helyi történelmet. Hogy mi a városnak a történelme. És ez a történelme.
3: Hogy a gyerekek is megismerjék.
4: Van
3: persze.
4: Valami jó hely, működnek jó helyek, és fel lehet sorolni számtalan jó helyet. Az Árpád kocsmától, a Vizesés, a Vaddió, a Halászkert, egy csomó hely van, és volt. Ezek így mind voltak, aztán előbb-utóbb megszűntek. És miért szűntek meg? Az elégedetlen lakók, meg bejelentések, meg betelefonálók miatt, ezek miatt szűntek meg. Mi nem szeretnénk a Halászkert sorsára jutni, és szeretnénk befejezni ezt az átkot, hogy szeretnénk lezárni, ami rajta ül a városon, hogy itt bármi születik, ami jó, az előbb-utóbb annak vége lesz, és úgy fogunk róla beszélni 5 év múlva, hogy jaj, emlékeztek a sétánybisztróra? Volt egy jó hely, kár, hogy már nincsen.
0: Igen. Egyébként a Jakab Gergely, ugye az Emlékek a partról című dokumentumfilm készítője is írt egy posztot meg mellétek át.
4: Köszönjük. Itt nagyon sok minden egyébként nem jól működik. Itt próbáltak abba kapaszkodni a Natura 2000, hogy itt zavarjuk a
3: Bocsánat, de egyébként, ha már itt tartunk, akkor szintén Kocsis Éva írja a posztjában, ugye, hogy a Dunai-Poly Nemzeti Parttól is volt egy állásfoglalás, konkrétan a kormányhivatal állásfoglalást kért, és azt válaszolták, hogy javasolja a bisztró által használt területek leválasztását, és kiemelte, hogy védett fajokat nem veszélyeztet a bisztró.
4: Így van. Tehát igazából ez is megdőlt, hogy mit. És azért, bocsánat, mondom.
5: Ha a természetvédelmet nézzük, én világéletemben horgáztam, itt Szigetszentmiklóson kezdtem el kisgyerekként horgászni, és már akkor arra tanítottak, hogy pakoljak el magam után, szedjem össze a szemetet, és ezt itt, mint üzletvezető is tovább vinném. Tehát szeretném fenntartani ott a rendet, szeretnék szemétszedést.
3: Nem, csak azért sajtozom, mert hogy így, ahogy ti elmondjátok, nyilván majd meghallgatjuk a másik oldalt is, de hogy nem, mi is értetlenül állunk a dolog abszolút mögött, de nyilván igen. Lehet, hogy van olyan, amiről mi nem tudunk, ezért majd
4: én azt még hozzátenném, hogy itt kapaszkodnak ebbe a Natura 2000-be, meg hogy természetvédelem, annyira sokat foglalkoznak velünk, tök őszintén elmondom, tényleg én nem fog ebbe köntörfalazni. Előttünk az a terület egy dzsumbúj volt, és kész. Ennyi. Ezt vagy elfogadják, vagy nem. Ezt a területet és placot rendben tartjuk, és rendben tartottuk az elmúlt 4 évben. És ültettünk, és nyírjuk a füvet, és trágyázunk, és öntözünk, és mindent csinálunk annak érdekében, hogy ez egy szép zöld terület legyen, és jól nézzen ki a Dunapart. Ez van. Ellenben a teniszpálya mögött, csak hogy ezt is azért behozzam, itt beszélgetnek a lakók is Natura 2000-ről, emeletnyi magasan, és akkor szeretném tényleg, hogy ezt mindenki megérteni, emeletnyi magasan áll 3 éve a zöld hulladék, a szemétkupa, az alatta meg a hullámpala. Azt mikor fogják elvinni, ha ennyire érdekli az ott lakókat, meg egyébként meg ennyire kapaszkodnak a Natura 2000-es területekbe? Az is Natura 2000-es terület. Miért van szemétlerakó ott? Miért használják zöld
3: ezt,
4: hulladék?
3: Ezt, amit mondtál, ezt a bisztró saját költségén állta ezt a rendbetételt ott?
4: Persze, hát ezt évek óta csináljuk. Mm. Egyetlen terület van, amihez nem nyúlunk magunk körül, az a teniszpályának a túloldala.
0: Ja, ahol a szemét van.
4: Ahol a szemét van.
3: Menjünk még egy picit tovább, mert ugye a gazdasági bizottság úgy döntött, hogy a jövő héten a bizottsági tagok és az illetékes hivatali dolgozók részvételével folytatódik a sétánybisztró ügyének a tárgyalása. Ezt is Kocsis Éva politikusnak, a képviselőnek a posztjából idéztem, olvasom. Szóval, hogy ennek még itt nincs vége.
4: Igen.
3: Mi lesz, hogyha elkaszálják?
5: Nem tudom, mi mit mondok az alkalmazottaknak? mit mondok nekik?
3: Meg ennek a sok kommentelőnek.
0: Hát meg a sok városlakónak, igen, aki szeretiteket.
4: Hát igazából, hogyha nagyon laikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy minden csoda 3 napig tart, és nagy felháborodás, aztán utána előbb-utóbb az emberek elfelejtik, úgyhogy elfelejtettek egyébként 100 másik helyet előttünk is. Ezért mondom, hogy ideális, ha szeretnénk jutni, és mindent meg fogunk tenni, ezt már előbb is elmondtam, amikor legutóbb, amikor itt voltam, személyes küldetésem, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne legyen tovább egy alvó város. 20 évig az volt, mindent megtettek érte kőkeményen, hogy itt ne legyen semmi.
3: Azt írtad, hogy soha nem akartunk politizálni, azonban belekényszerítenek minket egy olyan helyzetben, ahol muszáj kiállnunk magunkért, tehát akkor ti kiálltok végig. Nem adják.
4: És bocsánat, nekem többen szóltak, hogy óvatosan fogalmazzak, meg vegyek vissza az indulatból, meg ne legyek indulatos, meg figyeljek oda, hogy fogalmazok. Én nem vagyok politikus, szeretném kiemelni. Én nem vagyok politikus, én egy vállalkozó vagyok, aki egyébként úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot tett a városért, és annak kulturális fejlődése érdekében. És bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni. Polgármesterek választási ígéreteit teljesítem. Évek óta. És még csak közpénzt se lopok. Szóval ez jó lenne, eljutna a fejekbe, és jó lenne, hogyha úgy próbálnának hozzánk állni, hogy mi kompromisszumkészek vagyunk továbbra is. Szeretnénk, hogy ez a dolog működjön, és fennmaradjon.
3: Amúgy az ott lakók mit kérnek? Tehát mi a kompromisszum?
4: Azt, hogy ne legyen.
3: Ennyi?
0: Hogy az ők azt szeretnék, hogy teljesen megszűnjön.
4: Igen, és csak, hogy erről is beszéljünk, hogy mi lesz a bisztró sorsa, ha nem kapjuk meg a hosszabbítást. Mivel, hogy a területet béreljük, minden építmény saját, legyen ezzel mindenki tisztában.
3: Várj, bocsánat, tehát a területbérlés, de az, ami rajta van,
4: az
3: minden,
4: az a saját tulajdonod. Így van, persze.
3: Te csak minden... a földterületed bérlés.
4: Pontosan.
3: Az most mindegy, hogy mi van rajta, akár le is dózerolhatjátok.
4: Így van, és szeretném, hogyha ez eljutna mindenkinek a fejébe, hogyha esetleg ilyen van a dolognak a hátterében, hogy itt mutizás van, meg a haveroknak a kijátszás, meg valaki kinézte ezt a helyet, fú, de jó, ezt én is csinálnám, de menő, ez tényleg nagyon szexin néz ki, tehát ez jó hangzik, de úgy pályázzon erre mindenki, és azt lássa potenciálnak ebbe a helybe, hogy ott van, kap egy üres földterületen, az utolsó csavarig elbontok mindent, és fölszámolok.
0: Tehát akkor mindent lebontanátok.
4: Mindent, tehát úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van.
3: Ezt elmondtátok egyébként a közmeghallgatáson?
4: Nem.
3: Ezt most mondjátok el először?
4: Először.
3: Wow. De ezt komolyan gondolod?
4: Komolyan. Van egy tök jó sorozat, The Bear, az a címe, a Mackó, ez egy aki vendéglátásra foglalkozik, annak érdemes elkezdeni. Ott abban van egy ilyen jelenet, hogy felgyullad a konyha, és a tulajdonos csak áll, és nézi, és nem csinál semmit. És vele együtt megszűnik minden problémája. Én ebbe vagyok. Én mindent megtettem. Aztán mégis eroltam a tüzet, de attól függetlenül nekem rengeteg próbálkozásom volt a városba, mindent elkaszáltak. Én nekem nem kell küzdenem azért, hogy anyagilag fennmaradjak, mert tudom, és bocsánat, ez nem nagy kép, és sikeresek vagyunk abban, amit csinálunk, és jól csináljuk azt, amit csinálunk, ezt tudom.
5: És ezt máshol is meg tudjuk csinálni.
4: Én nagyon szívesen elviszem máshol. Ha ide nem kell, és ebbe a városba, ennek a városnak erre nincs igénye, és a polgármester úgy látja, hogy ez nem jó a városnak, akkor elviszem máshol.
3: Jó, egy záró kérdés, már nagyon kifutunk az időből, hogy van egyébként bármi javaslat a városvezetés, most akkor nevezzük így, de tudjuk, hogy nem minden városvezető szeretné ezt, hogy ne legyen sétánytenisz is bisztró, de hogy van rá javaslat, hogy akkor mi legyen helyette? Tehát, hogy van valami elképzelés, hogy akkor cserébe mit kap, mert lehet, hogy nem tudom, hogy nem akarok ötleteket adni, de hogy van valami javaslat?
5: Egy pályázat. Azt mondták, hogy ki lesz írva egy pályázat.
4: De hogy pályázatot, ha itt nincsenek rendben a dolgok, igen. Tehát, hogy mi alapján írnak ki pályázatot, ha azok a háttér dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy elvileg legálisan üzemeljenek, mert hogy mi ugye azt, mert mi legálisan üzemelünk ezek szerint, tehát hogy nem jön ki, tehát egyszerűen nem látom, hogy akkor ez hogy tud működni. Ez egész pályázat kérdés, ez egy bullshit.
3: Oké, beszélünk még, mert
0: a tárgyalás az ugye még
4: jövő. És még egyszer köszönjük szépen egyébként azokat, akik minket támogatnak, és ez igaz egyébként a városvezetés, és bocsánat, hogy így fogalmazok, de igenis ez egy fontos téma, és ennek hangot kell adni, mert még egyszer mondom, nem szeretném, hogy ez a hely is a halászkert sorsára jusson. Volt már 100 ilyen helyünk, nem szeretném, hogy a sétánybisztró is erre a sorsra kerüljön. Köszönöm.
0: Folytatjuk még, köszönjük szépen a beszélgetést Kis Rolandnak, a sétánytenisz és bisztró tulajdonosának, illetve Auer Máriónak, a bisztró vezetőjének.
4: Köszönjük
5: szépen.
6: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Hát olyan témánk van, amihez egyikünk sem ért, de nagyon lelkesek vagyunk, és szívesen
4: próbálkozunk róla. Igen. Mert most nagyon más téma, mint a korábbiak, az biztos.
3: Nagyon más, mert hogy az egész világ erről beszél konkrétan, ez a GTA 6, és hát ez már egy ideje készül, ugye november 19-én.
4: A premierje, vagy hát onnantól debütál tulajdonképpen.
3: Igen, és van egy 26 perces betekintő, a Netflix adta ezt, kiképzeld el, hogy nekem így bele-bele tekerve a férjem ezt megmutatta, és néztem, hogy...
4: Az elég hosszú az a 26
3: igen,
4: perc egyébként.
3: Tehát, az
4: hogy, de az egy ilyen kis, hogy milyen lesz majd, vagy ilyen kis történetszál, így bemutatja?
3: Igazából az arról szól, hogy valaki játsza éppen, ja, és hogy tudod, így meg tudod nézni.
4: Mondom, tehát, hogy belenézek, lehet én is.
3: Jó, csak hogy egy kicsit képbe legyél. Igen. Ugye benne van a két főszereplő, ugye ők rablók, meg hát jó pár embert kinyírnak benne, és hogy igen, azt lehet nézni, ahogy valaki tulajdonképpen játszik vele, és bemutatja. Egyébként tényleg annyira szeretem ilyenkor a férjemet, mert tudod így, ő azt is nézi, hogy milyen minőségi, mert ő régen is, gyerekként is nagyon-nagyon sokat játszott, és hát ugye ahhoz képest ezek már tényleg olyan, mint egy film, annyira realisztikus, életszerű. Tudom, hogy elképesztően
4: jó, mert én kis videót itt én is láttam, most az előbb így belenéztem, és annyira úgy néznek ki a karakterek, mint egy, hát nem azt mondom, mint egy élő szereplők, de már lassan majdnem.
3: Igen, meg nem is csak ezt, hanem képzeld el, hogy például arra is felhívta a férjem a figyelmemet, hogy nézzem már meg, hogy ahogy mit tudom én fut, és akkor a fülbevalóján az az apró picike gyémánt
4: tehát,
3: is mozog,
4: is látszik,
3: meg látszik, tehát hogy annyira részletesen ki van
4: hát
3: minden dolgozva.
4: Hát a technika az most már tényleg elképesztő, na. De tényleg így játékoknál is. Én egy kicsit le vagyok maradva, mert az én férjem hát néha szokott játszani, bár valahogy így a GTA nekem így nem mondta meg. Van egy-két ilyen autós játéka, de ő elég ritkán, tehát valahogy így annyira nincs központban, de régen egyébként apukám játszott, akkor volt, hát ugye azért ennek van egy pár része, tehát valamelyik GTA az meg volt neki.
3: Igen.
4: De hát fejlődik. Igen,
3: nekem egyetlen egy játék van meg, ez a Super Mario, már nem úgy van meg, hogy nekem megvan otthon,
4: hanem
3: hogy
4: játszottuk a tesómmal korábban. Igen. De az meg, viszont jó volt, aranyos volt.
3: Tudod, régen, amikor mi kicsik voltunk, akkor volt ez a PlayStation, amiben ilyen kazettát kellett beledugni, és akkor az volt még így nekem a Super Mario.
4: Most már egész más, igen.
3: Most már egész máshol tartunk, már kikölcsönzöd ott a központból, aztán kész, vagy letöltöd, megveszed. Na, de hogy egyébként nem olcsó, rettenetesen drága egyébként, valami azt, most nem találok ilyen cikket, de ilyen billiós összegről van szó, forintban átszámolva, gondolom.
4: Mármint a GTA 6?
3: Igen, tehát amennyi pénzt
4: nyilván, igen, drága.
3: Tehát, hogy a fejlesztők, sőt, azt mondta
4: hát
3: még
4: rajta egyébként, igen.
3: Azt is hallottam róla, hogy nyilván aki tudja, hogy miről van szó, ő neki lehet, hogy ez nem új információ, de hogy rengetegen dolgoztak csak azért rajta, hogy tudod, hogy ha már te nem veszel észre valamit, akkor a másik észrevegye, tehát hogy elképesztő sok, mondjuk csak akár egy mozzanaton elképesztően sokan dolgoztak, hogy az úgy tökéletes legyen.
4: Hát mint egy filmen szerintem már szinte nagyjából lassan.
3: Hát ha nem többen,
4: hát
3: igen.
4: Hát még lehet, hogy többen, igen.
3: Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye létező helyszínek vannak benne, viszont van egy érdekes sztori, mert hogy a szemfüles rajongók már el is kezdték összehasonlítani a valódi várost a virtuálissal, így például kiderült, hogy a legtöbb épülethez hasonlóan a főszereplő Lucia, vagy Lucia apartmanja is létezik, ahol ő lakik. Pontosabban na. Létezett, mert hogy néhány évvel ezelőtt azt lebontották, és hát ez az esemény is azt írja ez a cikk, hogy remekül mutatja, milyen régóta készül a GTA 6 sorozat, tehát a sorozat következő epizódja 6, amit már most elkönyvelhetünk az év játékának, hiszen egy technológiai mérföldkővel állunk szemben, tehát tényleg itt tényleg olyan dolgokat raktak bele, meg úgy rakták össze, ahogy soha ezelőtt semmit. Ez mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy én valaha játszani fogok vele, de elismerem egyébként, hogy biztos.
4: Hát ez olyan, hogy egyébként annyira nyilván engem se vonz, mint szerintem a lányok nagy részét, de úgy az ember esetleg kipróbálná, ha már tudod, ekkora nagy ilyen ováció van körülött. Egyébként most itt megtaláltam a történetét. Hát valószínűleg, aki egyébként játszott a korábbi részekkel, akkor ismeri a két főszereplőt, mert hogy itt is azt írják, hogy a GTA 6 középpontjában ugye ez a Jason Duval, és hát Lucia, nem tudom, Lucia, mindegy, Camino szállnak, akik egy balul sikerült akció után egyre mélyebbre kerülnek Leonida bűnözői alvilágában tulajdonképpen. A két főszereplő ezúttal nem csak történetileg, hanem játékmenet szempontjából is szorosan összekapcsolódik majd. A játékos szabadon válthat közöttük. Ezek így szerint van. Lehet, hogy ez korábban nem így volt.
3: Igen, ezt is tehát, mutatta a férjem, hogy lehet külön, hogy te döntöd el, hogy most éppen melyik karakter mit csinál, választhatsz. Eleve az egy játékban, hogy nem ugyanazt fogod játszani te, mint én, mert én más döntök, döntéseket kell benne hozni. és megtaláltam egyébként közben, $1 milliárd költöttek el eddig egy jelentés
4: hát
3: szerint a GTA 6-ra. $1 milliárd. $1 milliárd az mennyi forintba? Mindjárt megnézem. $1 milliárd. És hát az a durva, hogy azt mondják a szakértők, hogy ez vissza fog jönni. Tehát, hogy annyira sokan fognak vele játszani, ahogy hogy ez meg fog térülni. Tehát, hogy
4: hát nyilván tudták a készítők, összeg. Hogy azért ez az összeg, szerintem bíztak ebben, valószínűleg azért ez már így borítékolható volt tulajdonképpen, hogy ez vissza fog jönni. Valaki Isten. Egyébként AI-jal készített egy magyar szinkront hozzá.
3: Na, aha.
4: Igen, én most látok pont egy
3: azt
4: oldalon.
3: Azt olvastam, hogy van magyar szinkron, de nem tudtam, hogy ez
4: egy Varga Zoltán nevű úriember, de hogy AI-jal készült a magyar szinkron, és akkor meg lehet tekinteni ezt a 26 perces, hát végül is bemutatószerű kisfilm, amiről ugye te is beszéltél, magyar szinkronnal.
3: Igen. Hát $1 milliárd, most így rájöttem, hogy nem volt nehéz kiszámolni, ha tudom, hogy mennyi egy dollár, 315 milliárd forint, ezt sem tudom
4: képzelni. Ezt kimondani is. Hát nem az, hogy szörnyű, pénzt. De annyira nagy összeg, hogy nyilván ebbe így bele se tudsz gondolni, és hát nyilván mindezt egy játékra, de hát valószínűleg igen, mivel világszinten ennyire várják, vissza fog jönni ez az összeg majd.
3: Igen. Na, hát majd november 19-én okosabbak leszünk. Az minden esetre biztos, hogy a legtöbb férfi, nem mindenki, de valószínűleg november 19 után békén kell őket egy picit hagyni, mert kb. Olyan, mintha valami foci VB jönne, mert hogy biztos, hogy ezzel fognak majd nagyon sokan játszani.
4: Hát elveszítjük őket egy tudom, pár hétre, illetve nem tudom, mennyi idő egyébként egy ilyen játékot végigjátszani. Nyilván nem egy nap, gondolom.
3: Nem egy nap.
4: Aki nagyon ilyen gamer, vagy hogy szokták mondani, azért ők szerintem leülnek, és akkor ha éppen idejük engedik, vagy akár mondtam, szabadságot vesznek, én azon sem lepődnék.
3: Biztos mekkor. Vagyok benne,
4: szerintem van olyan ember, aki simán akkor leül, és tényleg éjjel-nappal tolja.
3: Biztos vagyok benne, meg egyébként el is hiszem, hogy nehéz abba hagyni. Te is tudod, ha nézel egy jó sorozatot, hogy valamit,
4: igen, én a sorozatokkal vagyok így, abszolút. Igen.
3: Na, hát erre még azért kicsit várni kell, úgyhogy még lehet otthon picit családilag beszélgetni, hogy akkor november 19 után apát egy picit elvesztjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 000 forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborban. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok, könyvvásárra készülnek Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 1-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: 57 gyermek vett részt a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborban. Az ötnapos programot augusztus 24-e és 28-a között rendezték meg a Dunaparton. A táborozók a horgászat mellett változatos, szabadidős és ismeretterjesztő programokon is részt vehettek. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a hétfői program tájcsi foglalkozással kezdődött, kedden pedig fegyverbemutatót láthattak a gyerekek. Szerdán a horgászat került a középpontba, csütörtökön moziba látogattak, pénteken pedig a Sziget-Szent Miklósi lepkekertben jártak. A tábor résztvevőinek csónakázásra is volt lehetőségük. A szervezők ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a vízi közlekedés szabályainak ismertetésére, és arra, hogy a gyerekek megfelelő tájékoztatást kapjanak a biztonságos csónakázásra.
4: Azt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell egy mentő mellénynek lenni a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
3: Több térségi településen is szerveztek horgásztábort. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke hozzátette, Sziget-Szent Miklóson 3 alkalommal is fogadták a gyermekeket. Az utolsó turnus különlegessége az volt, hogy a résztvevők már ott is tölthették az éjszakát. A szövetsége mellett a térség több településén is szervezett programokat a nyári szünetben. Kiemelte, a programok során a többi között Sárospatakon és Dunakeszin is megfordultak.
4: Enkit júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szent Miklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szent Miklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szent Miklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
3: Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
4: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászversenyt, hosszú előkés, finomszerelékes horgászversenyt, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomba lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászat, ahol spitzbottal horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülő gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját. Ide is megyünk.
3: Könyvvásárra készülnek Sziget-Szentmiklóson. Nagyszabású könyves taklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötete is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Rendben telt a Summerfest, és már gőzerővel készül a biztonsági szervek csapata a közelgőbattai napokra. A Százhalombattai Önkormányzati Rendészeti Munkacsoport augusztus 27-i ülésén Török Sándor alpolgármester, a testület elnöke kiemelte, a rendezvények biztosítása kiemelt feladat, amit a romló közterületi viselkedési morális indokol. A szeptemberi 2,5 napos battai napokon a rendőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrség közösen nagy létszámban vigyázza majd a rendet. A szervezők több fontos biztonsági intézkedésre is felhívják a figyelmet. Mivel a rendezvény szomszédságában zajlik az új sportcsarnok építése, az építési területre szigorúan tilos és balesetveszélyes a belépés. Lakossági kérést a programok idején lezárják a Vasút utca egy részét, valamint a rá merőleges utcákat az Ilonka utcáig. Így előzik meg, hogy a látogatók elállják az ott lakók kijáróit és biztosítják a megkülönböztetett jelzésű járművek áthaladását. A lezárt területekre elektromos rollerrel sem szabad majd behajtani. Ami a helyi e-roller szabályozást illeti Százhalombattán, a hatóságok napi szinten ellenőrzik a tiltott zónákat. Lagojda Sándor őrsparancsnok tájékoztatása szerint az eddig mintegy 120 ellenőrzés során jellemzően figyelmeztettek, gyakran a szülőket is értesítve, bírságolásra mindössze egyetlen esetben került sor. A szabályozást a tapasztalatok alapján a következő ülésen felülvizsgálja majd a testület. Jó hír a battai lakosságnak, hogy a játszótereken továbbra is folytatódik a fokozott gyalogos és kerékpáros járőrözés, emellett a közúti ellenőrzések és a sebességmérések is rendszeresek maradnak a városban.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Jelenleg is szervezi a szeptemberi edzőmeccset a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő miklósiak eddig 2 találkozót játszottak le, a szeptemberre szervezett 2 összecsapás azonban különböző okokból elmaradni látszik. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, mindenképp fontos, hogy minél több mérkőzést játszanak, ezért a napokban megpróbálnak legalább 2, de inkább 4 ütközetet leszervezni a szeptember végi rajt előtt. Hozzátette, a nehézséget az is okozza, hogy az első osztály már csak 11 csapatból áll, és senki nem szeretne olyan gárdával játszani, amelyel az első párforduló valamelyikében is összecsap. Így nagyon leszűkültek a lehetőségek, ha az NB1-es ellenfelet keresik.
5: Jelenleg még nem tudjuk, most még szervezés alatt van, mert volt, amit le kellett mondanunk nekünk is edzőmeccset, hogy az még egyelőre szervezés alatt van. Minimum 2, de amennyit csak lehet. Tehát akár egy 4-et, ha le tudnánk játszani, az nagyon kedvező lenne.
3: Megverte felkészülési mérkőzésen a tavalyi bronzérmes Tatabánya együttesét az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-re készülő Sziget-Szentmiklósiak hazai pályán fogadták a nemzetközi kupában induló sztárokkal felálló tatabányaikat, és meglepetésre végig szoros találkozót tudtak játszani. A végjáték ráadásul a térségieknek kedvezett, így a végeredmény 33-31 lett. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bajnoki rotációval játszották a meccset, és nagyon elégedett volt a látottakkal. Hozzátette, nem szabad semmit túldimenzionálni egy barátságos meccsen, de az tény, hogy a bajnoki rajt előtti főpróba kiválóan sikerült. Gól nélküli döntetlent játszott a Félmag Duna Varsánya Vác ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. A varsányiak a második félidőben tudtak fölénybe kerülni, de nem sikerült gólra váltaniuk, a tényt, hogy többet volt az ellenfél tér felén a labda. Pozder Nenád a térségi gárda vezetőedzője elmondta, a játékképe alapján igazságos a döntetlen, de úgy érzi, több lett volna a meccsben. Hozzátette, rendkívül hiányosan kényszerültek kiállni, hiszen 6 emberük hiányzott, de bátrabb játékkal így is otthon tarthatták volna a 3 pontot.
2: Időjárás.
3: Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 107. Lakihegy Rádió.
1: Hallott, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Lakihegy Rádió FM 107.